A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mintha kis nap sütne, orcádolj szép sárga, te pitypang virágja.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Alihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a rendíthetetlen ólomkatona. Történt egyszer, hogy egy kisfiú kapott egy szép faskatuját, és benne 25 ólomkatonát. Egyenruhájuk vörös nadrágból és kék mentéből állt, még a puskájuk csöve is egyformán csillogott a lámpafényben. Csak egy lógott ki a sorból, az utolsó, akinek hiányzott fél lába. Talán már nem maradt elég ólom a készítésekor. De még fél lábbal is délcegen állt vigyázban a kandalló fölött. A kandalló párkányról körül tekintett a fél lábú katona, és látta, hogy még sok más játékot rejt a szoba. Középen egy asztalkán díszes, színes papírmasé kastély állt, kertjében egy tükördarabka volt a tó, rajta hófehér papírból hajtogatott, hattyúk úszkáltak vidáman. A legszebb játék az egész szobában mégis egy porcelán táncos nő volt. A kastélyhoz vezető fehér márvány lépcsőn állt fél lábon, akárcsak az ólomkatona, a másik lábát pedig az égbe nyújtotta a balerina. Finom ruhájának rózsaszín mellrészén egy tündöklő aranyrózsa díszelgett. Mindjárt tudta az ólomkatona, hogy a táncos nő a szíve választottja. De megszólítani már nem volt bátorsága. Lefeküdt egy nagyobb tubákos szelence mögé, onnan kémlelte a lányt, és azon tűnődött, hogyan nyerhetné meg kedvesének. Mikor már a házlakói nyugovóra tértek, és éjfélt ütött az óra, felébredtek a játékok. A tubákos szelence valójában egy ördög fiókot rejtett, aki így szólt a katonához.
1: Ugyan, minek figyeled azt a kislányt? Sohasem érhetsz fel hozzá.
0: De az ólom katona ügyet sem vetett rá, hisz teljesen beleszeretett a balerinába. Másnap, mikor a gyerekek fölkeltek, az ólom katonát az ablakba állították, ám egyszer csak, ki tudja, csak a szél volt, vagy az ördögfiók rendezte így, kivágódott az ablak, és a szél a katonát kilökte rajta. Miközben zuhant, szívében rettegett, de rendíthetetlenül tartotta magát, s még akkor is vigyázban állt, mikor földet ért fejjel lefelé. Két kisfiú szaladt arra. Meglátták az ólomkatonát, és elhatározták, hogy megcsónakáztatják. Újságpapírból csónakot hajtogattak, az ólomkatonát pedig beleállították, és ünnepélyesen vízre eresztették.
2: Útlevelet kérek!
0: Kiáltotta egy hatalmas szürke vízi patkány, de a katona szó nélkül elsiklott mellette.
2: Nem fizetett vámot, nem mutatott útlevelet, azonnal állítsák meg!
0: Kiáltotta utána a patkány. De a papírcsónak csak rohant, olyannyira gyors volt, hogy a katonának minden izmát meg kellett feszítenie, hogy egyensúlyát el ne veszítse. Hirtelen, ijesztő, mélyről jövő morajlás ütötte meg a fülét. Elképzelni sem tudta, mi várja majd a csatorna híd végében. Egy magas vízeséshez közeledtek, ahol a csatornák összeérnek és nagy erővel a folyóba ömlenek. Pár perc múlva ismét zuhanás következett. A katona szíve a torkában dobogott, de kitartóan állt, erősen szorította fényes szigonyát. Mivel a csónak papírból volt, könnyen átázott, elsüllyedt a bárka, és vele a kapitánya. Ahogy egyre messzebb sodorta az örvénylő víz a katonát a folyón, már arra gondolt, hogy soha többé nem láthatja a táncos nőt, és a szíve mindinkább összeszorult. De nem sokat szomorkodhatott, mivel már várta a következő próbatétel egy óriási hal, aki a folyóban úszkált. egy pillanat sem telt el, és már is lenyelte a katonát, aki ott hánykolódott tovább a harcsa gyomrában. Egyszer csak csend lett és nyugalom. A sötétséget fény törte meg, ismerős kezek emelték ki a hal gyomrából a katonát.
2: Nini, egy ólom katona.
0: A szakácsnő volt az, aki a piacon vette a folyóból kifogott halat. Csodák csodájára, az ólom katona éppen abban a házban találta magát, ahol először életre kelt. Gyorsan körülnézett, és látta, hogy ott áll még a táncosnő is rendületlenül, és csak nézték egymást kedvesen, szerelmesen. De az ördögfiók nem állhatta, hogy a katonát a táncosnővel boldogan, szerelmesen, békében hagyja. Végül a rossz indulat a kisfiút is elérte, aki hirtelen felkapta az ólomkatonát, és behajította a kályhába, a vörösen izzó lángok közepébe. Ott állt a féllábú ólomkatona az égető forróságban. Csak nézte őt a táncosnő. A katona pedig szomorúan nézett vissza rá a tűzből. Úgy égette a ruháját, az arcát, hogy azt hitte menten elolvad, de tartotta magát harciasan. Akkor talán megszánta őket az ég, mert olyan húzat támadt, ami meglendítette a táncos lányt, és egyenesen a kályha szívébe repítette. Ott álltak hát ketten, egymás mellett, kéz a kézben, és már senki nem zavarta őket. A táncosnő ruhája fellobbant, és hamuvá foszlott egy pillanat alatt. Az ólomkatona is megolvadt, de már nem bánt semmit, mert végre együtt voltak. Másnap reggel a szolgáló lány a kályhában megtalálta, ami belőlük megmaradt. Az aranyló rózsát a táncosnő ruhájáról, de már szürkén, elhamvadva. Mellette pedig egy ólomszív feküdt, a legnemesebb, ami a katonából megmaradt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medvepapával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medvemama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medvepapa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medvepapa a málnabokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb maci lány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
2: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
3: Gyönyörű,
1: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
3: Zsupsz! Fáj?
1: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
2: Á, dehogy!
1: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
2: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
1: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
2: Ebédszünet! Ebédszünet!
1: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
2: Hát ti hol jártatok?
1: Kérdezték a medvepapák.
2: Fociztunk,
1: mutatta fel büszkén Maci bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
2: Ott veszett el,
1: mondta egy kisfiú a papájának.
3: Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
2: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
4: Biztosan a labdáját keresi?
2: Súgta Macisaci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
3: Ott van, ott van!
2: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még félúton sem jártak, Macibocs kosara már megint üres volt. Mennyi málnát szedtetek? Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
3: Sokat!
2: Büszkélkedett Macibocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
4: Itt!
2: Mutatott Macibocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Macibocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
3: Nagyon fáradtnak érezte magát.
2: De jól eső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

Csukás István, Pompom meséi részlet. Madárvédő golyókapkodó. Picúr csavargatta a nyakát, tekergette a fejét, de nem látta Pompomot. Aztán felszólt a levegőbe, csak úgy vaktában az ág felé. Szia, Pompom, iskolába! De egyáltalán nem rohanok, hol vagy, nem látlak, miért pújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el, az előbb is elzúgott felettem egy kavics, és én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem, nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépet tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felesett tréfa. Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak. Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom, és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan, keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicssal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy arany szívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek, itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek, majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt. Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja. De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána? Gyalog, majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték,
hogy madárvédő, golyókapkodó, halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, és azt ciszegték a foguk között, ósti fegyver, ósti fegyver. Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem Szilva Lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy telizsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára, első osztályú golyók. A pulykatojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz nekik golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulykatojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, földhöz vágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picúr. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor 8-at ütött egy toronyóra. Picúr felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából, fussunk!

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szabó Lőrinc, a rádió. Előadja, ifján Bazsinka József. Lóci beteg volt, sírt egész nap. Kis testéből sütött a láz. Nyűgösködött, tűz, víz gyötörte, és kinin és boragatás. Betegségtől és gyógyulástól egyformán írtózott szegény, mindent kívánt és nem mosolygott, se képeskönyvön, se mesén. Pedig egy percnyi vigasz, ha csak megnyugszik egy kicsit, már álomba ringatta volna teste és lelke kínjait. Végül a rádiót akarta. Nyisd csak ki! Szólt szorongva, mert félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet úgy szétcsavargált s összevert. Próbáld meg, kérte szomorúan, s felzendült valami zene, s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam. Lóci megint babrált vele, megint babrált a rádióval, de most nem bántam, és csak az járt eszembe, hogy végre itt van az álomhozó jó vigasz. Lócit persze a rádió is kínjában érdekelte, csak sírt tovább, és hányta vetette magát a takaró alatt. Én azonban szerettem volna a gépet megjavítani, s addig ütöttem, feszegettem, míg végképp vége lett neki. Csalódva mentem a beteghez, hogy elmarad az öröme. A gyerek sírt, nem is figyelt rám, s anyja szólt, te, Lóci, te figyelj csak, az apu egészen elrontotta a rádiót. Lóci felült, és megbűvölve ismételte a szörnyű szót, hogy elrontotta, és egészen. És rám nézett, hogy igaz-e? Bólintottam, s ő már mosolygott, s az anyja szólt, meg kell az aput verni érte. Megverjük aput, szólt megint, s Lóci tapsolt, de érdekes lesz, s felejtett lázat és kinint, és szeme ragyogott, hogy íme kikapok, ha nagy vagyok is. Új erőre kapott az örömtől, hogy hibáznak a nagyok is, s elgondolkozva, megnyugodva hálásan nevetett felém, és egy kicsit beszélgettünk, és lassan elaludt szegény.
3: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szevasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, én mesélek nektek. Szepes Mária, a beszélő fa. Kati néni kicsi házát nagy kert vette körül. A kert lenyúlt egészen az aranyfövenyes Balatonpartig. Kati néni őszes hajú, kékszemű, fiatal arcú néni volt. Nagyon örült vendégeinek. Tiszta, fehér bútorzatú szobába vezette őket. Szervusz, Pöttyös Panni, vagyis szia! Emelte fel magához, és megcsókolta. Közelről még kékebb volt a szeme, olyan kék, mint a Balaton vize. Honnan tetszik tudni, hogy engem Pöttyös Panninak hívnak? Kérdezte Panni csodálkozva. Nyomoztam utánad. Kikérdeztem a fecskéket. Azok repülés közben mindent megtudnak, ami a gyerekekkel történik. Ezt igazán tetszik mondani? Kérdezte Panni bizonytalanul. Nem igazánból. Azért mondom, mert így érdekesebb. Lehet, hogy a nagymamád írta meg nekem. Szeretek mindent tudni a barátaimról. Pannit büszkeség fogta el. Kati néni a barátjának nevezte. Sok barátja van Kati néninek? Nagyon sok. Kati néni letette Pannit a földre, és az ujjain kezdte számolni. Elsősorban minden fa, virág, Szent János bogár és tücsök a kertben. A csillagok az égen meg a hold. Azután persze a kis állatok. Azok különösen bizalmasak hozzám, minden titkukat elmondják nekem. Milyen kis állatai vannak Kati néninek? Kérdezte Panni izgatottan. Kati nénit percről percre érdekesebbnek találta. Majd később bemutatom őket, ígérte Kati néni. Nagymama szép kék, fehér pöttyös napozót adott Pannira, meg a Pöttyös Panni babára, és mindannyian kimentek a kertbe, amely tele volt lombos fákkal, mosolygó gyümölcsökkel és nevető virágokkal. A sok szép balatonparti kert közül ez volt a legszebb. Nagymama elárulta, hogy Kati néni kertje azért ilyen szép, mert érti a növények beszédét, és így minden bajukon segíteni tud. Hogy beszélnek a növények? Úgy, mint az emberek? Kíváncsiskodott Panni. Egészen másképp. Felelte nagymama helyett Kati néni. Ha szomjasak, leveleik megráncosodnak, elsárgulnak. Ha betegek, szárukat vagy ágaikat bágyattan lecsüggesztik. Ha egészségesek és örülnek, akkor vidáman, frissen ágaskodnak. De még sok ilyen jelbeszédük van. Mindent el tudnak mondani magukról. Én is szeretném megérteni. Tessék megtanítani rá, kérlelte Panni. Szívesen, mondta Kati néni. Nézz fel erre a sárga varaszkfára. Tudod, mit kiabál rajta a sok-sok aranyvörös gyümölcs? Mit? Érettek vagyunk, édesek vagyunk. És tudod, mire kér engem a barackva? Mire? Arra, hogy szabadítsam meg a sok gyümölcstől, mert nagyon fáradt a tehertől. Látod? Az ágai mélyen lehajoltak, és majdnem letörnek. Ők sajnos nem értik, amit én beszélek, ezért nem mondhatom meg nekik, hogy a szüreteléssel téged vártunk. Most aztán boldogok lesznek az ágak, hogy megszabadulhatnak ettől a sok édes sújtól. Letetszik szedni a gyümölcsöket? De leám, ma délután lesz a baraszk szüre. Én is segíthetek? Persze, mindenkit befogunk a munkára. Az alsó ágakról te fogod leszedni a barackot. Majd adok egy kosarat, és abba vigyázva belerakod. De enni csak annyit szabad belőle, amennyit a nagymama megenged, különben megfájdul tőle a gyomrod. Panni fél lábon ugrált örömében, és torka szakadtából kiabált, juhú, juhú, juhaj, haj, haj. Azután sebesen forogni kezdett, és közben észre se vette, hogy már nincs egyedül, hogy nagymamán és Kati nénin kívül még két fontos valaki jelent meg a színen. Ezt a két fontos valakit nyilván az ő kiáltozása csalta össze. Az egyik borzas, fekete kis pulikutya volt, a másik apró, zsemleszínű, nagyfülű, lilaszemű cica. A kiskutya ugatott, Panni teletorokból kurjongatott,

0: Szervusztok, gyerekek! Szulák Andrea vagyok, a Kerek Élet Fája című könyvből, amely a Jeles Napok mesekalendáriuma, fogok mesélni Bajzát Mária válogatásából. A mese címe Bolondnál is bolondabb. Aki elmeséli nektek, Szulák Andrea. Volt egyszer valahol, ahol a zabot bugylibicskával hegyezik, egy falu. A falu szélen egy kis házikó, a kis házikóban meg egy legény és három leány testvére. Egyik nap a legény kiment a mezőre szénát gyűjteni. Mivel egymaga nem győzte, kiment vele a két kisebbik lány is. A legnagyobb lány otthon maradt főzni. Már kora délelőtt nekiállt, hogy idejében elkészüljön az ebéddel, de vizes volt a fa, és csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy a lány elégette a hagymát. A kis borjú épp a konyha előtti gyérfűben legelészett, amikor elbődült az égett hagyma szagára. No, a lány megijedt, de rettenetesen. Azt gondolta magába, a kis borjú most fogja magát, elindul a faluba, és elhírezteli mindenkinek, hogy ő elégette a hagymát. Már pedig, ha ennek híre megy, akkor őt el nem veszi senki fia, befellegzett a férjhez menésnek. Ott hagyott hát csapot papot, a tűzre nem ügyelt tovább, az ebédre se gondolt, csak megfogta a borjút, és tartotta erősen, hogy el ne menjen. Elharangozták a delet, a mezőn a szénagyűjtők megéheztek, és várták az ebédet. De hiába várták, az ugyan nem jött. A legény hazaküldte a középső lányt. Öregy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinál a nénéd? A lány haza is ment, és látja ám, hogy a nénje a kisborjút fogja, és el nem mozdul mellőle.
1: Jaj, hát mi lelt, édes néném, miért fogod a kisborjút?
0: Na is kérdezd, édes húgom, vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy téged sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyen hozzon ránk.
0: Ez alatt a mezőn nem győzték tovább várni az ebédet. A legény hazaküldte a legkisebb leányt is.
2: Erre egy húgom, nézd meg, hol marad az ebéd, mit csinálnak a nénéid?
0: A lány hazament, látja ám, hogy a nénjei a kis borjút fogják, s el nem mozdulnak mellőle.
1: Jaj, hát... Mi lelt titeket, édes nénéim? Miért fogjátok azt a kis borjút?
0: Ne is kérdezz, édes húgom. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hírét vinni indul a szégyenemet a faluban. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy titeket sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
1: Ó, édes néném, akkor fogjuk együtt erősen a borjút, nehogy szégyent hozzon ránk.
0: A legkisebbik leány is beállt a sorba, most már hárman fogták a borjút. A bátyjuk várta őket, várta, azután otthagyta a félig rakott szekeret, és elindult haza, hogy végére járjon, mit csinál a három lány.
2: Jaj, hát mi lelt titeket? Miért fogjátok a kis borjút?
1: Ne is kérdezd, édes bátyám. Vizes volt a fa, csak nagy keservesen gyulladt meg a tűz, utána meg úgy lobogott, hogy elégettem a hagymát. A kis borjú meg elbődült hangosan, láttam rajta, hogy hírelni akarja a szégyenemet a faluba. Márpedig, ha ennek híre megy, akkor engem el nem vesz senki fia, de még lehet, hogy a húgaimat sem. Akkor aztán befellegzett a férhez menésnek.
0: A legénynek még a lélegzete is elakadt, és majdnem szélütést kapott, ahogy ezt meghallotta. Hátat fordított a lányoknak, és elindult világot próbálni, a húgaihoz hasonló bolondokat keresni. Mit gondoltok? Talált?
3: Jó reggelt, hét alvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát is meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.
5: Borsi szerette nézegetni a téli reggeleken az üvegszerű jégcsapokat, ahogy egymás mellett sorakozva nyújtóznak lefelé az ereszen. Csak úgy ragyogtak a napsütésben. A kiskutyának a hegedű fényes hangja jutott eszébe róla.

A tacskó örömét lelte abban is, ha a cinkéket látta sürögni a madáretető körül, ahogy csivitelve keresik a magokat. Éppen úgy, ahogy a legkisebb tambura fürge dallamai szólnak.

Micának és Borsinak sokszor eszébe jutott, amikor a brácsát hallgatták, ahogy a sündisznó a téli vacka felé igyekezett az erdőben, és kapkodta a lábát a hidegben. A gazdi, amióta megkapta a legújabb hangszerét, a tekerőt, annyit gyakorol rajta, amennyit csak tud, egyik dalt a másik után.

ahányszor a kiserdőben kirándultak, Borsi vágyakozva gondolt arra, hogy majd olyan barlangra találnak, ahol egy medve alussza a téli álmát. A brummogását a legjobban a bőgő utánozhatná, morfondírozott a kutyus. Borsi éppen alváshoz készülődött, amikor a kisváros harangja 8-at ütött. Lehet, hogy a templom toronyban óriási címbalom áll. Egyszer biztos megnézem, fogadkozott. Borsi tudta, hogy az erdei egerek is készülődnek a fagyos hónapokra. Gyűjtik a finom magvakat, cincogva szaladgálnak fölös alá. Olyan a fecsegésük, mint a citera muzsikája, kuncogott magában a tacskó.

A Duda hangját jól ismerte a kiskutya, és ahányszor csak meghallotta, azonnal megpördült maga körül, nézett jobbra-balra, hát ha meglátja András bácsit, a Dudást.

Vicca, ha szomorkodott azért, ha boldog volt, azért vette elő a kobzáját. A hangjában az egész erdő csengését, bongását felfedezni vélte.

0: a Varjú dombon. Tarbai Ede meséjét Vallai Péter mondja el.
1: Ezen az őszön minden latyakos lett, éjjel és nappal esett az eső, lucskosra áztak mind az utak, földek, mindenki mondta, kutya egy idő. A jó meleg szobát, a friss tüzet nem hagyta senki szívesen oda, nem is intéztek semmi más ügyet, csak amit kellett, és ez nem is volt csoda. Az emberek a macskaköves utcán behúzott nyakkal eresz alá bújtak, és aki járt kelt, arra néztek furcsán, még a veréb is leste az odukat. Ilyen idő volt, ilyen lucskos, lacspocs, párás és gőzös, épp hogy nem zimankós, és esténként mind sajnálták azt az embert, akinek most is mindig járni kellett. Az éjjeli őrt, az ősz öreg nyalábot, ki szürke köpönyekben rótta a várost, rótta rendületlen és egy-egy sarkon fennhangon kiáltott. Tizet ütött már az óra, menjen ki nyugovóra, senki eztán ne pöröljön, ne zajongjon, csörömpöljön. Az ősz öreg nyalába nagy latyakban térdig sárosan csak ballagott az utcán szakadatlan, és arra gondolt, ennyi már, hogyan mi módon is lehetne otthon kamrácskámban ülni, amíg a tűz a jó meleg befűti, majd lefagy az orrom, de menni kell, haj, menni, kiabálni, immáron éjfél, újra kell kántálni. És kántált is, mivel az óra érces hangján kondult a toronyban. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja. Ilyen latyakos rossz időben, hol ez, hol az vitt neki teját, az asszonyok nagy zöld hárászkendőkben, a férfi nép köppenyben adta át. Azám, de éjfélt haj, senki se várta, mindenkit otthon marasztott az ágya. Úgy ám, mint hagyták, csupán egy valaki, nem is tudom már, valaki, valami, egy jótétlény, nem is lény, kísértet, azt szánta meg, ki nyaláb elé tévedt. Ez a kísértet pufók, hálósipkás, vékonyka hangja cincogás és sírás, és más eféle dolgok keveréke. Nos hát, mint mondom, ez tévedt elébe, s mert jó szívű volt, most a rossz időben faggatni kezdte őt az ősz nyalábot. Mi a csodáért járkálsz az esőben? Bolond dolog ez, ilyet már kilátott. Az ősz nyaláb rekedten, csöndesen elmondta sorra, hogy mint a dolga. Vigyáznom kell, hogy baj, tűz ne legyen, amíg nyugodtan szunyókál a város. Éjjeli őr a tisztem, amint látod, baktatgatok, és néha meg-megállok, dolgomat végzem akkor is, ha sáros, iszonyú módon latyakos az utca, s esik az eső, ez a gonosz fajta. Kísértetünk-e jószívű kísértet, fölötté pufók, rajta hálósipka, a válaszával egy percet se kése, így szólt nyalábhoz cincogva, sipítva. Mi az? Mit csinálsz? Nem fogsz többé ázni, aki csak rád néz, elkezd citerázni. Az örködést apóka eztán bíz csak érám, én eddig úgyis céltalan ődöngtem, az unalomtól azt hittem már végem. Nekem nem árt a legrosszabb idő sem, átesik rajtam az eső, meg sem érzem. És mit tettem eddig? Egy másszor huhogtam, keresztül másztam 300 falon, de olyan ember, aki félne, hol van. Így már-már majdnem megölt az unalom. Most végre tudom, miért vagyok kísértet. Azért öreg, hogy fölmentselek téged. Az ősz öreg nyaláb szabadkozott elébb, hogy így meg úgy, de végül megegyeztek. Kísértetünk az éjszakák felét, megkapta tőle, így csináltak rendet ezután ketten. Nyaláb hajnalban, este, pufók kísértetünk meg éjfelent. Tizet ütött már az óra, menjen kiki nyugovóra, kúrjongatott az egyik, majd a másik, egészen a hajnali világig. Itt az éjfél, emberek, mind nyugodni menjetek, kulcs kattanjon rá a zárra, ne legyen a tűznek lángja.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Van nekem négy jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret. De ha leves készül, mindnek hasa fáj. Persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérna metéltel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest, tojáslevest, pici ecettel, krumplilevest tejföllel,

0: Borsalfáj.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
3: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
4: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
3: És mi volt a legnagyobb bánat a Gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréselt csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve... a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak, meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak.
5: Te nem jössz?
3: Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
5: Hát persze, ősz van, teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
3: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak, vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröntbe, meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
5: Ajjaj, ajjaj, de messze van Afrika. Sosem érek oda gyalog.
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
5: De miért menjek gyalog?
3: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
5: Ugor fel hátra,
3: mondta a sofőr fütyörészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
5: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
3: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
5: Azonnal szállj le, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
5: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
5: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
3: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
0: Beszállás!
3: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
0: Mehetünk!
3: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
4: Ó, végre utazom,
3: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámulszkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
5: Mi ez?
3: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
5: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
3: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
5: Áhá! Mondta. Egy potya utas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után.
5: Ajjaj! Ajjaj, sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
5: Hogy jutok? Hát repülőgépen!
3: Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren.
4: Repülünk, újjongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába.
3: Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
5: Áhá!
3: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán.
5: Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan!
3: Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe.
5: Ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
5: Hogyan? Hát hajón!
3: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
5: Ha, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
3: De hogyan jutok fel?
4: Meglátta a teherdarut.
5: Hogyan?
3: Hát teherdaruval.
4: Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
0: Mehetünk!
4: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
0: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
4: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
5: Ezer árbóc és vitorla!
0: Úgy mászunk, mint egy csiga. Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
4: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól, ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
0: Hova mentek?
4: Kiáltott fel nekik.
0: Megyünk haza! Vége a télnek!
4: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe.
3: Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
5: Találkozott radírpókkal.
4: De erről majd legközelebb mesélek.
3: Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor. Annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrűt szálán a nagyjány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrűt szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca, végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén a pap, pap farán lapát végén asszony, asszony karján katona kezében kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa farán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na? Tudjátok már, mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: ételt hét alvók, hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tamás Járon vagyok, Kecskemétről érkeztem. Petőfi Sándor, Szegedszeggel. Jaj, a hátam, jaj, a hátam, oda van. Szomszéd bácsi kiporozta csúfosan. Átkozott a görcsös fütykös somnyele, melyel engem oly pogányul csépele. Miért is tart hát kertet, s benne körtefát, és az Isten rá gyümölcsöt minek áld? Csábítólag kandikált a körte rám, csábjait ki már sehol sem állhatám. Átugortam a palánkon, átesém, hogy megingod bele májam és vesém. És nem elég ez? Szomszéd bácsi rajta kap, és akkor jött még a valódi hadd elhat. Én teremtőm, miért is értem e napot? Megrakott, hogy minden csontom ropogott. Nesze mondta, nesze másik, harmadik, és a minden tudó tudja hányadik. Jelen volt a holdvilág a lagzinál, búsan nézte szomszéd bácsi mit csinál. Fellegekből vett magára gyászmezet, és megosztva szenvedésem, könnyezett. Ő, csak ő nem könyörül-e egyedül? Három a tánc, mondta, s egyre hegedült. Hegedült bottal hátam közepén, keservesen, síralmasan jártam én. Deszen jól van, kieverem én ne bajt, és visszakapja még a kölcsönt, vissza majd. Tudjuk hányat vert az úra, tudjuk ám, ön is rak a tűzre rossz fát, bácsikám. Ablakunkhoz esténként miért csompoljog? Vettem észre, hányadán van a dolog. Más szemében ő a szálkát megleli, és az övében a gerendát feledi. A deák névászonánál ő se jobb. Engem dönget a lopásért, s szinte lop. Lopni jár ő csókot lopni nénihez, míg anyánk a Bibliában levelez. Tegye lábát ablakunkhoz ezután, fogadom, nem nézek által a szitán. Megugratni vagy anyánkat hívom át, vagy leöntöm Dézsa vízzel a nyakát.
2: Grammatika titkai.
3: Fú, kicsit sok magot ettem. A végén olyan gömbölyded leszek, hogy repülni már nem is fogok tudni, csak jobbra-balra kullogni. Észrevettétek, hogy milyen remek hangulatfestő szavakat mondtam? Gömbölyded és kullog. Ezek olyan szavak, amelyek egy mozgás, cselekvés vagy tulajdonság hangulatát képesek sejtetni, felidézni. Például, ha azt mondom, Rozi locsi fecsi, akkor szinte látjátok magatok előtt, ahogy össze-vissza beszél mindenről. Vagy ha azt mondom, tegnap a parkban témferegtem, akkor szinte látjátok, ahogy ide-oda dölöngélve sétáltam, mint akinek semmi dolga. Ti is tudtok hangulatfestő szavakat?
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek!
4: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Szeretem!
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló barátok! Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van.
0: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
6: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagybetűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok, harmadik rész. Kátyú veszély. Esős reggelre virradt a nap. Úgy záporozott, mintha egy hatalmas locsolókannából öntötték volna fentről a vizet. A napocska bármennyire is szeretett volna kikukkantani a felhők mögül, azok nem engedték neki. Játszottak vele, mint cica az egérrel. Ha már oszladozott az egyik felhő, s a napsugarak kezdtek kikandikálni mögüle, akkor jött egy sötétebb felleg, ami újra eltakarta a fényt. Mintha ezen a reggelen nem szerették volna, hogy fényben ússzon a kisváros. Még a madarak is elbújtak az odúikban. Ezt a szürke időt senki sem szerette Poroszkában, Lángőr kapitányon kívül. A piros tűzoltóautó nagyon kedvelte az esős napokat, és nem csak azért, mert ekkor nagyon kevés volt az esélye annak, hogy tűz keletkezzen, hanem mert ilyenkor mindig feltöltődött jókedvel. A csuda se értette, hogyan lehet jókedve egy járműnek ilyen időben, de bizony ez így volt. Pedálka Petra és Suhanó Janó egy garázsból nézték az aszfalton koppanó esőcseppek táncát. Arató Aladár ilyenkor is dolgozott. A nagy sárban majdnem elakadt, de aztán szerencsésen kikászálódott belőle. Akkora sárdarabok ragadtak a kerekeire, hogy a gumibordái ki sem látszottak alóla. Kékfény Karcsi az igazak álmát aludta a rendőrség parkolójában egy nagy tölgyfa alatt. Az esős idő őt mindig elálmosította. Füstös Flóriánnak mindegy volt, hogy esik az eső vagy süt a nap, vagy épp hóviharban kell zakatolnia, ő már hozzászokott a szélsőséges időjáráshoz, hiszen országokon keresztül jár kell, és neki akkor is mennie kell, ha történetesen rossz az idő. Egyszer egy óriási forgószél haladt el mellette, vagy talán ő haladt el a forgószél mellett. Mindegy is. A lényeg, hogy majdnem felkapta az egész szerelvényt, de ez csak azért nem sikerült neki, mert Flórián túl nehéz volt. Lomhalóránt ki nem állhatta a viharos időt. Mire szegény járgány eresz alá húzódhatott volna, addigra általában el is múlt a vihar. Mindez azért volt így, mert Lóránt nagyon lassan haladt. Még a gyalogosok is megelőzték őt. Ezúttal szerencsésen elért a benzinkútig, ahol tető alá tudott húzódni. A busz negyed fedett parkolóinak egyikében pöfögő Patrik horkolt nagyokat. Végre egy olyan pillanat volt ez számára, amikor nem kellett dolgoznia. Esőben ugyanis senkinek sem volt kedve utazni. Robogó Robi viszont egy ecetfa alatt várt arra, hogy elálljon az eső, ami félúton kapta előt, s a vizes utakon már nem mert tovább indulni. Siréna Serena a várost járta. Hívták őt ide, hívták őt oda, és egy mentőautónak, mint tudjuk, menni kell, ha hívják. Az utolsó feladatával is végzett, és már visszafelé tartott a központba. Az ablaktörlő lapátjai vadul kalimpáltak, máskülönben semmit sem látott volna. A nagy szürkeségben és a sűrű esőben észre sem vette, hogy az úton egy mély kátyú alakult ki, amelyet a benne lévő esővíz teljesen láthatatlanná tett. Puff! Megtörtént a baj. Siréna az első és a hátsó kerekével is belement a kátyúba, s a hátsó kerék benne is maradt a gödörben. Ó, jaj! Most mit évő legyek? Csapdába estem, mondta ilyetten. Segítség! Segítség! Siréna Serena hangját senki sem hallotta meg. Mindenki pihent, várt. Egyedül csak Arató Aladár dolgozott a földeken. Füstös Flórián pedig valahol egy másik városban várakozott. Megvan, jött a hirtelen ötlet. Bekapcsolom a szirénámat. Azt biztosan meghallja valaki. Meg is hallotta mindenki, aki ébren volt, de az meg sem fordult a fejükben, hogy a mentőautó azért szirénázik, mert bajban van. Azt gondolták, hogy valahol vészhelyzet van, és épp oda tart. Ilyenkor mindig víjogva szágult végig az utcákon, ezért hát a hangos sziréna hangját megszokták a városlakók. A mentőautó bánatosan vette tudomásul, hogy nem jön a segítségére senki. Bezzegő, ő mindenkin segít, ha baj van. Elvégre ez a dolga. Nekiveselkedett, és megpróbált kiemelkedni a kátyúból, de nem sikerült neki. Az eső lassan alább hagyott. A sűrű cseppek egyre csak fogyatkoztak, míg le nem esett az utolsó is. A napocska végre kidughatta a fejét az eloszló felhők közül. A madarak újra előjöttek az udúikból, s boldogan emelkedtek a magasba. Az eső friss levegőt hozott magával, amit mindenki jólesően szippantott be. Még Robogó Robi is, aki folytathatta az útját hazafelé. Kigurult az ecetfa alól, ahol megbújt, s felnézett az égre, lerázta magáról a vízcseppeket, és fokozott óvatossággal gördült a belváros felé. Ő vette először észre a bajba jutott mentőautót. Hát veled meg mi történt? Kérdezte tőle rémülten. Végre valaki észrevett. Gyere gyorsan, segíts kiszabadulni innen. Kátyúba futottam, felelte hűvösen Serena. Áhá! Szóval akkor ezért szirénáztál, mondta Robi a vízzel teli mélyedésre meredve. Vajon mi másért? Tette hozzá sértődötten Serena. Ne haragudj, de azt hittem, hogy épp sietsz valahová, ahol baj van. Nem gondoltam, hogy pont veled történt valami, mentegetőzött a robogó. Ne aggódj, hívok segítséget, várj meg itt! Persze, hogy megvársz, hiszen sehová nem tudsz menni, mondta zavartan Robogó Robi, s már indult is a barátaiért. Poroszka járművei egyszerre értek a helyszínre. Mindenki körbeállt a Serenát, és az állapota felől érdeklődtek. Jól vagyok, nem esett semmi bajom, csak benne vagyok a gödörben. Se előre, se hátra, mondta a mentőautó. Arató Aladár, a csapat egyik legerősebb tagja, egy vontató kötél segítségével pillanatok alatt kihúzta a kátyúban rekedt Serenát. A többiek együtt éjjenezték a sikeres mentést. Kékfénykarcsi

0: Igazán nincs mit, felelte Robogó Robi a többiek nevében is. Mi pedig ezután jobban fogunk figyelni a sziréna hangjára, mert bizony előfordul, hogy egy mentőautó is mentésre szorul.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a Bölcs Bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a Bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bogoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés. Adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalamval üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé. A legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi, felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó, ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul, azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok! Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.

0: Hol vannak?
1: Összetörtem.

0: Sziasztok! Réka vagyok, és újra egy találós kérdést teszek fel nektek. Figyeljetek nagyon! Fent lakom az égen, melegít a fényem, sugárból van bajszom, este van, ha alszom. Ne hagyjuk elkalandozni a figyelmünket. Koncentráljunk! Égen lakik. Én a csillagokra tippelek. De az nem jó. A csillagok este világítanak, és nem is melegítenek. Még egyszer rendszerezzük. Az égen van, melegít, sugarai vannak. Ne is mondjam tovább, mert már is megfejtettétek. A nap! Hát persze, hogy a nap. Nagyon okosak vagytok. Jó volt veletek találgatni ma is.
1: Mesés reggelt. Ideje felkelni. Hasatokra süt a nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A törpe király ebres kertje. Történt egyszer, hogy a törpe király hosszú vándorútra indult. Keresztül kasul bejárta az egész világot, mikor úgy döntött, hogy hazaindul. Igen ám, de útközben elkapta a viharos északi szél, ami majdnem lefújta a lábáról. A szél csak fújt, fújt, nem akart abba maradni, s lassan a hóesés is rákezdte. Teringettét, hát micsoda hóviharba kerültem, morgolódott magában a törpe király. Ugyanis az otthona még legalább 10 mérföldre volt onnan. Szerencsére a közelben rátalált egy aprócska falura, és úgy döntött, ott majd szállást kér éjszakára. A falu közepén egy hatalmas ház állt, legalább 2 emelete volt, és az összes ablakában lámpások égtek. Látszott, hogy csak egy igazi úr lakhat benne. A törpe király először is ide kopogtatott be. A gazdag úr lánya nyitott ajtót. Mit akarsz, te kis mit ugrálsz? Kérdezte megvetően a lány. Jó estét! Nem akarom a ház népét megzavarni, csak egy fekhelyet szeretnék kérni, ahol átvészelhetem ezt a szörnyű hóviharos éjszakát, mondta reszketve a törpe király. Még mit nem? Vágta rá a lány, és becsukta az ajtót. A manócska nem tudott egyebet tenni, tovább botladozott a nagy hóban és a farkasordító hidegben, míg el nem ért a falu utolsó házához, egy szegényes kis viskóhoz. Halvány fény szűrődött ki az ablakon, és a törpe király bátran bekopogott. Itt is a lány nyitott ajtót. Jó estét! Mi jártában erre, ebben a fogcsikorgató hidegben? Kérdezte a lány, és összehúzta magán a kendőjét. Hazafelé igyekeztem, de közben elkapott ez a félelmetes hóvihar. Most pedig szállást keresek, hogy valahol meghúzhassam magamat éjszakára, vacogott a törpe király. A szegény ember lányának megesett rajta a szíve, és kedvesen behívta a kunyhójukba. A szegény ember családja szívesen látta vendégül a manócskát. A kemence mellett megágyaztak neki, és meleg vacsorával kínálták. A törpe király még aznap este köszönetet mondott a családnak a jóságukért, majd a lánynak a fülébe súgta. Hadd háláljam meg, amit tettél értem. Holnap menj a hegyek közé, és az egyik szikla oldalában találsz egy vasajtót. Ott fogok várni rád. Hajnalban, mikor a lány kinyitotta a szemét, a törpének már csak a hűlt helyét találta. Hamar magára kapta a bundáját, csizmát húzott, a kezébe kosarat vett, és a hegyek közé vette az irányt. Lassan lépdesett a térdig érő hóban, majdnem egy fél napig is eltartott, mire megtalálta a vasajtót az egyik szikla tövében. A lány bátran bekopogott, és a törpe király már is ajtót nyitott. Csak hogy ide találtál, kedvesem, gyere csak, kerülj bejjebb, légy üdvözölve a birodalmamban, hadarta jókedvűen a manócska. A lánynak a lélegzete is elállt a gyönyörűségtől, mikor megpillantotta a törpe király birodalmát. Ugyanis tél helyett nyár volt az országban, a nap 7 ágra sütött, és mindenfelé virágos zöldellő fákat és vidáman játszadozó madarakat látott. Na hát, Eper, a kedvencem, kiáltott fel hirtelen, és már szaladt is, hogy teleszedje a kosarát. Ám a törpe király óva intette. Ahhoz nem szabad nyúlni, gyere, megmutatom, honnan tudsz szedni. Majd elvezette a lányt a kert túlsó végébe, ahol meg annyi fa és bokor állt, és mind roskadozott az érett gyümölcstől. A lány csak úgy kapkodta a kosarába a zamatos epreket. Egyszerre tömte a hasát és a kosarát. Mikor jól lakott, köszönetet mondott a törpe királynak. Igazán finom eperterem nálad, köszönöm, hogy megvendégeltél belőle.
Én köszönöm, hogy nem hagytál éjjel a hidegben fagyoskodni. És most menj, vigyél gyümölcsöt a családodnak is. Majd a törpe átnyújtott néhány magot a lánynak, és elbúcsúztak. A lány hazabotorkált a hóban, és odaadta az eperrel teli kosarát a családnak. Testvérei olyan boldogan falták a mézédes gyümölcsöt, hogy öröm volt nézni őket. A lakoma után a lány elővette a magocskákat, amiket a törpe királytól kapott. És amint elolvadt a hó, gondosan elültették őket. Bizony csodamagok voltak ezek, mert pár hét múlva már rengeteg édes gyümölcs termett rajtuk. Annyi termés jutott nekik, hogy alig győzték a vásárban eladni. Közben a faluban elterjedt a törpe király epreskertjének a híre. Mikor a gazdag ember lánya meghallotta a pletykát, kezébe kapta a kosarát, és nekivágott a hegyeknek, hogy megkeresse a vasajtót. A törpe király beengedte a lányt, és az körül se nézett, már is nekilátott az eperszenésnek. Mikor végzett, szó nélkül hazaindult, meg sem köszönte a törpe királynak az epreket. Mikor visszaért a faluba, rögvest eldicsekedett mindenkinek a törpe király epres kertjével. Elő akart húzni néhány szem epret, hogy henceghessen. Ám amikor belenyúlt a kosárba, az eperszemek egytől egyig varangyos békává változtak. A lány felsikoltott, és ilyettében eldobta a kosarat. A békák meg kiugráltak belőle, és ellepték az egész utcát. A falu népe még sosem szórakozott ilyen jól.

0: Vörös Sándor sehal se lát dömötör. Aki előadja nektek, Gócán Panni, azaz én. Sehal se lát dömötör, buta volt, mint hat ökör. Mert ez a sehal se lát kerülte az iskolát. Azt gondolta, hogy a pékhálót szövi rég, és kemencét fűt a pók. Ottan sülnek a cipók. Azt hitte, hogy szűcs az ács, zabszalmát sző a takács, sziklát aszal a szakács, libát patkol a kovács. Míg más olvasott, meg írt, ő csak ordítani bírt. Megette a könyvlapot, s utána tintát ivott. Csak azt mondom, Dömötör buta volt, mint hat ökör, mert ez a sehal se lát kerülte az iskolát.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.
3: Csukás István, Süsű a sárkány, az ünnepség. A várudvaron megkezdődött a születésnapi ünnepség. A nép éjjelzett, hogy éljen a kis királyfi, éljen, éljen! A kis királyfi kipirult arccal állt a díszemelvényen, és megköszönte az éjjelzést. Mellette állt az apja, és egy szép, aranyozott karddal megérintette a kis királyfi vállát, és így szólt. Nagy nap ez a mai, drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a hetedik születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek. Éljen! Éljen! Zúgta a nép. A király átadta az aranyozott kardot. Íme itt a kard, a kezed erősen fogja, de a szíved irányítsa. A kis királyfi az oldalára csatolta a kardot. A kancellár elébe lépett, meghajolt, és így szólt. És most következik a meglepetés, kis fenség. A vár népe nagy titokban ajándékokat készített, és most átadja eme nagy alkalomból. Hozzátok sorban! Jöttek is mindnyájan az ajándékokkal, először a kocsmáros, aki meghajolt, és így szólt. Engedje meg, kis felséged, hogy ezt a gyönyörű csikóbőrös kulacsot átnyújtsam, málna szörp van benne, pince hideg. Utána jött a pék, a csizmadia, majd sorban mind a vár népe átadták az ajándékokat. A kis királyfi köszönte, kipirulva fogadta, de közben jobbra-balra nézegetett, süsüt kereste, de sehol sem látta. Súgva megkérdezte a kancellárt, és süsü hol van? Tőle is kapok? A kancellár a vállát vonogatta, nem tudom, nem láttam, fogalmam sincs. Majd a botjával hármat koppintott, megköszörülte a torkát, és hangosan így szólt. És most a kinevezett trónörökös, vagyis a kis királyfi rövid beszédet mond. Ősi szokás szerint. Csend! Csendet kérünk! Csend legyen! Végre csend lett. Elhalkult a zsibongás, meg a fecsegés, még a légy zümmögését is lehetett hallani. És még valamit, a hátsó udvarból keserves zokogás, sírás és szipogás hallatszott. Süsü sírt keservesen, csak addig nem lehetett hallani a nagy lármától. Az emberek figyeltek, hallgatóztak, nem ismerték fel rögtön, hogy ki sír. A kis királyfi rögtön felismerte, ott hagyott csapot, papot, mézes huszár, csikóbőrös kulacsot, s rohant a sírás felé. Nem lehetett eltéveszteni, folyamatosan szólt a Süsü, szólítgatta már messziről a királyfi a zokogó. De Süsü nem hallotta, csak jajveszéket, meg siránkozott a bűvös virág fölött. Jaj, én felelőtlen, mit tettem, még a verset sem mondtam el. Pici gondolkodás után belefogott a versbe. Ha szereted, viszont szeret, ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat, becézgeted, örül ám. Szíved vidul, lelked röpül, csodálatos illatán. Süsü behunyt szemmel mondta a verset, most kinyitotta és nem hitt a szemének. A bűvös virág szárba szökkent, s kinyílt újra minden bimbója. Süsü ámuldozva suttogott, csoda történt. Kinőtt a virág, a bűvös virág. Ó, köszönöm, bűvös virág, köszönöm, hogy nem hagytál cserben. Ekkor ért oda a kis királyfi, átölelte Süsü nyakát, és ámulva nézte ő is a bűvös virágot. Süsü, Süsü, végre megtaláltalak. Miért sírsz? Ó, begyönyörű virág! Süsü megtörülte a szemét, és mosolygott. Már nem sírok, és ez a tiéd. Ez az én ajándékom, a bűvös virág. Bűvös, mert szeretem, illetve téged szeretlek. Vagyis, hogyha szeretlek, akkor bűvös, de azért őt is kell szeretni, de téged azért jobban, ugye érted? A kis királyfi bólogatott. Értem, Süsü, köszönöm, Süsü. Tőled kaptam a legszebb ajándékot, a szeretetet. Gyere, mutassuk meg mindenkinek. S vitték a bűvös virágot a díszemelvényhez. Ahogy mentek, három bujkáló, civakodó alak mellett haladtak el, de észre sem vették őket, s nem törődtek velük. A három civakodó a pék, a csizmadia és a sárkányfűárus volt. A pék lögdöste a csizmadiát, s a sárkányfűárusra mutogatott. Nézd, nézd, mi van az orroddal, sárkányfűárus, olyan hosszú lett, mint egy kolbász. A sárkányfűárus rémülten az orrához kapott, s óbégatva tapogatta. Jaj, az orrom, jaj, orrom, orrocskám, mit tett veled a bűvös virág? Majd az óbégatás közben a másik kettőre pillantott, s nagyot nevetett. A ti orrotok is olyan hosszú, mint a kolbász. Erre a pék meg a csizmadi azonnal abbahagyta a heherész és tapogatták meggyúlt orrukat, és keservesen bőgtek. A sárkányfű árus tovább gúnyolódott. Vagyis ti is loptatok a bűvös virágból, jó madarak! Aztán tovább bóbégatott. Jaj, az orrom, megint nőtt vagy 10 centit. Bosszút állt a bűvös virág. Így nem mehetünk emberek közé. Micsoda szégyen, micsoda szégyen. A fal mellett somfordálva, az orrukat tapogatva hazamentek, és bezárkóztak a szobájukba, még a függönyt is elhúzták, nehogy meglássa valaki megnyúlt orrukat. Süsü és a kis királyfi a díszemelvényhez ért, magasra tartva vitték a bűvös virágot. Sorban megcsodálta mindenki, hogy ó, begyönyörű virág, meg hogy én még ilyen szép virágot nem láttam. A kis királyfi büszkén mondta, bűvös virág. És mitől bűvös? Kérdezte a kancellár. A szeretettől, válaszolta a kis királyfi. A király is elismerően nézegette a virágot. Gyönyörű ajándékot kaptál, kisfiam. A szeretet a legnagyobb dolog a világon. A királyné is megcsodálta, és megkérdezte, nem fog elhervadni? Nem hervad el, ez sosem hervad el, felelte a kis királyfi. Az öreg király is megcsodálta. Na hát, Süsü, sosem tudtam, hogy te ilyen nagyszerű és pompás kertész vagy. Gyógynövényeket is termesztesz? Kellene nekem valami reuma ellen, úgy hasogat. Süsü vidáman bólogatott, gyógynövény, majd beszélek az öreg kertésszel, ő biztosan tud valamit a reumádra. Mikor már mindenki jól megcsodálta a bűvös virágot, a kis királyfi felszaladt vele a szobájába, és kitette az ablakba, hogy láthassa és csodálhassa, aki csak akarja. Süsü boldogan figyelte, és elégedetten dünnyögte. Bűvös virág, és ebből csak egy van a világon, mint ahogy Süsü is csak egy van. Óvatosan felnyúlt az ablakba a bűvös virágért, és közben így dünnyögött. Van még egy kis dolgom. Bekopogtatott a bezárt ablakokon, és így szólt. Dugjátok ki az orrotokat, és szagoljatok. A bűvös virág rajtatok is segít. S valóban a hosszúra nyúlt orrok egy szaglásra visszaváltoztak.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap!
1: Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.
4: Halihó gyerekek! A mikrofon mögül Réka jelentkezik, vagyis én. És újra itt vagyok egy találós kérdéssel. Így hangzik. Ez a kis barát mindig segít. Hasonló, mint a felnőtteknek az autó, te is gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre. Egyszerűbb kicsit, mint a bicikli. De csak óvatosan közlekedj vele. Még azt elárulom nektek, hogy leggyakrabban két kereke van, és lábbal kell hajtani. Néha csak tolod, néha csak húzod, de az biztos, hogy mindig sok örömet okoz. Mi lehet ez? Igen, ügyesek vagytok, ez a roller! Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a találós kérdés. Ti tudtok rollerezni? Én nagyon szeretek. Legközelebb is várlak titeket. Sziasztok!

0: A csóhúku hegyi boszorkány. Réges-régen, hosszú emberöltőkkel ezelőtt, a csóhúku hegy tetejét olyan vastag felhőréteg borította, hogy emberi szem át sem láthatott rajta. Azt beszélték, hogy egy gonosz boszorkány lakik a hegy csúcson. A hegy lábánál egy aprócska falucska terült el, de lakói még sohasem jártak a hegyen, annyira féltek a boszorkány varázs erejétől. Aztán egy őszi éjjelen sötét felhők érkeztek nyugat felől. Hatalmas szélvihar kerekedett, a felhők eltakarták a csóhúku hegy hófehér csúcsát, majd nem sokára elerett az eső. A szél egyre erősebben fújt, és egyszer csak olyat dörrent az ég, hogy az emberek az ágy alá bújtak ilyettükben. Majd furcsa hangokat hallottak. Egy titokzatos idegen háztetőről háztetőre ugrált, és közben ezt kiabálta.
1: A boszorkánynak fia született! A boszorkánynak fia született! Menjetek és ajándékozzátok meg, vagy felfal benneteket!
0: Mikor az ismeretlen alak eltűnt, a vihar is elcsendesedett, az eső abba maradt, az ég pedig kitisztult. Ám a falu lakóinak nyugtalansága nem csillapodott. Az ágy alatt kuporogva várták a hajnalt. Másnap már kora reggel összeültek a falu bölcsei, hogy megvitassák az éjjel történteket. Először a falu legidősebb embere szólalt fel. Azt hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy nem akarjuk magunkra haragítani a boszorkányt. A bölcsek mind bólogattak. Készítsünk hát közösen ajándékot, hogy elnyerjük a jó indulatát. Úgy döntöttek, hogy rizses gombócot és lepényeket sütnek közösen. Az egész falu kivette a részét a munkából, a férfiak dagasztották a tésztát, az asszonyok rizst főztek, a gyerekek pedig gombócokat gyúrtak. Mire elkészültek, olyan sok finomság gyűlt össze, hogy két nagy vászon zsákot megtöltöttek vele. A falu bölcse elégedetten nézte a csemegéket. Már csak azt kell eldöntenünk, ki vigye el az ajándékot. Az emberek csak némán hallgattak, és egymásra mutogattak. Végül az egyik öreg megszólalt.
1: Vigye fel az a két fiú, akik mindig a bátorságukkal kérkednek.
0: Mutatott két nagy darab fiúra. A többiek mind helyeseltek.
1: Úgy van, vigyék fel ők!
0: Kiabálták.
1: Most legalább megmutathatjátok, milyen fából faragtak titeket.
0: Nevetgéltek az emberek. De a legényeknek csak a szája volt nagy, és most egyik sem merte megmondani, hogy fél a boszorkánytól.
1: Felváltva hebegtek, habogtak. De hiszen azt sem tudjuk, merre kell menni. Még sosem jártunk a hegyen, oda se fogunk találni.
2: Ne féljetek, majd én mutatom az utat.
0: Kiáltott valaki a tömegből, és előlépett a falu legidősebb anyókája, Akaza néni. A néni, amilyen öreg volt, olyan vakmerő, s cseppet sem látszott rajta a kor.
2: Gyerünk, fiúk! Ne lazsáljatok! Kapjátok fel a zsákokat, és induljunk!
0: A fiúk kénytelen kelletlen vállukra vetették a két finomsággal teli zsákot, és Akaza néni vezetésével elindultak a hegycsúcs felé. Hallára voltak rémülve, úgy féltek a boszorkány haragjától, és az erdő minden apró zajára összerezzentek. Ahogy egyre magasabbra értek, a szél egyre hangosabban süvített, és egy nagyobb széllökés majdnem ledöntötte őket a lábukról. A fiúk megrémültek.
3: Ez csak a boszorka lehet. Nem maradok tovább ezen az elátkozott helyen.
2: Ugyan? Nincs mitől félni. Csak a szél fújdogál. Siessünk inkább, mert nem sokára lemegy a nap,
0: mondta a nagyanyú. Ám a szél újra feltámadt, és ha nincs az a néhány erős faág, biztosan lesodorta volna őket a hegyről. A szél csak hamar lecsillapodott, Ám amikor a kozanéni körbenézett, a fiúkat nem látta sehol, csak a két óriási zsák hevert a földön.
2: Micsoda anyámasszony katonái!
0: Majd felkapta az egyik zsákot, és maga biztosan nekivágott a csúcsnak. Kitartóan mászott tovább, s még naplemente előtt elérte a hegytetőt. Mikor körbenézett, megpillantott egy rozog a kunyhót.
2: Ez csak a boszorka hajléka lehet,
0: gondolta, és közelebb merészkedett. Egy aprócska fiú játszott a ház előtt. Akaza anyó már éppen megszólította volna, mikor a banya kilépett a házból.
2: Jó estét, néném! Ajándékot hoztam a falu nevében,
0: köszönt félénken az anyuka.
2: Végre itt vagy! Már vártalak! Tegnap hoztam világra ezt a rossz csontot, és közben úgy megéheztem, hogy elküldtem rizslepényért a fiamat. Nem akartalak megijeszteni titeket,
0: szabadkozott a boszorkány. Akaza néni meglepődött a boszorka jóságán, majd félénken megszólalt.
2: Nagyon restellem, de egyedül nem bírtam cipelni a két zsákot, így az egyiket útközben letettem.
4: Ó, annyi baj legyen! Menj csak le, fiam, hozd fel a néni zsákját!
0: Kiáltott oda a boszorkány a fiának. Nem telt el pár perc, és a fiú már vissza is tért, hátán a néni rizslepényes zsákjával.
2: Kedves Akaza, engedd meg, hogy hálám jeléül megvendégeljünk ma vacsorára.
0: És a csóhukú hegyi boszorkány már neki is látott a főzésnek. Ízletes levest készített a rizslepényhez. Miután jó ízűen megvacsoráztak, a jóságos boszorkány egy kéréssel fordult a nénihez.
2: Kérlek, maradj még egy keveset. Nincs senki, aki gondomat viselné.
0: A néni nem mert ellent mondani a csóhukú hegy hírhet asszonyának, és ott maradt segíteni. Akaza néni szorgalmasan dolgozott, tett vett a ház körül, s közben ápolta a gyengélkedő boszorkányt. Ám ahogy teltek múltak a hetek, az anyókát egyre inkább gyötörte a honvágy. Végül összeszedte minden bátorságát, és félve megszólította a boszorkát.
2: Elég régóta vagyok már itt, és az otthoniak már bizonyosan aggódnak értem. Szeretnék visszatérni a falumba, ha már nincs szüksége tovább a szolgálatomra.
4: Jól van, Akaza. Utadra engedlek. De előbb hadd ajándékozzalak meg valamivel. Fogadd el hálám jeléül ezt a finom selyemszövetet, ami sosem fogy el.
0: Azzal átnyújtott egy színes hímzett kelmét Akaza néninek. Mikor az anyóka visszatért a faluba, az emberek először hinni sem akartak a szemüknek.
2: Ne féljetek tőlem, én vagyok az Akaza,
0: nyugtatta őket az anyóka, és elmesélte találkozását a meleg szívű boszorkával. Majd előhúzta tarisznyájából a selyemszövetet, és mindenkinek levágott belőle egy jókora darabot. Az anyag éppen elfogyott, de az anyóka nem bánta, mert másnap újra tele lett selyemszövettel a tarisznyája. Attól fogva az egész falu szebbnél szebb ruhákban járt, és szeretetteljes tisztelet övezte a csóhukú hegyi boszorkányt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan. Futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső! Jaj, de jó, hogy kitaláltátok! Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Dancs Anna-Mari vagyok, énekes színésznő, de ami még ennél is fontosabb, hogy édesanya vagyok, és van egy 8 éves kisfiam, akit Ádámnak hívnak. Ádámnak nagyon-nagyon sok mesét olvastam az elmúlt években. Imádja a meséket, és imádja azt, hogy egy kicsit elváltoztatom a hangomat, és bizonyos állatok, vagy éppen élőszereplőknek a bőrébe belebújok. Remélem, hogy tetszeni fog ez a cuki mese, amelyet most felolvasok nektek nagy-nagy szeretettel. Koncz Edit. Csöpp, a kis esőcsepp. Egyszer volt, hol nem volt, fönn a magas égben, ahol még a madár sem jár. Ott volt Felhőország. Felhőország lakói gondoskodtak az esőről a földön élők számára. Itt éldegélt Felhőmama is, akinek egy szép napon igencsak virgonc fiacskája született. Csöpnek nevezte el. Csöp kíváncsi, szeleburdi kis vízcsepp fiúcska volt, szeretett volna már világot látni.
4: Felhőmama, mikor engedsz már ki a nagy világba? Kérdezte minduntalan Csöp.
3: Már nem kell sokat várnod, intette türelemre szelíden Felhőmama. Teltek, múltak a napok, Felhőmama pedig egyre csak hízott, dagadt. Sok gyermeke született, akiket egyszerre kellett útjukra engednie. Egy szép napon, amikor már alig tudtak megmoccani egymástól a kis esőcsepp testvérkék, Felhőmama felsóhajtott. Itt az idő, gyermekeim! Menjetek le a földre, oltsátok az élő lények szomját, duzzasszátok a tengerek vízeit, segítsetek, ahol csak szükséges. Aztán majd, ha visszatértek, elmeséltek nekem mindent. Azzal egyesével elbúcsúzott mindegyiktől.
4: Hogyan fogok visszatérni hozzád, Felhőmama? Aggodalmaskodott Csöp.
3: Ez varázslat, mosolygott sejtelmesen Felhőmama. De ne aggódj, fogjuk még látni egymást. Csöp tehát elindult az égből, hogy világot lásson. Testvérkéivel a levegőben kergetőzve zuhantak a föld felé. Egyszer csak egy madárhoz közeledtek.
4: Hát te ki vagy?
3: Kérdezte kíváncsian Csöp.
5: Én a Sas vagyok,
3: válaszolta.
4: Én Csöp vagyok, egy kis esőcsepp.
5: Szállj csak lejjebb, oda lent már nagy szükség van rád,
3: biztatta a Sas. Csöp tehát ereszkedett egyre lejjebb és lejjebb. Egy virágos mezőre pottyant egy szépséges virág levelére.
5: Az érkezéstől kicsit kábultan pihent meg a zöld levélen.
3: A virág megszólította.
5: Jaj, de jó, hogy jöttél, már nagyon vártalak. Napok óta nem esett, és igen szomjas vagyok.
4: Én Csöp vagyok. Hát te ki vagy?
3: Kíváncsiskodott Csöp magához térve.
5: Én a kikerics vagyok,
3: válaszolt a virág.
4: És hogyan segíthetek rajtad?
3: Kérdezte a kis esőcsepp.
5: Gyorsan gurulj végig a levelemen, a száramon le egészen a földre. Ott a föld majd utat ad neked, és alatta megtalálod a gyökereimet.
3: csöpp úgy is tett, ahogy a virág mondta. Neki rugaszkodott, legurult egészen a földre, ahol a növény tövében a föld beszippantotta.
4: Korom sötét lett körülöttem minden.
5: Ne félj!
3: Hallotta messziről a kikerics szavait. Csordogál csak lejjebb a földbe, amíg nem találkozol a testvéreiddel,
5: és köszönöm, hogy megnedvesítetted a földet körülöttem, így már magamhoz tudom venni a szükséges tápanyagokat.
4: Nagyon szívesen!
3: Kiáltotta, de ezt a kikerics már nem hallotta, mert csöpp egyre távolabb került a föld felszíntől. Néhol puha, homokos talajon vitt az útja, néhol pedig agyagos rögöket kellett kerülgetnie. Egyszer csak mozgás vett észre maga mellett. Azt hitte, valamelyik esőcsepp testvérkéje az.
2: De tévedett.
4: Ki van ott?
3: Kérdezte kissé remegve.
1: Csak én vagyok, a vakond!
3: Hallotta közvetlen közelről.
4: Mit csinálsz te itt?
3: Kérdezte kíváncsian csöpp.
1: Dolgozom!
3: Felelte vakond.
1: Keresztül kasul ások a földben, szétmorzsolom a nagy rögöket, így puhítom a talajt. Azért, hogy a növények gyökerei könnyebben utat törhessenek maguknak.
4: Na hát, ámult el csöpp. Igazán érdekes mesterség.
3: Majd büszkén hozzátette.
4: Én épp az imént itattam meg egy virágot, egy kikericset.
2: A vakond jóságosan elmosolyodott.
4: Nagyon szép tőled, de most már siess lefelé, addig, míg el nem érsz egy barlangot. Ott majd találkozhatsz a testvéreiddel.
3: Miután elbúcsúztak, csöpp folytatta útját, és napok múlva egy tágas barlang tetején találta magát. Fönt a magasban lógott, himbálózott, aztán egyszer csak lepottyant. Belepottyant egy föld alatti folyamba, ami utat tört magának a föld felszíne felé.
2: A folyóban hemzsegtek csöpp testvérkéi.
3: Nagyon megörültek egymásnak, most már együtt hömpölyögtek tovább. A folyó forrás formájában tört a felszínre, így a sok kis esőcsepp újra megláthatta a napfényt.
4: Kacagva, gurgulázva hömpölyögtek a folyóban, amíg végül el nem érték a tengert.
2: Csöpp élvezte az utazást,
3: de aggódva nézegetett fölfelé a magas égbe. Sehogy sem tudta elképzelni, hogy hogyan fog visszajutni felhőmamához. Napokon át forrón sütött a nap, az esőcseppek pedig vidám hancúrozással töltötték a várakozást.
4: Csöpp hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát,
3: meglepődve vette észre, hogy több testvérével együtt elhagyják társaikat. Szellői fiakkal találkoztak, akik repítették őket egyre följebb és följebb.
4: Hát ti kik vagytok?
3: Kérdezte a mindig kíváncsi csöpp.
4: Mi a szél fiai és lányai, a szellők vagyunk,
3: válaszolták.
4: Visszaviszünk titeket az égbe, ahol születtetek.
3: Csöpp izgatottan várta, hogy újból lássa felhőmamát. Amikor megérkeztek, minden kis cseppecske egyesével mesélte el kalandjait felhőmamának. Felhőmama mosolyogva hallgatta csemetéjét, majd ágyba parancsolta őket.
5: Pihenjetek, gyermekeim, hamarosan újra útnak indultak.
4: Tényleg?
2: Dugta ki a fejét csöpp a paplan alól.
3: Bizony, kicsikém, bólogatott felhőmama. Ez az élet rendje, ez a mi életünk. Aki nem hiszi, járjon utána. Keressenek csöppet, a kis esőcseppet.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Reggel. Kelj fel, baba, kacagjál, tudom, szépet álmodtál. Tej, túró, tej fel, kicsi baba, kelj fel. Jó reggelt, itt a tej, gyerekek, keljetek fel. Cirmos cica, kelj fel, itt a finom tej fel. Kukurikú, szól a kakas, ki az ágyból, hajnal hasad, már süti a nap a hasad. Kukurikú, jó reggelt, szól a kakas, ha felkelt. Rajta, rajta, gyerekek, ágyatokból keljetek. Ha majd szép nyári hajnalon, a nap besüt az ablakon, jó gyermek, kelj hamar, ő restfiút nem szeret, s megszúrja majd szemedet. Reggel van már ragyogó, fütyűrészik a rigó, csirip, csirip, csicserek, jó reggelt, kisgyerekek. Ébredj, ébredj már, hív a napsugár, a nap is az égen jár, ébredj hát fel már. Tiktak, tiktak, jár az óra, körbejár a mutatója, azt hirdeti minden reggel, ki korán kell, aranyat lel. Korán kelni, énekelni, nincsen annál vígabb semmi, későn kelő jó barátom, neked is csak ezt ajánlom.
1: Műsorajánló következik. A Csukás Mese Rádió. Egy rádió egyfejűeknek. Te egyfejű vagy? Hát persze. Tehát ez a rádió neked is szól. És tudod, ki egyfejű még? Hát Süsü a sárkány. Róla is szól mese nálunk. De találkozhatsz még Radírpókkal, Gombóc Artúrral, Mátyás királlyal, Kacor királlyal, Szegény legénnyel, Kiskakassal, Égigérő passzújjal, Csacsival, Nyuszival, Rókával, Farkassal, de még Tigrissel is. Persze csak a mesében, mert ott ugye mindent lehet. Sőt, ismerj meg új történeteket minden este héttől a Csillagok Esti Mesefényben kimeríthetetlen tárházából. A Csukás Mese Rádió minden nap elrepít a mesék birodalmába, és igazi vidám dalokkal szórakoztat. Tarts velünk folyamatosan!
2: Csukás Mese Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek! Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajzpályamű érkezett a Süsüke

0: fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Búcsút intett Jancsi az ájfalusi legényeknek, megköszönte a szíves látást, jól tartást, és bizony folytatta az útját. A hegyek alján, völgyek között már hasadt a hajnal. Nagyokat nyújtózott Jancsi, ásítozott, mert bizony nagyon elfáradt a nagy mulatozásban. De ment tovább, hiszen itt sem talált magának feleséget.

0: Hosszú út állt Jancsi mögött, s tudjátok, hogy meddig ment? Egészen a világ végéig, s amikor odaért, felnézett az égre, a bárány felhőkre, összekulcsolta a kezét, s arra kérte a jóistent, hogy vezesse őt haza.
1: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió!

Az irigy kaméleon. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, a kaméleon még nem volt olyan színpompás állat, mint napjainkban. Szürke volt, egyszínű, és mindig irigységgel töltötte el, ha meglátta az erdő tarka-barka állatait. Búskomora mászott át egyik ágról a másikra, és közben azon törte a fejét, hogy szerezhetne ő is valamilyen színt, hogy kevésbé tűnjön fakónak. Aztán eszébe jutott, hogy a gyíkok és a békák is örökösen a napon süttetik magukat. Gondolta, kipróbálja ő is. Hát, ha szerez egy kis színt. Megkereste a számára a legbarátságosabb sziklát, és kifeküdt rá süttetni a hasát. Egész délután a napon aszalódott, de mikor este hazaért, szomorúan vette tudomásul, hogy egy árnyalatnyit sem sikerült barnulnia. Bőre még mindig szürke volt és fakó. A kaméleon egész éjjel aludni sem tudott a csalódottságtól, és azon morfondírozott, mit évő legyen. Hosszas forgolódás után eszébe jutott, hogy van néhány gyümölcs az erdőben, aminek a színes leve talán festékül szolgálhat. Másnap izgatottan ébredt, és első dolga volt, hogy gyümölcsök után nézzen. Szerencsére az erdő mélyén talált néhány gránátalma és áfonyabokrot. És meghengergett a földön talált termésekben. Aztán hazafele, ha meglátott egy gyümölcsöt, felvette és magára kente. Így került rá kivi, mangó, narancs, dinnye, és mire hazaért a kis kaméleon, a szivárvány ezer színében pompázott. Annyira tetszett magának, hogy egész éjjel a csodás színű bőrében gyönyörködött. Majd reggel elindult, hogy megmutassa barátainak az új, tarka-barka színét. Már éppen odaért volna a tisztásra, mikor elerett az eső. A kis kaméleon nyugodtan mászott tovább, ám az egyik ugrásnál arra lett figyelmes, hogy a lábairól eltűnt a szín. Bizony, a rengeteg égből lezúduló víz lemosta róla a sok színt, amit a gyümölcsök adtak neki. A kaméleon elszontyorodott, és bánatosan elindult hazafelé. Útközben elállt az eső, és az állatok előjöttek a rejtekhelyükről. Kaméleon pedig irigykedve tekintett végig a színpompás állatserege. A kutya észrevette, hogy a kaméleon a fán szomorkodik. Mit történt, barátom? Miért lógatod úgy az orrod? Kérdezte az ember. Mindannyian olyan szép színesek vagytok. Csak nekem van fakó színem, mondta csalódottan a kaméleon. Bár csak nekem is lenne egy kis színem. Menj el Orulához, a varázskígyóhoz, majd ő segít rajtad, tanácsolta a kutya. Micsoda ötlet, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe, vidult fel a kaméleon. Megköszönte a kutya tanácsát, és azonnal a varázskígyó barlangja felé vette az irányt. Nagyhatalmú Orula, kérlek, segíts rajtam, könyörgött a kaméleon. A többi állat olyan szép színes, csak én vagyok egyedül szürke. Kérlek, varázsolj nekem egy kis színt, legalább csak néhány foltot. Nem szép dolog az irigység, kaméleon barátom. Minden állatnak megvan a maga színe. Neked a szürke, válaszolta az öreg Orula. Ám a kaméleon addig-addig könyörgött neki, míg a varázsló adott neki egy üvegcse varázsszert. Tessék, vidd ezt a főzetet!

0: Amint beért a fák közé, már is felhörpintette a varázsitart. Ahogy az egyik fáról a másikra ugrált, észrevette, hogy a színe kezd megváltozni. Először zöldre váltott, majd a tó közelében kékre. Így tovább. Mindig olyan színűre váltott, mint a környezete. Miközben ugrándozott, az egyik fa tövében megpillantotta a kutyát. Nézd, milyen csodaszép színem lett! Illegette magát a kaméla. Ám a kutya még csak feléje sem nézett. Bandukolt tovább az úton. Kamélan dübegurult. Milyen szemtelen ez a kutya? Rám se hederít. Biztosan azt gondolja, hogy ő a legszebb az erdőben. Na majd megmutatom én neki. Gondolta a kamélan, és elszaladt Orulához, a varázslóhoz. Hatalmas Orula, kérlek segíts rajtam. Szeretném, ha még szebb lehetnék, hogy a kutyát megegye a sárga irítség.
1: Nyugodj meg, kicsi kaméleon. Te így is szép vagy. Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások. Mondta a bölcs Orula.
0: Ám a kaméleon nem hagyta annyiban a dolgot. Egyre csak könyörgött a varázslónak, hogy adjon neki egy másik főzetet. Mikor a varázsló látta, hogy a kaméleon hajthatatlan, adott neki egy újabb üvegcsét. A kaméleon alig várta, hogy újra összetalálkozzon a kutyával. Ágról ágra ugrándozott, s közben a kutya arcára gondolt, amikor meglátja az új külsejét. Bizony, mostantól én leszek a legszebb és legszínesebb az erdőben. Miközben a csodálatos új külsejéről ábrándozott, nem figyelt eléggé, és elvesztette az üvegcsét. Mikor észrevette, hogy hiányzik, már késő volt. A sűrű dzsungelben nem tudta megtalálni a varázsitalt. Akkor ismét elment Orulához, hogy újabb csodaszert kérjen, ám a nagy varázsló úgy elkergette a hiú kaméleont, hogy többet a barlang közelébe sem mert menni. Így történt, hogy a szürke kaméleon új színt kapott, s azóta is a színe a környezetének megfelelően változik. Ám a kaméleon egy cseppet sem örül ennek, mert neki csak az a fontos, hogy ő legyen a legszebb.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld!
3: Na?
2: Ma reggel nem tudtam kinyitni az ajtót. Akárhogy ráncigáltam, nem sikerült. Aztán kiderült, hogy kulcsra volt zárva.
3: Többet ésszel, mint erővel.
2: Azaz?
3: Ez a közmondás azt jelenti, hogy mindig gondolkodj, mielőtt cselekednél. Sokszor azzal többet érsz.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Pillangó születik. Ugye ismeritek Süsüt a sárkányt? Tudjátok-e, hogy melyik repülő rovar a kedvence? Segítek! Szép, színes pilleszárnyai vannak. Úgy van, a pillangó. A pillangót lepkének is nevezzük. Lepke vagy pillangó, egyre megy. És azt tudtátok-e, hogy hogyan születik meg ez a csodálatos rovar? Elmesélem. Ha hiszitek, ha nem, a pillangó hernyóként jön a világra, és amikor eljön az ideje, egy átalakuláson megy át. Hernyóként levelekkel táplálkozik, csúszik, mászik, s amikor már elég nagy, keres magának egy megfelelő helyet, és bebábozódik. Hogy mit jelent ez? Azt, hogy egy kemény burkot, egy biztonságot nyújtó tokot épít maga köré, amelyben aztán egy igazi csoda történik. A hernyó átalakul pillangóvá. Kinőnek a szárnyai, átalakulnak a lábai, a feje, egy szóval a testének szinte minden porcikája. Néhány hét elteltével pedig kibújik a bábból, s miután megtornáztatta és megszárította a napon a szárnyait, a levegőbe emelkedik. S míg a hernyó levelekkel táplálkozik, a belőle kifejlődött lepke nektárt iszik a virágokból. Nekem a pillangókról mindig az angyalkák jutnak eszembe. És a legszebb, hogy gyönyörű színben játszó szárnyaik vannak. Van, amelyik teljesen hófehér. Van, amelyik csíkos, és van, amelyik pöttyös. Egyeseknek a szivárvány minden színében pompázik a szárnya. Ugye ti is szoktatok velük kergetőzni? Na de ne feledjétek Süsü szavait. Csak gyönyörködni szabad bennük, megfogni őket nem.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, kulturális műsorvezető. Nekem is van egy kisfiam, Dani, így neki és nektek is olvasom ezt a mesét. Kassai Etelka, a Balaton kincse. Egyszer volt, hol nem volt, nagyon-nagyon régen, volt egy icipici falu, ami szelíd dombok ölelésében, sűrű erdő védelmében élte az életét. Szorgalmas, jóra való emberek laktak abban a faluban, akiket az ébredező hajnal rendszerint a földeken talált, ahol hajladozva gondozták a növényeket. Minden egyes betevő falatért keményen megdolgoztak. Az egyik évben azonban hiába törték magukat a földeken, hetek, hónapok óta egyetlen csepp eső sem esett, s a föld kiszáradt. Hiába szórták a száraz rögök közé a magot, az nem tudott kicsírázni. Porosan kókadoztak a fák, s leveleik megperzselődve hullottak a földre, a legkisebb fuvallatra. Szomjaztak az állatok is, mert a falu határában csörgedező kis patak vizét elnyelte a tikkat föld. Csak a patak alján gömbölyödő kavicsok közt maradt egy kis nedvesség. Szegény állatok azt nyaldosták bánatosan. Szomjaztak az emberek is, hisz a kutak mélyéről lassacskán elszivárgott a víz, hiába engedték le többször a vödröt, az bizony alig tudott néhány kortyra valót felemelni. Élt abban a faluban egy kislány, akit mindenki szeretett jóságáért, kedvességéért. Ha valaki beteg volt, vagy fáradt, vagy bánatos, biztosan számíthatott a kislányra. Cseppecskének hívták ezt a lánykát, először is, mert olyan kicsi volt, a lányok között is a legkisebb. Másodszor meg azért, mert ha valaki dicsérte, köszönte jóságát, mindig így hárította el a hálálkodást. Ugyan már, hisz én csak egy cseppecskét adhattam. Egy napon aztán Cseppecske nem bírta tovább nézni a fák, a virágok, az állatok szenvedését. Nem bírta tovább hallgatni az emberek kétségbe esett panaszát. Régóta beszélték a faluban, hogy túl az erdőn, túl a dombokon édes, bővízű tó terül el, amit úgy neveznek Balaton. Cseppecske elhatározta, hogy megkeresi ezt a tavat, s megkéri, küldjön vizet, segítsen a szomjazó falunak. Kiskulacsába egyetlen pohárnyi vízzel nekivágott az útnak. Ment, ment, mendegélt a kiszáradt, levele hullott fák között a csendes erdőben. Mert bizony nagy csend lett abban az évben, hisz az énekes madaraknak is csőrükben rekedt a dal a szárasság miatt. Tüskék tépték szegény cseppecske ruháját, s egyre gyakrabban botlott meg a kidőlt fákban, de csak ment előre elszántan. Vize, ereje már rég elfogyott, s csak az akarat vitte tovább, egyre messzebb a falutól. S aztán végre elfogytak a fák, s egy domb tetejéről lenézve megpillantotta maga előtt a Balatont. De szegény cseppecske addigra annyira elfáradt, hogy alig tudott levánszorogni a dombról, s a tópartjáról néhány méterre kimerülten roskadt össze a fövenyem. Aztán egyszer csak pezsegni, forni kezdett a víz, s a habok közül gyönyörű tündérek emelkedtek ki kecsesen. Vízpermetből volt a testük, fényből a ruhájuk, s a szellő hangján nevetgéltek. Egy ideig ott játszadoztak, kergetőztek az öreg Balaton fölött, de egyszer csak az egyik tündér megpillantotta a tópartján ájultan heverő cseppecskét. Közrefogták, s tanakodtak, mit évők legyenek. Arra gondoltak, meglepik a kislányt egy kis ajándékkal, s ezért csigaházból, skagylóból fűzött láncokkal ékesítették föl. De amikor cseppecske végre magához tért, s meglátta a tündéreket, s magán a rengeteg ajándékfüzért, keserves sírásra fakadt. Beszélni szeretett volna, elmondani, miért jött, de a torka annyira kiszáradt a hosszú út alatt, hogy egyetlen hang sem jött ki rajta. A tündérek azt hitték, a kislány kicsinyli az ajándékot, ezért egyet tapsoltak, kettőt fordultak cseppecske körül, s az összes csiga és kagylóhéj színarannyá változott. Ezt látva cseppecske még jobban elszomorodott, ekkor a tündérek sebes táncba kezdtek körülötte, s táncok nyomán felpezsdült a víz, s vízcseppek hullottak cseppecske hajára. Ott aztán egy szempillantás alatt drága kővé váltak. Szerencsére egyetlen vízcsepp a kislány ajkára hullott, s ettől az egyetlen vízcsepptől visszajött a hangja, s megköszönte a tündéreknek a kincseket. Aztán arra kérte őket, hogy vegyék vissza tőle mind, mert ő egyetlen igaz kincset kér csak tőlük, s az öreg, jóságos Balatontól, az életet adó vizet. S rendre elmesélte, milyen nagy baj szakadt a falura. A tündéreket meghatott a cseppecske önzetlensége, ezért megmártóztak a Balatonban, s egy szempillantás alatt a szomjazó falu fölött termettek. Ott aztán vidám táncba kezdtek, de olyan pörgősbe forgósba, hogy a Balaton vizet csak úgy záporozott a kiszáradt földekre. Cseppecske pedig vidám szívvel, könnyű léptekkel érkezett haza, ahol az egyik legédesebb illat fogadta, ami csak létezik ezen a világon, az eső áztatta föld illata. S amikor az emberek hálálkodva köszönték meg, amit értük tett, ő ismét csak ennyit mondott. Ugyan már, és csak egy cseppecskét adhattam.
3: Csodás napra villadtunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen hetet hét határon túl is hallják. A következő dal egy táncolós dal, én csak énekelni fogom, de

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, Mese Julinak. És akkor bejött az ablakon egy cserkesz. A gombja gesztenye. Juli eloltotta a villanyt, hogy jobban lássa. Mi csirkász cserkesz? Kérdezte. Cserkeszek, mondta a cserkesz. Mit cserkeszel? Lázrózsákat. Itt vannak az arcomon, nevetett Juli. Rózsamező, rózsatő, úgy elviszlek, mint a kő, szavalta a cserkesz. Jaj, ez jó pofa, örült Juli, csak éppen semmi értelme sincs. De rimel bímel, mondta a cserkesz, és közelebb jött. Nincs csak az orra is gesztenye. Az orrod gesztenye, mondta Juli. Az orrom gesztenye, a szemem mandula, énekelte a cserkesz. Talán mandulát akartál mondani. No jó, egyezett bele a cserkesz. Az orrom gesztenye, egyik szemem mandula, másik szemem mandula, a derekam mandulin. Mandolin, te buta, nevetett Juli. Akkor tehát, mondta újra a cserkesz, az orrom geszt... El nem mond újra, kiáltotta Juli. Tán az oldalat fúrja, háborgott a cserkesz. Újra fúrja, mondta Juli. Ezt mond gyorsan, emelte fel az ujját a cserkesz, az ujja bikmak. Az ujjad bikmak, mondta Juli, de a cserkesz nem tágított. Mond gyorsan, ismételte. Micsodát, hogy újra fúrja? Juli megpróbálta, nem ment, minduntalan az jött ki, úrja fújra. Mindig ilyeneket találsz ki, mérgelődött. Bocsánat, szégyenkezett a cserkesz, s hogy másra terelje a szót, megkérdezte, hogy van az egyeded-begyeded? Az egyedem-begyedem tengertáncol. Ki fújja neki? A rezes bandik a rezes bandája. Ki rombitál? A rokodil? Ámulok-bámulok, majd el nem kábulok, tekergette a nyakát a cserkesz. A nyaka nyárs. A nyakad nyárs, mondta Juli. Nyáron nyárs, ősszel csőzt, télen fél tavasszal tapasszal. Így a cserkesz. Mondd el még egyszer, kérte Juli. A cserkesz egy darabig gondolkozott, aztán bevallotta. Elfelejtettem, fegyemre ejtettem. Talán dinnyéd rejtettem, javította Juli. Az már igaz, a cserkesz feje dinnye volt. Ám bátor, ennek ellenére, hűsködött a cserkesz, az a fontos, hogy ide találtam. Hogyan találtál ide? Hang után. Az orrodon kukorékolt egy szeplő. Nincs is az orromon szeplő, mérgelődött Juli. Hát akkor ki kukorékolt? Ez igaz, gondolkozott Juli. Ha nincs az orromon szeplő, akkor ki kukorékolt? No várj, megnézem, mondta, megtapogatta az orrát, s boldogan fölkiáltott. Nicsak, van itt egy, itt kukorás, kukorékol. S a többi 1002, rossz májúskodott a cserkesz. Azok ámuldoznak, mert ilyen szemtelen cserkeszt még nem láttak. Mondtam már, kántálta a cserkesz, a szemem mandola. Mi a csucsor? Micsor? Csicsor? Nem csicsor, csucsor. Ezt nem értem, mondta a cserkesz. Én se, nézett rá Juli. Ennek mind a ketten nagyon megörültek. Mit csináltál mostanában? Kérdezte Juli. Uborkát egyeltem, őrséget kettőztem, dinnyét harmadoltam, főzsiványt négyeltem, ötöltem, hatoltam, erdőben heteltem, miattad nyolcultam, nem kilencedeztem, gonoszt tizedeltem. Hűha, mondta Juli. Azt nem hoztam, csóválta a fejét a cserkesz. Hát mit hoztál? Apádnak almavesszőt, Györgynek gyömbérgyökért, anyádnak fűzfaágat, hadd teremjen tercinákat.
2: Micinákat?
1: Ter. És nekem mit hoztál? Mesét. Hol van? Már odaadtam. Juli keresgélni kezdte maga körül a mesét, a cserkesz teli szájjal nevetett, aztán Juli is elnevette magát, hiszen ez volt a mese. Hát azért ennek nem sok értelme volt, kritizált Juli. Az igaz, mondta a cserkesz, de látszik belőle, hogy cserkeszlek. Én is cserkeszlek téged, cserkesz, mondta komolyan Juli. A cserkesz mosolygott, fénylettek a gesztenyéi, kiment az ablakon, vitte a lázrózsákat.
0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sárkány paripán vágtattam, gyémánt madarat mosdattam, göncöl szekeret kergettem, holdfény hajulányt elvettem.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl volt, neve nincsen innen volt, az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Hely, mákos teringette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még Béle sincs a kenyeremnek? Hozzatok hamar a péktől egy kalácscipót, Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtón állót. Aranyos főajtón álló az ezüstös főszakácsot, az ezüstös főszakács a vászonkötős kiskuktát, vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyiknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék, vékával méri becsületed, mogyoróhéjjal a hiteledet. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hely, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogót, csengőt. Főudvarmester oldalba könyökölte a főkamarást. Főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost. Főkincstáros elment, mint a sólyommadár, visszajött, mint az ólommadár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Ej, túrótlan, rétes, almátlan, béles! Keseredett el az egyszeri király. 100 palotámban 1000 terem, s nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán én rajtam rongyos a suba. Tenger jobb ágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott, vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király, könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek, eszük összetették, s amit kisütöttek, aranytálcán a király elé tették. Uram király, az adó úgy elolvadt, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király, s mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adórakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, süket tyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta, lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette. Már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha befértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Őrgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz! Látod-e ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám kukta. Na, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta akkor szétnyitotta a markát, s belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is tapadt belőle, végre semmi sem maradt. Hallod-e, kukta, ebből se lesz bukta, csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta tenyerét az övébe. Mindnyájuknak lisztes lett a marka, nekem csak az ujjam hegyére jutott egy kicsi. A kiskukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászon kötőjével a király ujjáról, s a közben azt súgta a fülébe. Uram, királyom, láthatod magad, hova lesz a te tenger aranyod? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Ej, talpra is ugrott az egyszeri király, s úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg ne kerestől nevenincsig. A ládakulcsot pedig átnyújtotta a kiskuktának. Fiamnak mondom, te viseld gondom. Na, a kiskukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdonapjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott. Napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
0: A Király kenyere című mesét hallottátok.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót.
3: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A szépséges nyírfa. Élt egyszer a falu végén egy idős házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy alig jutott étel az asztalukra. Amikor pedig eljött az ősz, még csak tűzifájuk sem volt, hogy begyújtsanak a kemencébe. Az asszony összekaparta, amit otthon talált, de az még egy pislákoló lángra sem volt elég. Elküldte hát a férjét az erdőbe, az ember pedig fogta a fejszéjét, és elindult fát vágni. Sokáig mendegélt, mire megtalálta a megfelelő fát. Egy sudár, erőtől duzzadó, szépséges nyírfát. Már éppen a fejszéjét lendítette volna, mikor az ágak mozogni kezdtek, s a fa egyszer csak megmozdult, és lehajolt a szegény emberhez.
1: Kérlek szépen, ne vágj ki! Ha meghagyod az életem, cserébe bármit kérhetsz tőlem, könyörgött a fa.
0: Meglepődött ám az öreg ember, s közben arra gondolt. No, ilyet se láttam még, hogy egy fa beszél. És mivel nem tudta, milyen varázslattal van dolga, inkább ott hagyta, és hazaindult. Otthon aztán elmesélte a feleségének, milyen csodát látott. Ám az nem hitt neki, s visszaparancsolta az erdőbe. Menj csak vissza, és addig haza ne gyere, míg nem hoztál néhány rönkfát. Legalább néhány ágat törhetnél róla. Ki tudja, milyen varázsfa ez? Rikácsolt az asszony. Az öreg apó pedig nem tudott egyebet tenni, hát visszament a nyírfához, és elpanaszolta neki, mit kért a felesége.
1: Kérlek, csak az ágaimat ne bántsd, megteszem anélkül is, amit a feleséged kíván, könyörgött a nyírfa. Menj csak haza, s meglásd, otthon fog várni a tűzifád.
0: A szegény ember pedig hitt neki, és hazaballagott. És bizony, mire hazaért, az udvar tele volt apró fával.
2: Nézd meg, asszony, mennyi tűzifát adott ez a nyírfa.
3: És te csak ennyit kértél? Hát mi lett téged? Hisz üres a kamra. Menj csak vissza, és kérj néhány zsák lisztet,
0: rikácsolt az asszony. Az öreg nem mert ellenkezni, és újra visszament az erdőbe, hogy megkeresse a nyírfát.
1: Mi áradban erre, öreg apó? Kérdezte a fa, amikor meglátta.
2: Ne haragudj, hogy megint zavarlak, de a feleségem nem hagy nyugton. Kérhetnénk még tőled egy kis lisztet,
0: rebegte az öreg. Menj csak nyugodtan, s mire hazaérsz, tele lesz a kamra, felelte a nyírfa, a szegény ember pedig boldogan tért haza. S valóban, mikor hazaért, a kamra színültig volt liszttel, már épp hogy ömlött ki belőle.
2: Örült is a szegény ember. Legalább öregkorunkra nyugodtan élhetünk, végre lesz mit ennünk,
0: gondolta magában. Ám a mohó feleség most sem hagyta békén.
3: Csak lisztet kértél? Hát miből fogunk megélni? Erigy vissza, és kérj még két láda aranyat!
2: Nem mehetek vissza, asszony, ne légy telhetetlen, hisz most kaptunk egy életre elég lisztet, mondta az ember.
0: De az asszony nem bírt nyugodni. Addig-addig rágta a fülét, míg az öreg felkerekedett, és újra elment a nyírfához.
2: Szépséges nyírfa! Igazán köszönöm, amit eddig értünk tettél, de a feleségemnek még ez sem volt elég. Két láda aranyot szeretne. De ígérem, ha ezt teljesíted, többet nem kérek más tőled, könyörgött az ember.
0: Hát, legyen, bólintott egykedvűen a fa. Mikor a szegény ember hazaért, az ablakon át csak úgy világított a sok arany. Felesége a konyhában ült óriási mosollyal az arcán, egy kupac arany közepén, s éppen az érméket számolgatta. Teljesen megbolondította a sok aranypénz. De az öreg sem tudott ellenállni az arany ragyogásának,
1: Ő is odaült a felesége mellé, és serényen számolni kezdte az aranyat. Aztán egyszer csak felkiáltott az öreg asszony.
3: És hova fogjuk elrejteni ezt a tömérdek pénzt?
1: Igazad van, asszony. Jó helyre kell rejtenünk, hogy senki meg ne találja, bólogatott az öreg. Ne is költsünk belőle, nehogy még valaki rájöjjön, milyen gazdagok lettünk. Még a végén ide jönnek a népek kéregetni, vagy megpróbálják ellopni. Gondolkodott a két öreg, vajon hova dugják el a pénzt? Ám végül jobb nem jutott eszükbe, hát a pincébe vitték le a két láda aranyat. Ott ástak neki egy gödröt, aztán betemették a ládákat, és a lyuk helyére ráterítettek egy nagy vászondarabot. Így éldegéltek tovább a szegény ember meg a felesége. Ám az arany a pincében nem hagyta őket nyugodni. Már aludni sem tudtak, egyre csak attól féltek, hogy ki fogják őket rabolni. Aztán az asszony addig-addig törte a fejét, míg végül kitalált valamit. Odaszólt az öregnek.
3: Tudom már, hogyan őrizhetnénk meg a pénzt. Menj csak vissza ahhoz a fához, és most kérd tőle azt, hogy legyünk mindketten erősek és félelmetesek. Akkor majd az emberek nem mernek háborgatni minket.
1: Mivel az öregnek nem akadt jobb ötlete, végül visszament az erdőbe a szépséges nyílfához. Régen láttalak, öreg ember. Csak nem a feleséget küldött megint? Hát nem elég neki semmi? Kérdezte a fa kissé bosszúsan.
2: Igazán restellen szépséges nyírfa, de lenne még egy utolsó kívánságunk. Szeretnénk, ha erősek és félelmetesek lehetnénk, hogy az emberek, ha meglátnak bennünket, elmeneküljenek, és soha ne lophassanak meg minket.
1: Jól van, ember, menj csak haza nyugodtan. Megígérem, hogy bizony nem csak az emberek, de még az állatok is mind rettegni fognak, mondta a nyírfa, majd búcsút intett az öregnek. Az pedig hazament, s vígan újságolta a feleségének, hogy a nyírfa teljesíti még egy kérésüket.
2: És képzeld, azt mondta, hogy még a vadállatok sem mernek a közelünkbe jönni.
1: S akkor hirtelen mindkettőnek a testén barna szőrök jelentek meg, mint egy bunda beterítette őket. Kezük lábuk helyett mancsok nőttek, rajtuk éles karmokkal. Mikor pedig szólni próbáltak egymáshoz, beszéd helyett csak morogni és dörmögni tudtak. Bizony, a szegény ember és a felesége medvévé változtak.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Hello, hello, sziasztok!
2: Kezdődik a mai mindent, amit a környezetvédelemről tudni kell műsorunk. Én Zokni vagyok.
1: Én pedig inkoz. Hallod, Zokni? Hm? Rövidíthetnénk a műsor címen. Véget ér a műsor, mire végig mondjuk.
2: Mondasz valamit, majd kitalálunk egy frappánsabbat.
1: Jó, jó. Na de most a téma. Uh-huh. Várj, már tudom, hol a doppergés gomb.
2: Ó, ne szemetelj!
1: Ez szerintem is nagyon fontos dolog. Mi már csak tudjuk, hiszen egy varázskukában lakunk.
2: De még így is sokszor látjuk, hogyha kimerészkedünk a peremére, hogy néhányan csak úgy fittyet hányva eldobják a papírzsebkendőjüket, a csoki papírjukat, sőt, már olyat is láttunk, hogy valaki egy palackot hagyott az út közepén.
1: El se hiszem. Ti tudjátok, hogy mennyi idő kell, hogy lebomoljon egy műanyag palack?
2: Amúgy ez egy jó kérdés. Én nem tudom.
1: Na, tippelj!
2: 20, talán 30 év?
1: Nem talán. Sokkal több. Körülbelül 450 év.
2: Azta, de ez nagyon-nagyon sok. És mennyi ilyen palack lehet az egész világban?
1: Ne is mondd! Gyerekek, ne szemeteljetek! Nem éri meg.
2: Egyszerűbb kidobni, és a környezetünk is meghálálja.
1: Most kedvem támad kimenni egyet labdázni a szabadba.
2: Mozduljatok ki ti is a természetbe, de...
1: Ne szemeteljetek!
2: Bizony! Na, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Inkosz, hozz a labdát, gyere!
1: Gyere, futás!
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a városlakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
3: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
3: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgass kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Osvát Erzsébet, tavasz kiáltó. A barka sejme kibomlott végre. Szürke szeme az égre tekint. Az égi kékről egy kölyök felhő, örömre pesve feléje int. Meglendül, rezzen a barka ága, rá kis kék szárnyú madár szökött. Cinege madár! Örül a barka, és köszönti a tavasz hírnököt. A kék színmadár a barka ágról kiáltja szerte, amerre lát, tavasz hirdető, nyitásra hívó, csengettyű hangú örömdalát. A cinke most huss, magasba röppen, a tolla kékjét nem látni már. Tavaszt hirdetve, vidáman, fürgén, az egyik fáról másikra száll. Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egy, kettő, három, négy. Kis őzike, hová megy?
5: Elég, hogyha tudom én, tavasz elé futok én.
3: Egy, kettő, három, négy. Te kis nyuszi, hová megy?
6: Se erdőbe, se rétre, a szép tavasz elébe.
3: Egy, kettő, három, négy, te kis madár vígan légy, olyan szép dajdalójál, szebb legyen a tavasznál.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tikiriki takarak, bikeböki bogarak, fakarika pördül, mars ki a körbül. Tikiriki takarak, ni, mi van a pad alatt? Ocsú, here, borsó, te vagy az utolsó, fuss! Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Rák, rák, remete, csigabiga csemete, hord visz a Dunaár, erígy hújni aladár. Cickány, pocok, cicacuc, ideugrik, odafutsz, odaugrik, idefutsz, cicamica, mire jutsz? Egy fő, két fő, holnap után hét fő. Hét törpe tapsifüles tepsijébe pépfő. Zsírja köpköd, vize forr, bedugul a pisze orr. Blabla, kibli, komp, vakablak. Ha rossz leszel, ham, bekaplak. Alkonyodik, mese száll, ablakodig meg se áll. Itt is, ott is zenekel, fészkén gólya kelepel. Csip-csip csóka vakvarjú, csörgő-pörgő sarkantyú, irgünc-burgunc erre-arra, jönnek mind a kis udvarra. Már csak puha piheleng, árnyak járnak ide lent, betöltik a csöpszobát, rángatják a ronybabát, s még ellátnám a bajukat, a hold gömbje kiukad.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Koltai Bori vagyok az M5 kulturális csatornától, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István Vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem volt, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, kölyök mackó. Azaz apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó. Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, és nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége bárhol is jár, sétál, kószál, vénséges és vén korában. De soká lesz még az apró piszén-pisze kölyök mackó boglyos bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalábon forgó ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába. Oda kell Vackornak menni. Az is eljön.

Vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól, mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat, a villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöbb barikák még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába, jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába, jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúzkodók együtt voltak, óvonéni köpenyébe csimpaszkodtak, s nekik köszönő szavakat ígyen mondtak. Most e vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veletek kacsalábon forgó ékes palota! Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned, Isten veled, óvoda. Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk, hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola. Hey, a hojój, micsoda! Utoljára az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat, csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma hó, itt maradni volna jó. De már ott áll édesapja. Csöbb magzatát kézen kapja és vezeti szótlanul, míg Vackornak könnye csordul és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, rívó, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze csöbb vitéz. Sír még egy sort, hüppöget. Isten veled, ifjúságom! Sóhajtja, és elmozsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett Vackor.

0: Íj és Gyula, 77 magyar népmese. Ilók és miók. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egy özvegyasszony, s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának.
1: Édesanyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél el, édes Mihókom?
1: Ilókot, édesanyókám.
2: Ered egy fiam, kérezd meg.
0: Mihók elmegy az Ilókék házához, és ott egy tűt kapott ajándékba. Jövet megunta a kezében tartani, és amint egy szénaszekeret ér, beszúrja a szénába. Megérkezik a szénászekér, s Mihók váltig keresi a lehány szénában a tűt, de nem lelte meg. Elment haza az anyjához.
2: Hol voltál, édes Mihókom?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy tűt.
2: Hadd lássam.
1: Egy szekér szénába szúrtam, és nem lennem sehol benne.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. A csákolba kellett volna szúrni.
1: Másszor úgy teszek.
0: Megint azt mondja az anyjának.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Két vennél, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Mihók elmegy lány nézni, és kap ajándékba egy ekevasat. Hazamenet beléteszi a csákójába, de az nem akart megállni. Hol jobbra, hol balra húzta le a csákót, a fejét is összeverte. Utoljára megrestelte Mihók, s elhajította a sárba. Hazamegy üres kézzel.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy ekevasat.
2: Hadd lássam.
1: A csákomba szúrtam, de nem akart megállni, és elhajítottam.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. A váladra kellett volna vetned, se úgy hoznod haza.
1: Másszor úgy teszek.
0: Megint elkezdi Mihók.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Elmegy Mihók a lányos házhoz, kap ajándékba egy kiskutyát. Hazamenet a vállára veti, és úgy viszi haza. A kiskutyának sehogy sem tetszett az a hely, minél jobban nyomta oda, annál jobban fickándozott. Utoljára mardosni kezdte a vállát. Mihóknak fájt, és eldobta.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem semmit, adtak.
2: Mit adtak?
1: Egy kis kutyát.
2: Hadd lássam.
1: A vállamra vetettem, de marta, s eleresztettem.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. Egy darab madzagra kellett volna kötnöd, magad után húznod, szólingatnod. Kutya, kutya!
1: Másszor úgy teszek.
0: Aztán megint elkezdi.
1: Édes anyókám, házasodhatnám.
2: Kit vennél le, fiam?
1: Ilókot, édesanyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Elmegy Mihók Ilókhoz, és kap ajándékba egy fél szalonnát. Jó erős madzagot köt rá, maga után vonszolva ballak hazafelé, és minduntalan szólítgatja.
1: Kucó! Kucó!
0: A kutyák nem kérették sokáig magukat. Az egész faluból reágyültek a szalonnára, s amíg Mihók hazaért, mind megették. Csak az állacsontját hagyták meg, amelyikre a madzag volt kötve.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem. Adtak egy nagy darab szalonnát eszni.
2: Hisz ez csak az állacsontja.
1: Madzagra kötöttem, magam után húztam, talán megették a kutyák.
2: Jaj, fiam, nem jó tettél. A hátadra kellett volna venned, hozahoznod, s a házba felakasztanod a füstre.
1: Másszor úgy teszek.
0: Aztán kezdi újra.
1: Édes anyókám, házasodhatná.
2: Kit vennél le, fiam?
1: Ilókot, édes anyókám.
2: Eredj, fiam, kérdezd meg.
0: Mihók ismét maga ment a lányos házhoz, és kapott egy borjút. Kötelet hurkolt a nyakára, hátára vette, s akármennyit feszengett, kapálózzat és rugdosta, hazavitte nagy nehezen. Otthon felvonszolta a padlásra, s felakasztotta a kakasülőre.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak egy borjút.
2: Hol van? Nem látom.
1: Hazahoztam a hátamon, s felakasztottam a füstre.
2: Jaj, édes fiam, nem jó tettél. Gyengén kellett volna körülkeríteni a nyakát egy kötélre, szépen hazavezetni, a pajtában a jászai elébe kötni, szénát vetni elején.
1: Másszor itt teszek, aztán megint kezdi. Édes anyóka, házasodhatná.
2: Kit vennél el, fiam?
1: Ilókot, édes anyóka.
2: Mered, fiam, kéresd meg.
0: Mihók elmegy, és odaadják neki a lányt. Mihók kötelet vet Ilók nyakába, vezeti hazafelé, szólítgatja.
1: Ne, bocikám, ne, ne.
0: Hazaérve beköti a pajtába, szénát vet elejébe, aztán bereteszeli az ajtót, s bemegy a házba.
2: Hol voltál, fiam?
1: Ilóknál, édesanyókám.
2: Mit vittél neki?
1: Nem vittem, adtak.
2: Mit adtak?
1: Ilókot.
2: Hát hol van?
1: Bekötöttem a pajtába.
2: Jaj, fiam! Nem jó tettél! Erre egy homor, cirógosd meg, vesz szép szemeket rája, s hozd be a házba!
0: Milók el is ment mindjárt, a háznál valamennyi apró marhának kiválta a szemét, a pajtába ment, megcirókálta Ilókot, és ráhányta a szemeket. Ilók szegény azt gondolta, hogy Milók csúfolódik vele, megsokalta a tréfát, s elszaladt haza. Az alatt a násznép összegyűlt a lakodalomra, elment a vőlegénnyel a mennyasszony után, megengesztelte, s elvitte haza Milókékhoz. Mikor vége lett a vendégeskedésnek, felvitték Milókot és Ilókot a pajta padlására, és lefektették a szénába. Ilóknak nem volt kedvére ez a nyoszolja. Azon járt az esze, hogy elillahasson, s valami szín alatt lekéredzett egy kis időre. Milók nem hitt neki, s egy hosszú zsinórt kötött a nagy lábujjára, úgy bocsátotta le. Ilók pedig mihelyt kün volt az udvaron, leoldotta a zsinórt, egy kecske lábára kötötte, s maga elillant haza. Milók csak várta, várta, kiszaladt utána, s hogy nem jött, rángatni kezdte a zsinórt. A kecske a rángatásra mekegett. Milók anyja meg a lármára kinézett, aztán felment a pajta padlására, hogy lássa, mi baj.
2: Hol van Ilók, fia?
1: Oda le megkecskésedett, édesanyókám.
2: Hogy kecskésedett volna meg?
1: Zsinórt kötöttem a lábára, s most húzom fel, de nem felel, csak mekeg.
0: Az anyja a zsinórt tapogatva megkapja a kecskét, s észreveszi, hány hét a világ. Megint felkölti a vendégeket, elmennek a mennyasszony után, kibékítik nagy bajjal, s még egyszer elviszik a vőlegényhez. Egybe kelnek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
3: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: beszél?
1: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kinek esze nincs, a kovács se csinál annak.
4: A kovács nem sokat ér fújtató nélkül.
3: Beadott, mint habi kovácsnak a szamát.
4: Ki képíróságot akar tanulni, nem megyen kovácshoz.
3: Kovácstól a szenet nem veszi az okos.
4: Nem lesz abból kovács, kinek nem kell a kalapács.
3: Szurtos kovács, fényes garas.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó.
2: A titkok titka.
1: Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy kis nyúl, úgy hívták, hogy zöldfülű. Tavasszal született, és még semmit se értett a világból.
2: Ugrándozott a patakparton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, mit fecseg a fürge patak? Éjjel a hold miért dagad? Miért hajnalban ébred a nap? Gomba fején miért van kalap? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Zöldfülű szerette volna érteni, hogy mit mondanak, hegyezte is a fülét, de hiába. Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg-búg, zúg nekem a világ. Mit fecseg a fürge patak, éjjel a hold, miért dagad? Miért virágos lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Lefutott a völgy, mely is meghempergett a virágokban.
2: A sok virágportól olyan sárga lett a füle, mint a csurrantott méz. Sárga füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a sárga fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, sárga füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a tavasz.
2: A kis nyúl füléről lekopott a sárga virágpor, közben megtanulta, hogy merre találja a legédesebb ennivaló gyökeret és a legtisztább innivaló vizet.
1: Megtanulta, hogy a nap minden hajnalban fölkel, és minden este lenyugszik, hogy a hold előbb dagad, aztán elfogy, s ha elfogyott, újra dagad.
2: Hogy a gomba kalapja alatt apró magok ülnek, s ha szétszórja őket a szél, a magokból új gombák születnek.
1: Egy meleg nyári napon zöldfülű hiába ment a patakhoz, egy korty vizet sem talált.
2: Ugrándozott a parton, és fűtől, fától, repülő madártól kérdezgette, hová tűnt a fürge patak? Miért tűz ilyen forrón a nap? Miért szamócás lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Susogtak a füvek, zúgtak a fák, búgtak a madarak.
2: Nem értem, nem értem. Zöld fülemmel nem értem, hogy mit súg, búg, zúg nekem a világ. Kesergett zöldfülű.
1: Lefutott a völgybe, és belehempergett a szamócába.
2: Olyan piros lett a füle, mint a hajnalpír. Piros füllel jobban értem, nézett körül.
1: Hegyezte a piros fülét.
2: Ám akárhogy hegyezte, piros füllel sem értette, hogy mit súgnak a füvek, mit zúgnak a fák, mit búgnak a madarak.
1: Így telt el a nyár. A kis nyúl füléről lekopott a piros szamócalé, közben megtanulta, hogy az erdőben barátok is vannak, meg ellenségek is. Hogy a napsütéstől gyümölcs édesedik a fákon, és bogyó érik a bokrokon.
2: Hogy a nagy forróság után nagy esők jönnek, s akkor újra megtelik vízzel a patakmeder.
1: Egy őszi napon, mikor zöldfülű úgy érezte, hogy már-már mindent tud,
2: belenézett a patak vizébe, és azt kérdezte. Honnét jön a fürge patak? Mi lesz, hogyha nem süt a nap? Miért sárgult meg lent a völgy? Két fülecském miért zöld?
1: Hirtelen megzörrent mellette a bokor, és egy bóbitás madár röppent fel róla. Kövess, kövess, zöldfülű. búgta.
2: Értem.
1: Kövess.
2: Értem, hogy mit búg a madár, kövess. Ugrott nagyot a kisnyúl. Kövess. Zöld fülemmel értem, hogy engem szólít, kövess, s boldogan eredt a madár nyomába.
1: Amerre elhaladtak jó mindenütt suttogó füvek, és zúgó fák kívántak jó utat neki. Kövess, kövess, zöld fülű.
2: Értem, hogy mit zúgnak a fák, kövess, mit suttognak kövess a füvek, ujjongott zöld fülű.
1: Erre,
2: zöld kövess, fülemmel zöld fülű. Értem, hogy jó utat kívánnak nekünk.
1: A víz folyásával szemben jótad haladtak. Elől jótad repült a bóbitás, utána ugrabugrált a zöld fiú. A bóbitás végül jótad leszállt egy bokor ágára. Most megmutatom neked a titkok titkát, búgta.
2: Zöld fülű hegyezte a fülét, és körbelesett. A titkok titkát, de nem látott mást, csak egy mohos sziklát.
1: A szikla tövében víz bugyogott fel a földből. A patak eltűnt.
2: Miért ér véget itt a patak? Kérdezte csalódottan.
1: Nem ér véget, itt kezdődik.
2: Mi az a kicsi bugyogás?
1: Az a bugyogás a titkok titka, a forrás.
2: A forrás.
1: A forrás.
2: Erre már jobban oda nézett zöld fülű, nézte a csöpp fölbudjanó vizet, és hallgatta a bóbitás búgását.
1: A titkok titka, hogy minden lesz valamiből, és mindenből lesz újra valami. Az éjszakából lesz a nappal, s a nappalból lesz az éjszaka. A tavaszból lesz a nyár, a nyárból lesz az ősz, és az ősz.

0: Bólintott a kis nyúl.
1: Ott álltak ők a forrásnál még sokáig. A bóbitás búgott, a kis nyúl bólogatott.
0: És egyik bólintásnál mit látott? Hogy előre konyuló fülecskéje nem zöld többé, hanem épp olyan szürke és sejmes, mint amilyen az öreg nagy nyulaké szokott lenni.
1: Így volt.
0: Nem így volt.
1: Égből bottyant mese volt. A titkok titka.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Rádió egyfejűeknek.

0: Hopti, kökti, hopti, kökti.
1: Zsonk a világ dugta a mékos, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kuriora, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Kökti, hopti, kökti, hopti.
3: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Szerbusztok, én Ifjan Bazsinkai Buzsef vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője és tuba művész. Nekem is van 3 gyermekem, szoktam nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok most ti szeretettel Fecske László meséjét, melynek címe Szelence Mihály szerencséje. Mihókfalván éltek a világ legszerencsésebb emberei. Hogy ez miért volt így, az csak a jó Isten tudhatja. Szerencséjük okán vidámak, boldogak voltak valamennyien. Egyszer egy bútorasztalos mester költözött a faluba a feleségével és egyszer fiával, Mihállyal. Mihály az édesapja mesterségét tanulgatta, de nem túl eredményesen, mert a kalapács gyakran kiesett a kezéből, éppen a lábfejére, ami valljuk be, nem túl kellemes érzés. A fiú hamar összebarátkozott a szomszéd Ács gyermekével, Béluskával, aki viszont olyan ügyes volt, hogy fiatal kora ellenére még az apja segítsége nélkül is be tudott fedni egy házat. Irigyelte is Mihály, de nem csak az ügyességét, hanem a szerencséjét is. Ha Béluska sorsjegyet vásárolt, mindig nyert vele. Ha jégre ment korsolyázni, sosem szakadt be alatta. Ráadásul, ha egy fáról véletlenül leesett almaszedés közben, mindig a talpára érkezett, mint a macskák. Mihály vele ellentétben állandóan ügyetlenkedett. Édesapám, miért vagyok én ilyen szerencsétlen? Kérdezte egy nap az apjától. Ha megyek az utcán, minden kőbe belebotlok. Az eső mindig fél úton kap el hazafelé, és a madarak is nem egyszer megtisztelték már röptükben a kalapomat. Csak a baj talál meg mindig, bezzeg a faluberieket. Az apja letette kezéből a fűrészt, odalépett a fia mellé, és így szólt. Édes fiam, mi másmilyen vidékről jöttünk, másmilyen a felfogásunk, a hozzáállásunk a dolgokhoz, de hidd el, idővel minden megváltozik. Bízz a szerencsétben, s akkor melléd fog állni. Már a nevünkben is majdnem benne van. A Szelence család mindig is kitartó és hűséges volt, ez pedig nem maradj utalom nélkül. Azonban, ha ennyire vágysz rá, javaslom, sétálj ki a rétre és keress 4 levelű lóheréket. Azok állítólag szerencsét hoznak. Mihály megköszönte a bíztatást, s azon nyomban kiszaladt a rétre. Talált is, nem is egyet. Ott hevert előtte tucatnyi nagy szirmú lóhere 4 levéllel. Szaladt is haza nagy örömmel, egy csokornyi lóherével a kezében, azonban a boldogsága még aznap délután alább hagyott. A templomba igyekezve ugyanis egy vékony gyökérben elesett, és teljesen bepiszkolta a ruháját. Oda a jó szerencsém, mondta szomorúan, miközben hazafelé kullogott. Bízni kell, fiam, ne feledd el a szavam, támogatta az édesapja, majd újabb ötlettel hozta meg a kedvét. Ebéd után menj el a kovácshoz, és kérj tőle egy patkót. Gyermekként olvastam egy könyvben, hogy azok is szerencsét hoznak. Mihály alig várta a delet. Gyorsan megebédelt, elköszönt és nyargalt a kovács műhelyébe patkóért. Ezekre nincs szükségem, felelte a kovács, és egy jó adag nyit nyomott Mihály ölébe. Volt is öröm a háznál, a fiú sorra szegelte fel a szobája falára a frissen szerzett csecsebecséket. Egyet még a zsebében is hordott a biztonság kedvéért. Aznap délután Mihály horgászni ment Béluskával, s amíg Béluska egyre másra fogta ki a halakat a tóból, addig Mihály horgára csak egy rozsdás vasaló akadt. Bánatosan ballagott haza Szelence Mihály azon a vasárnapi napon, s ki se akart jönni a szobájából. Az édesapja ismét odament hozzá, hogy lelket öntsön belé. Drága fiam, ne búsulj azon, ha sorra ér a bal szerencse. Azt is meg kell köszönnünk a jó Istennek. Minden okkal történik. Az élet attól színes és mozgalmas, hogy jó és rossz dolgok is történnek velünk. A rosszakból tanulunk, s ekképp élhetjük meg a jó dolgokat. Így változik a világ, s így változunk mi is lassacskán. A fiúnak jól estek édesapja szavai. Ha még mindig hajszolni akarod a szerencsét, hát tedd, a te dolgod, de hidd el, megtalál az magától. Ha viszont továbbra is vágysz rá, javaslom, védj magadnak egy kis malacot. A lóhere és a patkók mellett a malackák is nagy szerencsehozók hírében állnak. El is indult a fiú, hogy a falusi vásáron egy malacot vásároljon magának. Talált is egy szép, mosolygós példányt. Az utolsó megtakarított pénzét adta oda a piaci kofának, s ölében a malackával sietett haza a szüleihez. Megjöttem, megvettem, itt van, kiáltozta boldogságában. A szülei örömmel fogadták az új családtagot, be is vezették az ólba a tyúkok és libák mellé. Teltek a napok, s Mihályt úgy tűnt, hogy elkerüli a bal szerencse. Ez az öröm azonban csak néhány hétig tartott. Egy hétfő reggelen ugyanis a fiú éppen az apjával dolgozott egy székelykapun, s amikor Mihály meglendítette a kalapácsát, az egyenesen az alatta lévő asztalra esett, kiborítva a szeges dobozt, amitől az apró szegecskék szerte szétszálltak a fűben. Teljes aggodalom lett úrrá a fiú. Könnyes szemmel mászott le a létráról, s elkönyvelte magában, hogy neki sosem lehet szerencséje, mert az élet mindig megakadályozza ebben. Egyik munka sem megy zökkenőmentesen, miképp az élet sem problémamentes, nyugtatgatta az apja. Mondok én neked valamit, fiam. Hagyj fel a szerencse folytonos kutatásával, majd jön az magától. Az egész csak felfogás kérdése. Ezt a falusiak is jól tudják. Nézz rájuk. Vidáman járnak-kelnek, dolgoznak, dalolásznak. Boldogan élik a mindennapjaikat. Megélik a szomorúságot is, de aztán túlteszik magukat a bajon, és bizakodva tekintenek a jövőbe. Így nem csoda, hogy a szerencse könnyen rájuk talál. Ha elhiszed, hogy téged is pártol, akkor egész életedben körül fog venni. Optimistának kell lennünk, ez az első lépés a jó kedély állapot felé. A vidámság és a szerencse aztán ráragad mindenkire, aki nyitott szívvel él. Szelence Mihály szinte lélegzetvétel nélkül hallgatta meg apja bölcs szavait. Igaza van édesapámnak. Pattant fel a földről, s olyan szorosan ölelte át őt, hogy alig kapott levegőt. A munkát immár vidáman, fütyörészve folytatták, és estére be is fejezték. A következő napok zökkenőmentesen zajlottak, s Mihály élete gyökeresen megváltozott. Nem tartotta már eztán magát távol tőle a szerencse. Mindennapos vendéggé vált, boldogságot, szeretetet és vidámságot hozva magával.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hogyan fejlődik a béka? Ha mező közelében laktok, akkor valószínűleg hallottátok már, hogy milyen hangos koncertet tudnak adni a békák. Mind egyszerre brekegnek, és olyan szépen, hogy engem mindig álomba ringatnak. Persze csak, ha elég távolról hallgatom őket. Tudtátok, hogy a békák is tojásból kelnek ki? Bizony, de nem olyan kemény héjú tojásból, mint a csibék, hanem egy lágyabb anyagú tojásból. Olyanból, mint a zselés cukorka. Ez az anyag védelmet ad nekik a vízben. Ha egy békapete arról álmodozik, hogy milyen érzés lehet halacskának lenni, akkor boldog lehet, ugyanis a békák, miután kibújtak a tojásaikból, ebihalként élnek tovább. Mindaddig, amíg ki nem fejlődik a lábuk elől és hátul. Ebihalként kopoltyúval lélegeznek, mint a halak. És farkuk is van, amely segítségével úsznak a vízben. Az átalakulás után ez a farkinca eltűnik, és a kopoltyú helyét már tüdő veszi át. Ám nem csak a tüdejével lélegzik őkelme, hanem a bőrén át is. Igen, jól hallottátok, a

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. A toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na.
1: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
2: Hát igen, a rest kétszer fárad.
1: Ez meg mit jelent?
2: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
3: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani, Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, stornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan, gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögelt képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatolom. Ám a húzat, szörnyű húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot. Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal vagy a húzat? Dudorázgat, fütyülészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt a téren egy szukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult. Ki az? Ki dobál? Megbánja százszor. Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De ahogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le. Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a húzat volt.
0: Mesés délelőttet. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szacsfai László vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

0: Romhányi József, marha levél. Aki elmeséli nektek, Pásztor Erzsi.
1: Egy tehén szerelmes lett a szép bikába, minden vadbikának legvadabb bikába. Vonzalmát megírta egy marha levélben nagyjából eképpen. Hatalmas barom, bocsássa meg, hogy pár sorommal zavarom, tudom, mi elfoglalt, mély megbecsült ön, mégis tollat ragadott csülköm, hogy amit a marha nyelv elbőgni restel, így adjam tudtára, mester. Ön, ismervén jól a tehén szívrejtelmét, tudja, hogy nem minden a napi tejtermék. Amíg szorgalmasan duzzasztom tőgyemet, gondolatom egyre önkörül őgyeleg. Minden bikák közt legelőkelőbb. Mint ön megláttam a legelő előtt, elpirultam, elsápadtam, vágy reszketett felsállamban, s úgy éreztem, hogy kéjoson keresztül a rostélyomon. Hogy ford a vér a szívembe, hogy tódult a bélszínembe, az a perc, mit velem öntölthet ma holnap, megrázza majd egész pörköltnek valómat. Ám míg önről ábrándozom kérődve, vad féltésről a szívemig férközve, és átjárja, ó, mind a kín, velős csontom mócsingjaim. Már bánom-e merész vágyat, hisz ön büszke tenyészállat, csupa gőg, mely után az egész tehén csorda bőg. De ne féljen, bikaságod, ha nem szeret. Félreállok, nem fog látni levert búsnak, mert beállok leves húsnak. Ám ha mégis kegyes szívvel veszi ezt a levelet, s megszánja az önért égő tehenet, válaszoljon hamar rája, üdvözli önt a marhája. Íme a levél, ráírva a kelte, az úton a posta előtt le is pecsételte. De a postás kisasszony nem vette fel.
0: A Marha Levél című verset hallottátok.
2: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Elment Péter tököt venni, elfelejtett pénzzel menni, hogy a sültök? Ennyi, de nem volt mit elővenni. Elmaradt a sültökvétel, étlen maradt szegény Péter.
2: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tavaszi mozgás. Hú, épp most futottam egy kört. Hogy az milyen jól esett? Teljesen kimelegedtem. Tudjátok, a testmozgás az nagyon fontos mindenkinek. Idősebbeknek és fiatalabbaknak egyaránt. Aki sportol, az nagyon egészséges. Tavasszal pedig különösen jól esik a szabadban tornázni. Futás közben, mivel gyorsan vesszük a levegőt, a tüdőnk kitágul, mint egy lufi. A friss levegő pedig erőt ad a testünknek. A mozgás által erősek és egészségesek leszünk. Éppen ezért hasznos dolog labdázni, fogócskázni, ugrálni, egy szóval a szabadban játszani. Ha megfigyelitek, ezt csinálják a kismadarak is. Kergetőznek és játszanak. Ők is tudják a titkot, hogy aki mozog, az ritkábban lesz beteg. Ráadásul, ha napközben kellemesen elfáradunk, este úgy fogunk aludni, mint a tej.
0: Csukás Mese Rádió.
2: A farkas és a bárányok. Élt egyszer egy farkas, a legelőket határoló, széles, sűrű erdőben, akit a bárányok a faluban már hírből jól ismertek. Éhesebb és ravaszabb volt minden elődjénél. Úgy verte át a kis bárányokat, hogy azok észre sem vették, és már is a farkas vacsorájaként végezték. Egy nap az egyik kis bari messze elkóvájgott, és közben igen megszomjazott. A hegyoldalban egy patak futott alá, nagy nehezen felkapaszkodott, és a hűs vízből boldogan kortyolgatott. Hanem egyszer csak mit lát? A farkas állt a patak túlpartján. A kisbárány nem ijedt meg, még fiatal volt, és semmi rosszal még a világban nem találkozott. De a toportján csúnyán ráfordult.
3: Te álmok gaztevő, most mindenért megfizetsz, széttéplek.
4: Gonosz, hiszen csak tegnap születtem, ellened nem védhettem,
2: felelte a bárányka ártatlanul, de a hatalmas farkas nem tágított.
3: Ugye? Akkor hát apád volt, vagy nagyapád? Mit számít ez egyáltalán?
2: Azzal a farkas átugrotta a kis patakot, és a szegény védtelen báránytát ott helyben fel is falta, majd jól lakottan távozott. Volt is nagy sírás rívás a nyájban, a juhok mind együtt gyászoltak. Másnap a junyáj gyűlést tartott. Úgy döntöttek, a farkas portyáinak véget vetnek. Éjszakába nyúlóan vitatkoztak.
4: Hiszen a farkas olyan erős és gyors, mi lassabbak vagyunk, gyöngék, mégis mit tehetnénk?
2: Kérdezték sokan.
3: Ha mind együtt cselekszünk, nem járhat túl az eszünkön,
2: felelte a legöregebbik, és ezen túl így is tettek. A juhásznak szinte semmi dolga nem akadt. A nyáj úgy mozgott, mintha egy nagy fehér felhő volna az égen. A farkas pedig hiába várt, nem látott eltévedt báránykát. Amint megközelítette a nyájat, a juhok közre fogták a kisebbeket, a kör szélére pedig a kosok álltak.
3: Ha még egy lépést teszel, szarvunk lesz a vesztet,
2: kiáltották bátran. Elsonfordált a farkas, és azon tanakodott, hogyan kerülhetne észrevétlenül a nyáj közelébe. Amíg a juhász a réten legeltette a nyájat, beosont a kamrájába, és meg is találta, amit keresett. Pirkadatkor már kinn is volt a réten a farkas báránybőrben. Azt csente el a kamrából, és most felöltötte álcából. Így aztán a farkas végre bekerült a nyájba, és már csak azt várta, hogy leszálljon az éjjel. Csak hogy éppen aznap jött a mészáros, hogy egy megtermett juhot levágjon. Kiválasztotta közülük a legnagyobbat, a báránybőrbe bújt farkast. Megegyeztek a juhásszal, s az a farkast megkötözte, és a mészáros kocsijára tette. A farkas nem is értette, mi történik. Csak mikor a mészárszéket meglátta, akkor jött rá, hogy visszafelé sült el a csel. Utcu neki illaberek, nádak, erek nyomát se látta a mészáros, úgy elszaladt a farkas. Meg sem állt az erdőig, csak ott a fák sűrűjében fújta ki magát.
4: Többet nem viszem a bőrön vásárra,
2: mondta magában, és úgy határozott, segítséget keres a vadászathoz. Végül az oroszlán megegyezett vele.
3: Veled tartok, de igazságosan osztozkodunk. A zsákmánynak én a nagyobbik részét kapom.
2: A farkas kelletlenül beleegyezett, egyebet úgy sem tehetett. A réten a bárányok ismét szétszélettek, hiszen a farkastól már nem féltek. Úgy hitték, elvitte a mészáros, és tőle bizony még senki sem jött el saját lábon. Így a két gazember csak várt a hegyen, míg nem egy juhot egyedül találtak. Oda mentek hozzá, és köszöntötték.
3: Jó napot! Hogy szolgál a kedves egészsége? Kezdte a farkas. Tudja, én már jó útra tértem. Ha segíthetek, ne habozzon. Tőlem akármit kérhet.
4: Igen. Nem is tudom, higgyek-e neked?
2: Felelte a bárány gyanakvóan.
4: Éppenséggel segíthetnének rajtam az urak. A minap egy szeg szorult a patámba, azóta járni is alig bírok rajta, talán azokkal a nagy fogaival megszabadíthatna tőle.
2: A farkas csapdát sejtett, és a feladatot az oroszlánnak készségesen átengedte.
3: Én magam kevéssé vagyok jártas a gyógyításban, de barátom, a nagy hírű oroszlán, sok bajon átsegített már, talán, ha ő próbálkozna.
5: Valóban, hiába is szerénykednék, királyi segítség egy ilyen erős kéz.
2: Magában csak nevetett a farkason, hiszen ha ő lesz a vadász, a farkasnak egy falatot sem ad. Akkor a juh felemelte hátsó lábát, megmutatta, hol fáj a patája. Az oroszlán komoly, hozzáértő arcot öltött, úgy hajolt a pata fölé. De amint az arca a közelbe ért, a bárány úgy orrba rúgta, hogy az ájultan terült szét.
4: Te pedig, farkas koma, most talán megtanulod, hogy minket többet nem bánthatsz. Nem lesz, aki hinne neked. Takarodj vissza az erdőbe!
2: Kiáltotta a bárány, és szaladt vissza a nyájhoz. A farkas csak állt, és nem hitt a szemének. Végül ott hagyta az oroszlánt, és visszatért az erdőbe.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csinos, a nem csinos halovád, ez a kislány kint van már.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Minden ember, de nem minden ember emberséges ember.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki: "Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg." Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában: "Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még." Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. "Jól van," mondta a király, "csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útravalót is kapsz, te szegény diák." Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét: "Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál?" "Ez bizony, feleség, egy szegény diák." "Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat." "Eleget," mondta a király, "hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi." Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is: "Hát, öcsém, hogy aludtál?" "Köszönöm kérdését, felséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka." "Aha," gondolta a király, "mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna." János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt. "Na, öcsém, hogy aludtál?" kérdezte a király Jánost. "Mint egy király, felséges uram," mondta János diák. "Ehe," gondolta a király, "mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király." Mondja a feleségének a dolgot. "Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi."
3: "Hát jól van,"
2: mondta a király. "Teljék kedved. Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta. Legyetek egymásé, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el. János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta, ha úgy, legyen úgy, hát királyfi lesz. Olyan lakodalmat csaptak, hogy no, telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király. Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja. Hová, hová, öcsém uram? Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá. De hát, ha én segíthetek a bajodon. János diák elbeszélte a történetét. Na, látod, hogy segíthetek rajtad? Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakas sarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat. Na, ébredj! Itt az én váram! Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában. Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam. Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán, szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák. Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
3: Hová futsz, János diák?
2: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
3: Tudom hát.
2: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, s miért futok.
3: Tudom hát, csak állj meg, s ne fuss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
2: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó.
3: Hé, hey, megállj, hé! Hey. Itt nem szabad a bejárás.
2: Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura?
4: Feleli a cipó.
3: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
5: Mit beszélsz te?
2: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, s hétszer süssenek meg, mint engem.
5: Engemet te?
2: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment.
4: János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.
1: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pont, pont, veszőcske, készen van a fejecske, kicsi nyaka, nagy a hasa, készen van a török basa.
1: Ne feledjétek, minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Azt mondják a cinegék, itt a tavasz nyitnékék. Kéki baja a gyöngy virág, csupa öröm a világ.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit

Ó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.

0: használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten, öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállás nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Meghálltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. És amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. És úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok. Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
2: Mert az én szívem is kőből van.
1: Hát hol van a te kőszíved?
2: Ott van az ágyterítőben.
1: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
2: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
1: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
2: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
1: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
2: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, és abban a sziklában van egy madárka, és abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem.
1: Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős.
3: Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim?
1: Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza.
3: Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, és elindulok a keresésükre.
1: Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja,
3: aki éhes, az tartson velem.
1: Hát, uram, teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak.
2: Te legény, hívtál, itt vagyok.
1: Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja.
2: Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek.
1: Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja.
3: Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm.
1: Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja. Húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök.
3: Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
4: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
3: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, s az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öregembernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a Gyöngyösi tanítómester magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, Göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, még tán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a Mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodormenta virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás, akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott Bálint, hanem törvény kellene. Micsoda törvény? Olyan törvény, hogy Gyöngyösön mindenki a maga kenyerét egye. Noha, az nem sokba kerül, mosolyodott el a király, s mindjárt megíratta a törvényt az íródeákjával, aranypapírra, ezüstbetűkkel, de már a pecsétet a maga kezével nyomta rá, aztán pedig átnyújtotta a barátnak. Használd egészséggel, addig is, míg meglátogatlak. No, arra nem soká kellett várni, mert egy hét múlva Gyöngyösön volt Mátyás egész háza népével, és az volt az első szava, hogy kisült-e már a gyöngyösi cipó. Most nem szolgálhatunk vele, nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. A te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz. Zsíp-zsup, kender-zsup, ha megázik, kidobjuk, zsupsz.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
1: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal Pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
0: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, és az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
1: Te, tudod, mit gondoltam?
0: Mit?
1: Ültessük meg ezt a tyúkot.
0: Azt mondja.
1: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
0: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették, és betették az ágy alá. Leültek az ágyra, és kezdtek ott beszélgetni, és örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival, s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
1: Te asszony, baj van.
0: Miféle?
1: Hát,
0: azt mondja.
1: Szekeret és hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak, mennyi pénzt kapunk a disznókért.
0: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
1: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
0: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
1: Dehogy nem. Leszállsz te is.
0: Én nem szállok le.
1: Leszállsz.
0: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
1: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
0: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mátyás király idejében a magyarok nagyon sokat verekedtek a törökökkel. Mátyás király meg a török basa egymást mindig viccelték. És abban a régi időkben a királyok olyanok voltak, hogy még olyan majdnem félbolond embereket is tartottak maguk mellett, akiknek elmulattak a beszédein, tettein. Hát, Mátyás királynak is volt egy Toldi nevű szolgája. Ez valami táltos fiú volt. Az csak úgy hívta Mátyás királyt, te Matyi! A többek között összekaptak, haragodtak, ezért Mátyás király elfogadta, és kő közé rakatta úgy, hogy csak annyi üredéket hagyott a rakásnak az oldalán, ami lélegzett Toldi. De aztán a basa megint észhez kapott, kapaszkodott a Mátyás királyra való ellenkezésen. Küldött Mátyás királynak egy botot, amelyről azt kérte, hogy írja meg Mátyás király, hogy a botnak melyik fele könnyebb, és melyik fele nehezebb. Összehívta a tanácsot, de hiába! Nem tudták megmondani semmiképpen, hogy melyik fele nehezebb, és melyik fele könnyebb. Ezen nagy zsivaj volt a királyi udvarban. Toldinak meg a szeretője volt a szakácsné. Toldi is meghallotta azt a zsivajt. Mikor a szakácsné vitt neki eledelt, kérdezte tőle. Ugyan, kedvesem, miféle zsivaj ez? A szakácsné azt mondta. No, ez a zsivaj azért van, a basa küldött neki egy botot, hogy írják meg, hogy melyik fele a nehezebb, és melyik fele a könnyebb. No, azt mondja, kedvesem, azt mond nekik, merjenek egy kád vizet, a botot dobják bele, majd a nehezebb fele leül, a könnyebb fele fönnmarad. De meg ne mondd, hogy én mondtam. Azt mondd, hogy te, mintha álmodtad volna. Csak ugyanúgy lett. A szakácsné bement. A tanács neszezett. De nem tudtak, mire menni. Oda ment a szakácsné, azt mondja. Királyő felséged, én szólhatnék bele? Szólnék, ha szóval nem sértenék, azt mondja. Ebéd után lefeküdtem, elaludtam. Mindjárt azt álmodtam, hogy kell egy kád vizet merni, a botod beledobni, a könnyebb fele fönnmarad, a nehezebb leül, de mintha csak úgy álmodtam volna. És ez jóra jött, megfelelt a basa kérelmének. Akkor a basa fölküldött 3 csikót. Az egyik akkora volt, mint a másik, az egyik olyan volt, mint a másik. Ember megválasztani őket, hogy melyik az idősebb, melyik a kisebb, melyik a középső, nem tudta. Már meg ezen nagy zsivaj lett. A szakácsné megint vitt ebédet Toldinak. Toldi megint megkérdezte, hogy miféle zsivaj van már meg a királyi udvarban. A szakácsné elmondta neki. A, azt mondja, mondd meg nekik, de ne úgy, mint én mondom, hanem úgy, ahogy te. Öntsenek ki egy határ búzát, egy határ rozsot, és egy határ zabot. Hát akkor úgy történt, hogy öntötte ki egy határ búzát, egy határ rozsot, és egy határ zabot. Ráengedték a lovakat. A legidősebb a kettőt elverte a búzáról, a középső meg elverte a rozsról a legkisebbet, a legkisebb jutott a zabra. Ekkor aztán írásba tették, hogy így van. A basa különben nem tudott ellenük menni, mert úgy, ahogy kérte, meg tudták mondani, hogy melyik a legidősebb, melyik a középső, és melyik a legfiatalabb. Úgy ám, a basa akkor meg írt egy levelet, hogy Mátyás király küldj el Magyarországról a legjobb muzsikust ő hozzá, vagy pedig a valagáról 2 font húst. A valaga partjáról! Akkor Mátyás király azt gondolta magában, Ha lemegyek, a basa akkor is elveszi az életem, mert Mátyás volt Magyarországon a legjobb muzsikás. Ha a Valagan partjáról levágok 2 font húst, akkor is meghalok. Most mit csináljak? Akkor oda gondolt, hogy hát, ha él még a Toldi. Akkor oda ment, ahol Toldi be volt kövezve a rakásba. Élsz-e még, Toldi? Toldi feleli. Élek ám, de csak kicsit. Akkor mondta a kőműveseknek, hogy úgy kiszedjék Toldit, hogy még egy porszem se hújjon rája. Hát, akkor bevitte, vágatott neki göbölt, disznót, nagy hordóbort bevitetett hozzája. Azt mondja neki. Egyél, igyál és erősödjél. Akkor tudatta vele, hova kerülnek. Hát, Toldi evett is, ivott is, de levesnek csak a levét ette. Ez Mátyás királyt sértette, mondta neki. Hát a húsát is edd meg, ne csak a levit. Akkor Toldi kapott egy tányér levest, rálottyantotta a farra. Az a zsíros lé, majd egy cseppig ráragadt a farra. Akkor fogott egy halom húst, odavágta a falhoz. A hús lepottyant. No, láttad, Matyi? Azt mondja. Láttam. Hát akkor tégy úgy, ahogy akarsz. Akkor evett, ivott Toldi a maga kényelme kedve szerint. Mikor Toldi érezte, hogy ő most már elég erős, bejelentette Mátyás királynak. Akkor azt mondta neki Mátyás. No! Gyere az istálóba! Választ ki a legjobb paripát! Elmentek az istálóba, a paripátnak a farkát megfogta, rángatta. Ráült mind a farkára. Azt mondja, hol van az én szürkém? Ja, azt mondja, kim van a ganédomban a szemétvetőn? Hozasd be, etest ki. Behozatta, kietette. Na, most már elég erős lesz a szürke is. Na, most gyere a fegyverraktárba, választ ki a legjobb fegyvert. Mentek a fegyverraktárba. Tördelte össze a fegyvereket, mint a virág szállt az asszonyok. No, hol az én fegyverem? Hol az én puskám? Jaj, azt mondja, a tikok ülnek rajta valahol. Hozasd be, pucoltasd meg. Mikor ez is megkészült, hát, most elmenjünk, azt mondja, Törökországba. Elmentek Törökországba, a török basához. Hát, Mátyás bemene, de Toldi nem ám, elszaladt. Mátyás bement, beszélgettek. A basa vendégséget állított neki, mondta neki. No, Mátyás, egyél, vigyál, mert azután hátra van a fekete leves. Hát, ugye gondolni való, hogy evett, ivott? Nagyon kelletlenül. Mikor megvolt a vendégség, akkor a basa azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal akar kimúlni a világból. Akkor azt mondta. Nem bánom, akármilyennel pusztítol el. Csak egy 24 óra siralomházat időt adjál. Adott neki. Koporsóba záratta, azt a koporsót meg vaskoporsóba tetette, és lezáratta. Úgy tette el a kamrába. Főtt ám Mátyásnak a feje, hogy a Toldi megbosszulja rajta, hogy ő kő közé rakatta. De azért, mikor megjött az éjfél, a kamra ajtó zörgött, belépett Toldi. Kérdezte tőle, hogy Mátyás, élsz-e még? Mátyás úgy felelte, hogy Toldi, mikor Mátyás kérdezte. Élek ám, de csak kicsit! Akkor Toldi odament, a koporsó tetejét fölszaggatta, és akkor Mátyás fölkelt belőle. A szürke meg már ott állt a basa hálószobája ablakában. Akkor bementek, Mátyás és Toldi a basát feleségestül, ágyastul fölfogták, föltették a szürke hátára. Akkor még maguk is fölültek. Akkor aztán kérdezte Toldi Mátyástól, most hogyan menjünk, úgy-e, mint a szél, vagy úgy, mint a gondolat? Erre Mátyás azt mondta, ahogy te akarod. Hajnalra kelve már Basa feleségestől Budán, Mátyás királynál volt, a háznál. Oda berakták, bevitték őt ágyastól. Hajnalban kukorékoltak a kakasok. Meghallotta a Basa felesége, mondta a Basának, kelj föl, nem jól van, magyarországi kakas szót hallok. A Basa azt mondja,
1: hagyja, hagyj békémet, hagyj aludnom.
0: De az asszony nem hagyott néki a Basának. Megint hallotta a kakas szót, megint csak mondja neki, de a Basa megint csak azt feleli,
1: hagyj már pihennem.
0: Megint szóltak a kakasok, ekkor már a Basa is fölébredt. Ez is megértette, hogy a magyarországi kakasok szavát hallják. Azt mondta neki,
1: ó, most már veszélyben vagyunk.
0: Mikor reggel lett, Mátyás király beállított a szobájába. Jó reggelt, Basa! Azt mondja.
1: Ó, jó reggelt, de nem jó reggel van.
0: Na csak nyugodj, majd lesz reggeli. Csináltatott neki. Nézd, itt van a fekete kávé. Megvendégelte a Basát. Azt kérdezte tőle, hogy milyen halállal szeretne kimúlni a világból, mint a Basa hogyan kérdezte meg tőle. Az is azt mondta,
1: nem bánom, akárhogyan pusztítol el, csak te is légy kegyelmes, hogy bár egy 24 óráig síralomházat tölthessek.
0: Mátyás megadta neki. De a Basáért nem mentek ám az ördögök se. Mikor lekerült a 24 óra síralomház, megint bement hozzá Mátyás. No, Basa, hát, hogyan akarsz elpusztulni? Akkor a Basa könyörgött neki, hogy ne pusztítsa el az életét.
1: Mátyás, ne pusztíts el a világról, amíg török, török lesz, meg a magyar, magyar lesz. A török mindig egy pénzt fizet a magyarnak.
0: Azt beszéli róla a világ, hogy azt az egy pénzt még most is fizeti ám a török, de nincs, aki aztat fölvegye. Így hát társzekerekre rakják, hogy aztán a világ végén elvigyük.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

vásárban degeszre keresték magukat. Sose láttak még ennyi pénzt. S bizony, meg is bolondította őket ez a nagy, hirtelen jött gazdagság. Tanakodtak, megtartsák, elköltsék, s addig-addig gondolkoztak, míg a végén jól

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló Barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a várost lakó többi járművel. Guruló Barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
0: Kedves gyerekek!
4: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
5: Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató és a nagymutató is a 12-esen áll, tehát dél van. Ami azt jelenti mindenki nagy örömére, hogy eljött az

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Aras, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Nyári Darinka vagyok, és most én mesélek nektek. Mester Györgyi, napfényes tavasz. Véget ért a tél, elnyíltak a hóvirágok, a földből kidugták kék fejecskéiket az ibolyák. A napocska odafent az égen egyre fényesebben sütött, de a zöld fűben, a fákon és a bokrokon nem érződött eléggé a tavasz aranysárga, melegséget árasztó színe. A földön tett körútja során természet apónak is szemet szúrt a dolog. Hogy lehetne ezen változtatni? Min is? Hát, hogy az élőlények, köztük az emberek magukhoz közelebb érezzék a napocska jótékony hatását, szívderítő, aranyszínét, a tavasz melegét. Ha valaki felnézett az égre és rámosolygott a napocskára, az visszanevetett rá. De hát nem lehet egész tavasszal folyton az égre bámulni. A lábunk alá is muszáj nézni, mert ha nem, akkor bizony jön a bukfenc és az elesés. Természet apu elgondolkodott ezen. Az ő művészi képességéről, mármint hogy színpompássá tette a környezetet, a földlakók már korábban is meggyőződhettek. Mivel azonban a tavasz jöttét jelző aranyszín s a napocska melegséget sugárzó ereje még nem volt mindenütt érezhető, természet apu kitalálta a következőt. Előkereste a legjobb ecsetjei egyikét, és előbb rajzolni, majd festeni kezdett. Hogy miket rajzolt? Hát egy csomó gyönyörű virágot. Amint elkészült az egyik rajzával, ecsetjét rögvest belemártotta a napocskába, és azzal festette aranysárgára a virágot. Így került az árokpartra kankalin, a mezőkre rétiboglárka, repce a szántóföldekre, a vízben ácsorgó fűcsomók, zsombékok közé pedig mocsári gólyahír. Hogy beköszöntött a tavasz, az emberek által gondozott kertek is színessé váltak, de bizony elkelt a virágágyásokban még egy kis sárga árvácska, a kertkapuk mellé pedig sárga nőszirom. Az erdőtisztásain szintén természetapó ügyes kezének köszönhetően ütötte fel aranysárga fejecskéjét, a tavaszi hérics. A ragyogó melegséget árasztó sárga szín már megvolt, de hogy még szembe ötlőbb legyen a látvány, természet apó az ecsetjét újra meg újra a napba mártotta, s annak fényességét kölcsönvéve csillogóvá varázsolta a virágok szirmait. Az erdők, mezők, rétek és kaszálók füve, a kertek szépen nyírt gyepe már alaposan be volt petjezve a sok-sok csillogó sárga virággal, de akkor természet apó rájött, hogy a bokrok, a fák még nem kaptak sárgán nyíló ragyogó virágot. Kicsit fáradt volt már a munkától a sok virág megfestésétől, sőt ki is melegedett, ami nem csoda, ha az ember a napocska közelségében dolgozik, belőle meríti a sárga színű festéket, na meg a csillogó fényt. De mit volt tenni? Ha már felvállalta, nem akart fél munkát végezni. Közben a megoldást is megtalálta. Korai virágzás előtt álltak az akácfák. Természetapó úgy gondolta, a hófehér akácvirágok finom illatot árasztanak, de nagyon egyszerűek. Legyen hát mellettük olyan is, ami nem illatos, ugyanakkor ragyogóan sárgák a virágfültjei. Így született meg az aranyeső nevű fa. Néhány bokor ágát is telehintette sárga színű apró virágokkal, és hogy félreértés ne essék, aranyvesszőnek nevezte el ezeket a bokrokat. Még mielőtt befejezte volna a nagy munkát, a fehér tulipánok némelyikét is sárgára festette, hogy általuk pompásabbak legyenek a kertek, parkok. Amikor letette az ecsetet, maga is rácsodálkozott a látványra, ami valóban szemet gyönyörködtető volt. Azután felnézett a napocskára és rámosolygott. A napocska visszamosolygott természet apóra, mert tudta, hogy ezeket a csodálatos, színpompás sárga virágcsodákat ők ketten együtt teremtették meg, lehozva ezzel az égről a földre a tavaszt.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a láthatatlan hegy. Innen nem is olyan messze, van egy szép kis erdő, ami olyan öreg és olyan sűrű, hogy még a legbátrabb emberek sem mernek belemerészkedni. Csak az állatok ismerik ott igazán a járást. Az erdő egyik oldalán egy szép patak csordogál, a másik oldalán pedig egy akkora hegy magasodik, amit még senki sem mert megmászni. Olyan magas, hogy igazából nincs is teteje. Így gondolják az erdőbéli állatok.
1: Hogy is lenne neki, amikor még soha senki nem látta?
0: Így szokott okoskodni a maci esténként a tábortűz mellett, ahol az állatok összegyűlnek, beszélgetnek és izgalmas történeteket mesélnek egymásnak. Mert bizony, amióta világ a világ, az erdőben lakó állatok közül egy sem látta még a hegy csúcsát, mert a hegy közepétől felfelé mindig olyan sűrű a köd és a felhő, hogy azon szem át nem láthat. Az állatok között nagyon sok érdekes történet kering arról, hogy mi lehet a hegyen, amit ilyen gondosan el kell takarni. A mókus szerint a hegy egyenesen az égbe vezet, és át lehet róla ugrani a napocskára. A kígyó nem volt ilyen derülátó. Szerinte hatalmas sárkányok laknak ott, és igazából nem köd vagy felhő, hanem a hatalmas füst takarja el őket, amit az orrukon keresztül eregetnek. Persze a róka koma is szentül meg volt róla győződve, hogy az ő története az igaz. Szerinte nincs is ott hegy, csak egy déli báb, amit a patak tükrének csillogása vetít oda, és nincs semmi félni valójuk. Az igazságot persze egyikük sem tudta, hiszen még a hegy közelébe sem jutott egyikük sem, nemhogy a csúcsáig. Egyikük sem volt elég bátor, hogy utána járjon, mi lehet a láthatatlan.

0: láthatatlan hegy titka. Egyik este a nagy és bátor sas megelégelte a dolgot, és így szólt az összegyűlt állatokhoz. Egy életem, egy halálom, bátor vagyok, a szárnyam pedig erős, én már pedig felrepülök holnap a hegy csúcsára. A többiek nagy, kikerekedett szemekkel bámultak a sasra, és megpróbálták lebeszélni, hogy túl veszélyes, túl magas, és igazából nem is annyira érdekes a dolog, hogy ilyen nagy útra vállalkozzon. De a sas hajthatatlan maradt, és a nap első sugaraiban már a szárnyait próbálgatta. Persze az összes állat összegyűlt, hogy búcsút vegyenek tőle, és jó kívánságaikkal lássák el. A sas vett egy nagy levegőt, felemelkedett, és a többiek egészen addig bámultak utána, amíg csak egy pici pont nem lett a messzi égen. Majd azt is elnyelte a köd. Eltelt egy nap, és a sas nem tért vissza. Eltelt kettő, de a sasnak se híre, se hangva nem volt. Eltelt három, de még mindig nem látott senki semmit. Az állatok kezdtek nagyon nyugtalanok lenni. Talán eltévedt. Lassan eltelt egy hét is, mire az egyik faágon makkot szedő mókus hangosan kiabálni kezdett. Látom! Ott jön! Gyertek gyorsan! A hír hamar terjedt az erdőben, és mire a sas megérkezett, már mindenki őt várta. A sas pedig nem kapkodta el a dolgot. Komótosan leszállt, nagyokat nyújtózkodott és tollászkodott, és úgy tett, mintha észre sem venné az izgatott tömeget. Végül a mókus vette a bátorságot. Merre jártál, sas? Mi izgalmasat láttál? Meséld el nekünk, kérlelte a nagy madarat. Hát bizony, azt nehéz lenne elmesélni, merengett a sas az égbe bámulva. De ha nagyon szeretnétek, megmutatom. Az állatok ilyetten súgtak össze, hogy szabad-e ilyet csinálni? Ám a mókus bátran így válaszolt. Rendben, én veled megyek. Vegyél a hátadra, és mutasd meg, mi van a láthatatlan hegyen. Erre a többiek is felbátorodtak, és a végén már mindenki fel akart szállni a sas hátára. De aztán inkább megegyeztek abban, hogy a sas majd szépen többet fordul, és útnak indult a mókussal. Olyan sokat repültek, hogy a mókus már azt sem tudta, merre járnak, és hamarosan minden tejfehér lett körülöttük a köttől. Ám egyszer csak vakító napsütésbe érkeztek. Na nézd csak, mondta neki a sas. A mókus alatt pedig ott terült el a legzöldebb rét, amit valaha látott. A legszínesebb virágok és a legillatosabb gyümölcsök, a leghatalmasabb diók és a legmagasabb fák. Látod, nincs itt semmi félnivaló, mondta a sas a tátott szájú mókusnak. Ide bizony kevesen jutnak fel, azért ilyen szép és érintetlen minden. És mindig süt a nap, mert a felhők felett vagyunk, magyarázta a csodálkozó mókusnak, aki csak annyit tudott mondani, szerintem költözzünk fel ide mind. Az sajnos nem lehet, mondta a sas. Túl szép itt minden, nagyon hamar tönkre tennénk. De néha, megígérem, elhozok ide mindenkit kirándulni.
1: Nagyon jó ötlet,
0: válaszolta a mókus. A sas mindenkinek megmutatta a láthatatlan hegy titkát. a legzöldebb rétet és a legmagasabb fákat. De mindnyájan tudták, hogy ezt a szépséget csak csodálni lehet, megérinteni nem. De még így is, ezeknek az erdőbéli állatoknak lett a legcsodálatosabb kirándulóhelye, amire annyira vigyáztak, mint még másra sohasem.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok! Réka vagyok, és mára is találós kérdéssel készültem. Figyeljetek csak! Fülem hosszú, bundám sejmes, a farkincem pöttöm, húsvétkor a gyereksereg nagyon várja jöttöm. Sejtettem, hogy ezt egyből kitaláljátok. A válasz hibátlan. Ez valóban a nyúl. Eláruljátok, mi segített ilyen gyorsan megoldani a feladványt? Hosszú fülű húsvéti nyuszi. Világos. Nagyon okosak vagytok.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Hiszti Manó. Volt egyszer egy Zsófi nevű kislány. Nagyon szeretett hisztizni. Mindenre azt mondta, nem akarom, és még kiabált is hozzá. Ha anyu enni hívta, már visított is. Nem akarok enni, hintázni akarok. Ha anyu öltöztette, Zsófi ráncigálta közben a ruháját. Nem kell a piros szoknya, kéket akarok. Nem kell a sárga pulcsi, rózsaszínt akarok. A játszótérről sem akart hazajönni. Olyan hangosan sírt, hogy megijedtek a madarak az ágon.
0: Én még homokozni akarok, nem megyek haza.
1: De Zsófikám, késő van, el kéne indulnunk. Ilyenkor Zsófi lefeküdt a földre, és azt mondta.
0: Nem működnek a lábacskáim, nem tudok hazamenni.
1: Szegény anyu cipelhette őt hazáig. Egyik nap Zsófi éppen a reggelinél hisztizett.
0: Nem akarom meginni a kakaót, nem akarom megenni a kiflit.
1: Ekkor a háta mögül nevetést hallott.
0: Ki nevet?
1: Fordult hátra Zsófi, de nem látott senkit. Visszafordult az asztalhoz, de akkor megint meghallotta a vékony hangocskát.
0: Ne edd meg a reggelit!
1: Zsófi megint hátra nézett.
0: Ki beszél itt?
1: A vékony hangocska azt mondta.
0: Hát én, itt ülök a szekrény tetején.
1: Zsófi felnézett, és egy kis Manót látott. Selyem bugyogóban, sárga csengettyűs sapkában üldögélt, és lóbálta a lábát.
0: Ki vagy te?
1: Csodálkozott Zsófi.
0: Én vagyok Hiszti Manó, minden hiszis gyerek a barátom.
1: Zsófinak nem tetszett Hiszti Manó, és az sem tetszett, hogy a Manó kinevette őt. Visszafordult az asztalhoz, és kezébe vette a kifliét.
2: Dobd le a földre!
1: Súgta Hiszti Manó.
0: Nem dobom,
1: mondta Zsófi.
2: Akkor öntsd ki a kakaódat a terítőre,
1: javasolta Hiszti Manó.
0: Hagyjál békén,
1: szólt hátra Zsófi, és csak azért is megitta a kakaóját. Amikor indultak a játszótérre, Zsófi hisztizni kezdett.
0: Nem akarom felvenni a szandálomat, gumicsizmát akarok.
1: De Zsófikám, meleg van kint, mondta a mamája.
0: Nem kell a szandál!
1: Visított Zsófi, de ekkor meghallotta Hiszti Manó nevetését. Apu kabát zsebéből kukucskált ki, és integetett Zsófinak.
2: Jól csinálod, kis barátom, ne hagyd, hogy anyukád rád adja a szandált!
0: Nem vagyok a barátod, mondta Zsófi. Menj innen!
2: Nekem minden hisztis gyerek a barátom,
1: nevetett Hiszti Manó. Zsófi megharagudott, és kezébe vette a szandált.
0: Ezt most felveszem!
1: A játszótéren nagyot játszottak a gyerekek. Amikor indulni kellett hazafelé, Zsófi megint le akart feküdni a földre, hogy anyu cipelje őt haza. De akkor a faágán meglátta Hiszti Manót. Alig várta, hogy Zsófi megint hisztizni kezdjen. Zsófi felállt a földről, és megfogta anyu kezét.
0: Ma működnek a lábacskáim, én is tudok gyalogolni.
1: Ahogy felnézett a fára, látta, hogy Hiszti Manó nagyon mérges. Ebéd után Hiszti Manó beült Zsófi szobájába.
2: Ne aludj, Zsófi! Gyere, hisztizz egy nagyot!
1: De Zsófi magához ölelte a maciát, és álomba merült. Délután nem hisztizett játék közben, mert látta, hogy Hiszti Manó ott ül a függöny rojtján. Amikor elérkezett a rendrakás ideje, Zsófi szépen pakolni kezdett.
0: Ebből elég volt,
1: toppantott mérgesen Hiszti Manó.
2: Ne rakj rendet, azt akarom, hogy hisztizz!
0: Nem hisztizek, mondta Zsófi, és menj ki a szobámból.
2: Hisztit akarok, hisztit akarok!
1: Toporzékolt Hiszti Manó, és egészen vörös lett az arca a bömböléstől. Zsófi nevetett.
0: Milyen buta Manó vagy te!
1: Erre aztán olyan mérges lett Hiszti Manó, hogy haragjában földhöz vágta a csengettyűs sapkáját.
0: Ha-ha, nevetett Zsófi. Ha látnád, milyen csúnya vagy, amikor hisztizel!
1: Erre aztán Hiszti Manó visított egyet, és úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Zsófi még mindig nevetett.
0: Milyen hiszt is ez a hisztimanó? Biztos mindenki nevet rajta. Én nem akarok rá hasonlítani. És Zsófi soha többé nem hisztizett, mert nem szerette volna, hogy visszajöjjön hisztimanó, és újra kinevesse őt.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A titokzatos teknős béka. Élt régen Japánban a tenger partján egy halász, akit Urashima Tarónak hívtak. A halász híres volt a jólelkűségéről és a bőkezűségéről, s habár igencsak szegényesen élt, mégis amilyen volt, azt mind szétosztotta. Aztán egy nap különös dologra lett figyelmes. Éppen hazafelé ballagott, amikor megpillantott néhány fiút, amint az út mellett egy körben álltak, és egymást túlharsokba kiabáltak. Közelebb ment a halász, hogy megnézze, miben sántikálnak, és akkor látta, hogy a gyerekek egy ártatlan teknős békát sanyargatnak. Az egyik egy bottal piszkálta, a másik a páncélját feszegette, a harmadik pedig homokot akart etetni vele. A halásznál senki sem szerette jobban az állatokat, és amikor meglátta, mit művelnek a gyerekek a teknős békával, rájuk pirított. Mit csináltok azzal a szegény állattal? Nem ártott az nektek.
1: Mit érdekel ez téged, apóca?
0: Gúnyolódott a legnagyobb, és folytatták tovább a teknős béka kínzását. Mikor az ember látta, hogy nem hallgatnak a szavára, kifordította a zsebét, és talált benne néhány fillért. Ide figyeljetek! Odadom ezt a kevés aprót, csak hagyjátok békén a teknőst. Erre felkapták a fiúk a fejüket, és az apróért cserébe ott hagyták a teknőst Urashimának. Ő pedig visszaengedte a lakhelyére, a tengerbe. Másnap hajnalban Urashima kievezett halászni, s amint a csónakjában üldögélt, suttogást hallott. Körülnézett, de csak a nyílt vizet látta. De mégis, mintha valaki őt szólította volna. Urashima! Urashima! Aztán egyszer csak megpillantott egy teknős békát. Jó reggelt, Urashima! Azért jöttem, hogy megháláljam, hogy megmentetted az életemet. Ülj csak fel a hátamra, és elviszlek az úrnőm palotájába. Az ember először meglepődött. Még sosem látott beszélő teknőst. Gyere, ne félj tőlem, nem eszlek meg! Viccelődött a páncélos, és odaúszott a csónakhoz. Urashima pedig átmászott a teknős hátára, nagy levegőt vett, és eltűntek a vízfelszín alatt. Hosszú volt az út a palotáig, de a halász egy cseppet sem bánta, mert a színpompás halak és a korallzátonyok izgalmas világa teljesen elvarázsolta. Majd egyszer csak a tenger mélyén megpillantott egy fényesen csillogó palotát. A falak drága kövekből és igaz gyöngyökből voltak kirakva, kapuként pedig egy óriási kagyló szolgált, amit éles ollójú rákok őriztek. Mikor a rákok megpillantották a teknőst, meghajoltak. Légy üdvözölve nálunk, Urashima! Köszöntötték a halászt. Megérkeztünk. Ez a tengerek királynőjének a palotája, magyarázta a teknős. Aztán beléptek a palotába, és a rákok mindjárt az úrnő elé kísérték Urashimát. Üdvözöllek, barátom! Köszöntötte édes hangján a tengerek királynője. A sellő olyan gyönyörű volt, hogy a halásznak még a lélegzete is elakadt. Azt hallottam, hogy a minap nagylelkűen odaadtad a kevéske pénzed azoknak a suhancoknak, azért, hogy megmentsd barátom a teknős béka életét. Szeretném viszonozni kedvességed. Így hát örömmel látlak vendégül a birodalmamban. Maradj, ameddig csak jól esik. Urashima még csak szólni sem tudott. Már is betessékelték egy másik terembe, ahol terített asztal és ízletes vacsora várta. A tányéron tengergyümölcsei, apró kagylók, köretnek pedig alga és hínár sorakoztak. Nekiláttak a vacsorának, s közben az egyik sarokban a polipokból álló zenekar kellemes dallamokat játszott, majd az ajtón beúszott egy csapat hal, és pompás táncot lejtett a vacsora vendégek előtt. Urashima olyan jól érezte magát a varázslatos tenger alatti birodalomban, hogy észre sem vette, milyen gyorsan telik az idő. Nem tudta, hogy a birodalomban egy nap 10 évnek számított, és ő már jó pár napja ott vendégeskedett. hanem egyszer ő is megunta a vízi életet, és visszavágyott a fenti világba az emberek közé. Felkereste a királynőt, hogy elbúcsúzzon. Drága úrnőm, csodálatosan éreztem magam a palotádban, de most már ideje visszatérnem a földi életemhez. Nagyon megszerettelek, de tudom, hogy neked a földi világban a helyed. Kérlek, búcsúzásképpen fogadd el tőlem ezt a ládikót. Azzal átnyújtott a halásznak egy kopott tasfa ládikót. Ígérd meg, hogy nem nyitod ki, míg haza nem érsz. Urasima megköszönt az ajándékot, majd felült a teknős hátára, és visszaúztak a partra. Búcsút intettek egymásnak, és Urasima elindult a hazafelé vezető úton. Csodálkozva vette tudomásul, hogy míg ő a víz alatti birodalomban vendégeskedett, a felszínen minden megváltozott. A házak nagyobbak és modernebbek lettek, az emberek más ruhákat hordtak, és igencsak megbámulták az ódivatú ruhákat viselő férfit. Kereste a kunyhóját, kereste a barátait, de senkit sem talált. A rengeteg változástól pedig úgy megzavarodott, hogy elfelejtette az úrnő szavait, és kinyitotta a ládikót. Egyszeriben óriási fehér füstfelhő csapott fel a ládából, és ellepte Urasimát. Néhány pillanat múlva, amikor a füst oszlani kezdett, a halász helyén ott állt a vén, ráncos, őszhajú Urasima. Bizony, a királynő az örök fiatalságot ajándékozta a jóságos halásznak, ám Urasima nem vigyázott rá eléggé, és hagyta elillanni.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: a Cibere, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer egy ember elment vendégségbe a barátjához, és ott megkínálták Cibere levessel, rettenetesen jól esett neki, és elhatározta, hogy ezután mindig Ciberét főzet a feleségével. Csak attól félt, hogy amíg hazaér, elfelejti a leves nevét, ezért hazafelé egész úton mondogatta magában: Cibere, Cibere, Cibere. Egyszer egy hídra ért, és benézett a híd alá, hogy lássa, mekkora a víz. Abban a pillanatban elfelejtette a leves nevét. Gondolta, hogy a leves neve beleesett a vízbe, és ott kell megkeresnie, hogy újra eszébe jusson. Amint ott keresgél a vízben, egyszer csak arra jön egy úr 6 lovas hintóval. Megállt a hídon, és lekiáltott: Mit keresel ott, hé? Ha tudná, az úr is keresné, válaszolta az ember. Az úrnak sem kellett egyéb. Azt gondolta, ki tudja, milyen nagy kincset keres az ember. Hamar lefutott, beállott térdig a sárba, s könnyékig matatott benne. Ott matattak vagy 2 órát, de nem találtak semmit. Az úr megunta, és mérges lett. Én nem keresem többet, még ha a Darius kincse is. Úgy összetapostuk ezt a sarat, hogy olyan, mint a Cibere. Ez az! Megtalálta, kiáltotta az ember, megköszönte, és azzal indult boldogan haza. Az urat pedig kis híja, hogy meg nem ütötte a guta. Így volt, mese volt, vége volt.
0: A Cibere című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Hóvirág. Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a közmondás. Én nagyon szeretem a virágokat. Ismeritek a hóvirágot? Nekem az egyik kedvenc növényem. Már a neve is olyan mese szép. Hóvirág. Mintha hópelyhekből lennének a szirmai. Tudjátok, miért különleges? Mert ő a tavasz egyik első hírnöke. Elsőként érzi meg azt, hogy a télnek már vége, s ha még hó is van a földeken, ő kelne, akkor is előbújik a fehér takaró alól, s bár lehajló virágával úgy tűnik, hogy szomorú, de megnyugtatlak benneteket, hogy nem az. Csak fáradt szegényke, mert sok erejét kellett összeszednie, hogy kibújjon a földből és a hóbuckák alól. Azt tudtátok, hogy nem szabad leszakítani? Úgy bizony, a hóvirág ugyanis védett növény. Képzeljétek, sokféle hóvirág létezik, és mind nagyon hasonlítanak egymásra. S mivel korán elnyílnak, a föld alatt pihenő hagymájuk a többi évszakot mindig átalussza. Egészen a következő tavaszig. Csukás Mese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Huhogó Dugó történetét fogjátok hallani. Pompom ült az ágon, föl-le hintázott, mivel jött egy szellő és mozgatta az ágat. Susogott a levelek közt, egyszer így csinált, hogy zzzz. Azután meg így csinált, hogy hú. Pompom fél füllel a szellőt hallgatta, fél szemmel meg az utat leste, hogy jön-e már picúr. Mikor meglátta, hogy jön, nem törődött többet a szellővel, kihajolt és hangosan köszönt. Szia, picúr! Hova rohansz? Iskolába, mondta picúr. Egyáltalán nem rohanok, ebben a nagy melegben kinek van kedve rohanni? Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s vidáman dudorászott. Ma jó napom, pom van, pom-pom, pompás jó napom. Battyogtak, meg mászkáltak, mikor meglátták a fagylaltost, aki a kocsia mellett áldogált, és harsányan kiabált. Itt a fagylalt, hideg fagylalt, aki ebbe belenyal, nem kell neki más fagylalt. Őszi barack, de finom, karamell és eper, málna, aki látja, megkívánja. Picúr azonnal megkívánta a fagylaltot, a zsebében kotorászott apró pénz után. Csak egy adagra elég, legfeljebb elfelezzük. A fagylaltoshoz mentek, picúr nyújtotta a pénzt. Kérek egy őszit, vagy epret, vagy mind a kettőből egy felet. A fagylaltos serényen kapirgált. A kanalával a fagylaltos tartályokban, majd csalódottan morgott meg, hümmögött. Ebben sincs. Ebben sincs. Ebben már csak maradék van. Ezt szégyellem eladni. Kikotorta a maradékot és bekapta. Elrohant a kocsijával, futtában kiabált visszafelé. Hozok másikat, hozok frisset, várj meg! Picúr csalódottan nézett utána, morgolódva csóválta a fejét. Megette, láttad? Mind megette. Pompom vigasztalta, nyugtatgatta. Ne búsulj, ne dühöng. Ha belegondolok, még jobb is. Úgy értem, hogy legalább nem jártál úgy, mint Huhogó Dugó, vagyis minden csapásban van haszon is, ha a jó oldalát kell nézni. De picúrt nem lehetett ilyen könnyen megvigasztalni, durcásan toppantott. Mit beszélsz? Mi abban a jó, hogy nem kaptam fagylaltot, és ki a csuda az a Dugó? Pompom örömmel látta, hogy sikerült elterelni a figyelmet az elfogyott fagylaltról. Gyorsan folytatta. Nem csak egy egyszerű dugó, nem, hanem Huhogó Dugó. Ez a teljes neve. Látom már, hogy még sose hallottál róla. Elmeséljem. Picúrnak felébredt a kíváncsisága, elfelejtette a fagylaltot. Meséld, majd a fák alatt megyünk az árnyékban, ott nem érezni ezt a nagy meleget. Pompom nagy levegőt vett, és elkezdte a mesét. Az egészet ott kell kezdenem, hogy Gombóc Artúr meglőtte a főnyereményt. Picúr csodálkozva bámult felfele, értetlenül rázta a fejét. Mit lőtt meg? Nem érte. Kezd újra. pompom, hadonászva újra kezdte. Mit nem lehet ezen érteni? Na jó, akkor másképpen kezdem. De a vége ugyanaz. Szóval Gombóc Artúr elhatározta, hogy meglátogatja régi barátját, Durbelebumot, aki a céllövöldében dolgozott. Szia, Durbele! Hogy vagy? Szia, Artúr! Köszönöm kérdésed, Dur, jól vagyok. Dur, mert sokat kell durrogtatnom. Durr, durr, durr. Nagy a forgalom, durr. Azt látom, azaz hallom. Mondd csak, nincs a nyeremények között egy kis csokoládé? Valami parányi vagy maradék is jó lenne. Elfogyott a hazai, és most vasárnap van, és zárva van minden. Durbelebum bólogatott két durranás között. Van, van, csoki is van. Ott a puska, próbált ki, lőj egyenest a célba. Gombóc Artúr fogott egy légpuskát, célzott és behunyta a szemét. A céllövöldés harsányan biztatta. Szelet kinyitni, puskát célra tartani, ravaszt elhúzni, bele a közepébe. Gombóc Artúr kinyitotta a szemét és belelőtt a közepébe. A céllövöldés nagyot nézett, nem akart hinni a szemének. Hűha! Ez eltalálta. De hiszen ez eltalálta. Bent van a közepében. Gratulálok. Ritka szép lövés. Kisen néztem önből. Gombóc Artúr büszkén mosolygott. Akkor kérem a csokoládét. A céllövöldés a szemét forgatta, rázta a fejét. Még a csokoládé, nix csokoládé, azt minden pancsert tud lőni. Ön a főnyereményt lőtte. A főnyeremén ez az óriási üveg pezsgő. Francia, de legalábbis külföldi. Tessék, ha megnyerte, hadd vigye. Kérem a következőt. Gombóc Artúr mosolyogva vette át a főnyereményt, az az igazság, hogy jobban örült volna egy kisebb nyereménynek, vagyis a csokoládénak. Hazavitte a főnyereményt, otthon az asztalra tette, és hümmögve nézegette. Ilyen az én szerencsém. Egy üvegpezsgő, és tele van. Mit csináljak vele? Ahogy nézegette, eszébe jutott valami, és rögtön felvidult. Hopp, megvan. Jó lesz a születésnapomra. Meghívom a barátaimat, és pezsgővel ünnepelünk, de előbb jól lehűtöm. Kinyitotta a jégszekrényt, és beletette a pezsgőt a mélyhűtőbe. Eljött a nagy nap, a szülinap, és eljöttek a barátok. Ott ült az asztalnál radírpók, és madárvégű golyókapkodó. Gombóc Artúr büszkén elővette a pezsgőt a mélyhűtőből. A mélyhűtő olyan mélyen lehűtötte a pezsgőt, hogy csupa deres volt, meg zúzmarás. A pezsgő megfagyott. A dugó jégcsappá változott. Gombóc Artúr erőlködött, tekergette, feszegette a dugót, de nem tudta kihúzni. Lehelj rá, biztatták, akkor majd megolvad. Gombóc Artúr lehelt, huhogott. Ha, ho, ha, ho, ho, ho, ho. Hát, ahogy lehelgetett, meg huhogott, a dugó mérgesen visszahuhogott. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Gombóc Artúr csodálkozva nézte a dugót. Te huhogtál? A dugó még mérgesebben huhogott, meg krákogott, majd tüsszentett egy nagyot, s végre megszólalt. Habci, én huhogtam. Ki volt az a hülye, aki így lehűtött? Teljesen jégé fagytam. Teljesen megdermedtem. Teljesen szétfagytak a hangszálaim, és de dühös vagyok, és beszorultam ebbe a nyavajás üvegbe. De most világgá megyek, és majd megismeritek a nevemet. És reszkessetek huhogó dugótól. Az a kivágódott a pezsgős üvegből, ide-oda pattogott a szobában. Radírpók feje búbjára pattant, onnan madárvégű golyókapkodó fülére koppant, onnan Gombóc Artúr orrára zükkant. Gombóc Artúr gyorsan kinyitotta az ablakot, és huhogó dugó kizúgott rajta. Gombóc Artúr az orrát tapogatta, radírpók a feje búbját simogatta, madárvégű golyókapkodó a fülét vakargatta, úgy néztek utána. Húgó dugó fel alá rohangált a városban, meg össze-vissza pattogott, meg szanaszéjjel gurult, és félelmetesen húgott. Felpattant egy kéményre, amit a kéményseprő most tisztított meg, és rémisztően belehúgott. Lent a kéményseprő éppen a háziasszonynak magyarázta, hogy milyen szépen ki lett kotorva a kémény, ekkor meghallották a rémes huhogást. Huhog a kémény, riadozott a háziasszony, meg lehet őrülni ettől a huhogástól. A húzattól van, magyarázta a kéményseprő. De én nem szeretem, ha húg a kéményem, perlekedett a háziasszony. Csináljon vele valamit, a húhogásért nem fizetek. Ám húhogó dugó már tovább gurult, s odaért egy kutyabolthoz. Egy vevő éppen egy kutyára alkudott, megmérte a fülét, megnézte a körmét, felborzolta a szőrét, a kutya némán tűrte szeriden áldogát. Szeretném megvenni ezt a kutyát, nagyon intelligens képe van, mondta a vevő. Az eladó lelkesen helyeselt, szélesen mosolyogva bólogatott. Az nem kifejezés, hogy intelligens. Vizslatott tovább a vevő. Aranyos a füle. Az nem kifejezés, hogy aranyos, vágta rá az eladó. Azért szeretném hallani a hangját is. Kényes vagyok a kutyaugatásra, mondta a vevő. Ezt a hangot meg lehet hallani. Bársonyos, fülbe mászó, és cseng, mint az ezüst harang, áradozott az eladó. Ekkor huhogó dugó a kutya hasa alá mászott, és ég

0: csillogtak a résztrombiták, villogtak a tűzoltó sisakok. A tamburmajor, vagyis a karmester egy fényes pálcával vezényelt. Most a vadászkürt kezdje el a szólóját. Csak szép lágyan, csak szép finoman. Egy, két, hár. Huhogó dugó a fa tetején csücsült a zenekar felett, és vigyorogva nézte a karmestert, és mikor intett a pálcájával, rémesen huhogni kezdett. Szállt a rémes huhogás a levegőben, a közönség nevetett, kacagott, a vadászkürtös elpirulva motyogott. Nem értem. Nem én huhogtam. Még bele se fújtam. A karmester dühösen tekergette a fejét, kereste, hogy ki huhogott bele a térzenébe. De huhogó dugó már messze járt, pattogott és huhogott. Amikor este lett, akkor tört ki a nagy riadalom, égszakadás, földindulás és világ vége, mert a sötétben még szörnyűbb, és még ijesztőbb lett a huhogás. Huhogó dugó össze-vissza huhogott, az emberek összerándultak a félelmetes huhogástól, és rémülten kiabáltak. Jaj, mihez? Jaj, kísértet! Belehuhogott a fülembe. Meneküljünk! Volt, aki bebújt az ágy alá, és volt, aki megkereste Gombóc Artúrt. Segíts rajtunk! Megőrülünk ettől a huhogástól. Kísértet jár a városban. Gombóc Artúr eltűnődve bólogatott, sejtette, hogy honnan fúj a szél. Nem kísértet, dünnyögte. Huhogó dugó, hüm-hüm és haj-haj. Ebben én is ludas vagyok, de most jóvá teszem. Elindult a huhogás nyomában, és megtalálta huhogó dugót. Szeliden így szólt hozzá. Jóvá teszem, amit vétettem. Ősszel majd elviszlek Afrikába, ott kiolvadsz, a jó melegben, és elmúlik a huhogásod. Addig is ellakhatsz nálam a kája mellett. Gyere velem! Pompom befejezte a mesét, s melegen elmosolyodott. Hazamentek a kája mellé, huhogó dugó egyre kevesebbet huhogott, kezdett kiolvadni a torka a jó melegben. Picúr az órájára nézett ijedten. Hú, mindjárt becsengetnek, rohanjunk. Rohantak, lihegve és huhogva, szerencsésen megérkeztek az iskolába. Pompom reménykedve kérdezte, Picúr, megvárhatlak? Picúr mosolyogva nézett vissza az ajtóból, megvárhatsz. Hú!
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kisfiam.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, én mesélek most nektek. Václav Csvörtek, moha és páfrány. Végtelen mese moháról és páfrányról. Egyszer télen azt mondja páfrány: te moha, kedvem támadt egy kis áfonyára. Moha kinyitotta az ablakot, kint a tisztáson térdig ért a hó a szarvasoknak, és csak úgy csilingelt a fagy. Csak hogy nekem akkor is kedvem támadt egy kis áfonyára, hajtogatta páfrány, és már indult is a fészerbe szerszámért, hogy kiásson egy kis áfonyát a hó alól. Moha közölte, hogy megvárja a házikóban.
3: Kisvártatva valaki halkan kopogtatott az ajtón.
2: Megint rossz fát tettél a tűzre, ugye, páfrány? Egyezte meg Moha.
3: Ekkor megdöndült az ajtó.
2: Nyisd ki már! Nyisd már ki! Megfagyok!
3: A házikóba berontott a sűn, mögötte ballagott páfrány.
2: Moha, én nem tehetek semmiről. Nem tehet róla! Gurjantott mérgesen a sűn. Áfonyát ásott a tisztáson, és széttúrta a kunyhómat, amit télire építettem.
3: Páfrány is kezdte elveszíteni a türelmét.
2: Miféle kunyhó? Egy kupac lehullott falevél.
3: A sűn dobbantott, csak úgy potyogott a kéményből a törmelék.
2: De meleget adott! Most már nálatok kell töltenem a telet.
3: Oda kocogott az apró kemencéhez,
2: a tüskéit meresztette, mindenhol útban volt. Megfizetünk, páfrány, az áfonyás kedvedért, bólintott Moha.
3: A sűn nem sokáig maradt csöndben. Akkorát dobbantott, hogy megrezzentek az ablakok.
2: Ha engem valaki télen felver, azonnal farkas éhes leszek. Adjatok enni!
3: Moha egy fazék kását dugott a sűn orra alá, nehogy összedőljön a fatönkházikó a sűn harmadik dobbantásától. A sűn megszagolta, és akkorát fújt, hogy majdnem kifújta a kását a fazékból.
2: Főtt ételt nem eszek!
3: Páfrány egy marék szárított gyümölcsöt rakott elé.
2: De hogy ő nem eszik szárított gyümölcsöt, szóval nem ízlett neki semmi.
3: Páfrány csak tűrte, de Moha már a homlokát bökötte a mutató ujjával.
2: Itt van, páfrány, az ásó. Én viszem a lapátot, kiásunk a sűnnek egy kis áfonyát a hó alól.
4: Azt szeretem,
3: csettintett a sűn. A kemencénél melegedett, hogy ő majd ott vár. Moha és páfrány kimentek az írtásra és körülnéztek, hol lehetne legjobban neki látni az áfonya ásásnak. Így jutottak el egy akkora hóbuckáig, ami Moha válláig ért.
2: Ne itt! Ugrott páfrány, sűn alszik alatta! De bizony, itt!
3: Esett neki a hóbuckának Moha. Alig lapátolt hármat, előgurult alóla egy sűn.
2: Összedöntötted a kunyhómat? Hát akkor én most odaköltözöm hozzátok, jelentette ki.
3: A sűn Moha nyomába eredt, és szépen elmasíroztak a fatönkházikóhoz. Páfrány, Moha,
2: meg a sűn. Ha én az előbb bolondul viselkedtem, most éppen összeillünk. Egy sűn volt nálunk, most kettő lesz, duruzsolt a páfrány Mohának.
3: Moha egy szót sem szólt, csak amikor a fatönkházikóhoz értek, akkor fordult a sűnhöz.
2: Várj meg itt minket. Kitakarítjuk egy kicsit a szobát, hogy jól érezd magad nálunk.
4: Siessetek, kezd fújni a szél,
3: mordult rájuk a sűn, és letelepedett a küszöb elé. Akkor Moha és páfrány már bent voltak a szobában. A kemence mellett megszólalt az első sűn.
2: Na, hozzátok az áfonyát! De ha egyszer az a másik már összeszedte,
3: vonta meg a vállát Moha.
2: Melyik másik?
3: Fújtatott a sűn.
2: Hát amelyik kint van a ház előtt, felelte megint könnyedén Moha. És mire vár?
3: Dobbantott a sűn.
2: Hogy odaengedd a kemencéhez, válaszolta Moha. Vagy úgy,
3: kurjantott a sűn. Moha kinyitotta az ajtót, és kiszólt a másik sűnnek.
4: Már van itt valaki, és azt mondja, hogy esze ágában sincs megmoccanni.
3: A két sűn egymásra nézett, és úgy egymásnak estek, hogy röpködött a hó körülöttük. Akkora dulakodás lett, hogy az irtástól az erdőig kergették egymást. Aztán Moha mutató ujjával megbökte a homlokát.
4: Nagyon agyafurtnak kell lenni. Most láthattad, hogyan kell sünt sünnel elzavarni. Csak hogy én még mindig rettenetesen vágyom egy kis áfonyára,
3: bökte ki Páfrány, és minden kezdődött előről.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Dír meg, dör meg a medve, nincsen neki jó kedve. Alhatnék, mert hideg van,

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Udvardi Regina vagyok, 10 éves, és Debrecenből érkeztem. Várnai Zseni csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjá születnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz. Újjá teremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás. A fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az élet magvakat. S a nap kikelti, minden újra él. Fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még, csillag még sem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem, ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, gyerekek! Huszárik Kata vagyok. Ha hiszitek, ha nem, a felnőttek is szeretik a mesét. Így vagyok ezzel én is. Ezt a mesét, amit most elmesélek nektek, én nem ismertem eddig, úgyhogy ezt most átadom nektek, és egy kicsit magamnak is. János Remete, magyar népmese. Sok nagyúrnak a nevét elnyelte az idő, aki Mátyás király udvarában pusztította a kenyeret, de János Remetéjét nem nyelt el. Pedig az bizony nem sokat koptatta a budai vár aranyos küszöbét. Kint remetéskedett a budai hegyek közt. Azok közül a legmagasabbat máig is őróla nevezik János hegynek. A féle mezitlábas remete volt az a János, mégis fél ország tele volt a hírével. Azt tartották róla, hogy ésszel van tele a feje búbjától a lába ujjáig. Még maga Mátyás király is szívesen beszédbe ereszkedett vele, ha a barlangja körül vadászgatott, pedig ő nemigen szokott észért a szomszédba menni. Egyszer a szemére is térítették az udvari urak a János remetéhez való jó indulatát. Miért van az urunk, hogy mindnyájunknál többre tartod azt a fatalpú remetét? Kérdezték tőle zúgolódva. Azért, emberek, mert több esze van, mint mindnyájatoknak együttvéve. Nevette el magát a király. Fölzúdultak erre az urak, mint a kifüstölt darazsak. Maga Mátyás király is megbánta a nagy őszinteséget, tréfával akarta elütni hívei bosszúságát. Ha nem hiszitek, tegyünk egy próbát, urak. Idehozatom János remetét. Hadd látom, ki tudtok-e fogni rajta? El is ment az aranyos hintó János remetéért, jött is vissza az aranyos hintó, de János csak mögötte ballagott. Mi a baj a hintóval, hogy nem azon jövel? Kérdezte tőle a király. A remete alázatosan így felelt. Felséges királyom, nem vagyok én megsántulva, hogy kocsin járjak? Lett nagy súgás-búgás az urak között a budai remetét látva. Lenyelem a fejem, ha csúfá nem tesszük ezt az együgyű embert, súgta oda az udvari kapitány az udvari könyvtárosnak. Jánosnak csak ugyan olyan ábrázata volt, mint aki háromig se tud olvasni. Kopott ruhája kirojtozódott, kötéllel volt átkötve a derekán, borzas hajában egy-két szénaszál is bujkált, a szemét pedig ijetten sütötte le, mikor a sok nagyurat meglátta. Ne félj, szolgám! Bátorította a király nyájasan. Azt akarják kipróbálni az urak, mekkora a tudományod. De bizony János erre a bíztatásra sem mert föltekinteni. A nagy tudományú udvari püspök pedig szinte restelt vele szóba állni, csak úgy félvárról vetette oda neki a kérdést.
1: Hát azt tudod ugye, atyám fia, hogy az Úristen mindent megtehet.
0: Nem lehet bizasz, püspök atyám, vágott közbe alázatosan János. Lett erre nagy zúgás. Maga Mátyás is összeráncolta a homlokát, a püspök pedig haragosan kérdezte.
1: Hát mit nem tehet meg az Úristen?
0: János szeliden válaszolt. Hegyet, völgy nélkül ő sem teremthet. Csak tátogott-e feleletre a püspök, mert megszólalni nem tudott. És úgy hátrahúzódott, mint aki nagyon szeretné, hogy senki se lássa meg. Annál biztosabb volt a dolgában az udvari könyvtáros. Az olyan kérdést adott, amire maga se tudott volna felelni.
1: Azt mondd meg, te remete, hol van a világ közepe?
0: János pedig már felelte is.
2: Éppen itt, ahol állok. Ha nem hiszed, uram, mérd utána?
0: A tudós könyvtáros szeme kitágult-e választ halvas, úgy ellépkedett, mintha mindjárt meg akarná lépni a világ közepét. Annál hányavetibben állt elő az udvari kapitány.
1: Na, remete, én könnyűt kérdezek tőled, olyat, amit mindenki tud. Azt mondd meg, mi a különbség köztem, meg a lovam közt?
0: A remete gondolkodás nélkül válaszolta.
2: Az égvilágon semmi se, uram.
0: Lett erre olyan nevetés, hogy a püspök úr is megbékült, meg a tudós könyvtáros is, csak a várkapitány kapkodott a kardjához. Sose bántsd azt a gyíklesőt, hívem, ütött a vállára Mátyás, inkább a kést villát forgassuk helyette.
1: Azzal az egész udvar bevonult a nagy márványos ebédlőbe, hol csupa arannyal volt fölterítve a nagy diófa asztal. Jutott ott hely mindenkinek. Ülj mellém, szolgám! Invitálta Mátyás király maga mellé Jánost. Amikor az melléje telepedett, Mátyás belemerítette levesébe az aranykanalát, és így szólt. Fogj hozzá bátran! Minden becsületes ember megeszi a levesét.
2: Ette volna szegény János, ha kanala lett volna. Csak hogy azt elfelejtettek neki adni. Mégpedig szánt szándékkal felejtették el, ahogy a sok nevetésre görbült szájról látta. Arra aztán ő is elnevette magát, két felé tört egy kalácscipót, kiszedte a fehér belét, a hajával meg úgy bekanalazta a drága jó levest, hogy öröm volt nézni. Hamarabb készen lett, mint a többi az aranykanállal. Akkor aztán szépen két felé szakította a cipóhajat, és utána küldte a levesnek. Minden becsületes ember megeszi a kanalát, hunyorított oda a királyra. De senki se tudott ott többet enni a nagy nevetéstől, s attól fogva senki se vetette szemére Mátyásnak, hogy olyan sokra becsülte a nagy eszű János remetét.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Gyújtsuk be a fantáziánkat, mondom is a találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy lehet vékony vagy vastag, általában viasz az anyaga. Ha meggyújtják, pici lánggal világít, és lassan olvadni kezd. Szülinapi tortán gyakran láthatod, de áramszünetben is hasznos segítség lehet. Na mi ez? Igen, a gyertya! Én imádom nézni, ahogyan vidáman táncol a kis láng. És mindig mielőtt elfújnám, kívánok valamit nagyon erősen, hát ha teljesül. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok, Herman Lilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserünkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát, és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog. Mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mondd utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, húzd deka baromfisonkát, majd egy rövid szünet után mondd, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és húzd deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosolyjal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod, megérkezett a mosoly, sőt, a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
0: Sziasztok, én Panni vagyok.
4: Sziasztok, én Máté.
0: Máté, játszunk.
4: Jó, mit?
0: Hát barkópázzunk.
4: Jó, rendben. De te gondolsz először.
0: Jó, megvan.
4: Tárgy?
0: Tárgy.
4: Nagyobb mondjuk, mint egy mikró.
0: Van nagyobb, meg van kisebb is.
4: Csak otthon használjuk ezt a tárgyat?
0: Bár lehet, hogy van hordozható verziója is.
4: Értem. Általában akkor használjuk, amikor jó kedvünk van?
0: Nem tudom. Nekem mindig jó kedvem van. De igen, igen. Akkor is használjuk, hogyha jó kedvünk van.
4: Örülök, hogy mindig jó kedved van. Akkor általában télen használjuk?
0: Nem, télen nem használjuk.
4: Nem használjuk télen? Hát akkor biztosan tavasszal használjuk.
0: Igen, akár tavasszal is használhatjuk, hogyha már akkor meleg van.
4: Szóval valahogyan kapcsolódik a meleghez.
0: Igen.
4: Egy kicsit elszóltad magad.
0: Hát.
4: De ez nekem nagyon jó, mert segítettél. Köszönöm. A nappaliban szoktuk használni ezt a tárgyat.
0: Ha ott van meleged?
4: Klíma?
0: Nem, majdnem. De ezt nem szabad.
4: Nem?
0: Rákérdeztél.
4: Bocsánat, hogy így rákérdeztem. Akkor mondjuk csak nem ventilátor.
0: De, ventilátor.
4: Tényleg?
0: Végig tudtad, igaz?
4: Nem, dehogy is.
0: Ti is kitaláltátok volna?
4: Hát, én kitaláltam. Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerekszobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verandára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát. Szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt.
2: Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen.
1: És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian. Miféle légy piszok izeg mozogott? Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya. Hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom. Tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod? Még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzés

0: Melemén, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől, a majom elfordult, keresni kezdte a féldióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a féldióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a féldióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a 100-nál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos, te is 100 lépést futsz meg, ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. 5-ször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg 5-ször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Marsről, a Térről, az élet örök körforgásáról. Aztán arról, hogy a fiúkból apukák lesznek, a lányokból meg anyukák. Aztán születnek a kis tojások, és majd elviszitek őket egy bábszínházba. Hozzátok el a kalapjak a bábszínházba. Jó, ha igaz, hogy akkor mi már öregek leszünk. Ó, de hát...

0: nincs más hátra, mint hogy hatalmas nagy tapsot kérjek szépen a szereplőknek, a kicsi madárnak, a madárszülőknek, ó, és a sürikének, a kisegérkének, a kisvakonnak, mindenkinek, az Angry Birdsnek, a picike kis picike madaraknak, és természetesen hatalmas nagy tapsot kérek szépen a mesezenekarnak, Barrának és Némcinek, és hatalmas nagy tapsot kérek szépen az öreg gesztenyefának.
1: Köszönöm szépen, én na voltam de, a főszereplő.
0: Hát igen, te voltál. De szerintetek a legnagyobb taps az kinek jár?
1: Nagy tapsot

a fukar Molnár. Egyszer réges-régen élt egy Molnár, aki annyira fukar volt, hogy soha senkit nem vendégelt meg, de még a vándorokat is elüldözte. Aki néha napján bekopogtatott, annak még egy karé kenyeret sem adott. S ha éppen úgy tartotta kedve, még a kutyáját is utána küldte. Aztán egy borús estén egy ősz öreg anyó kopogtatott be a Molnárhoz. Drága uram, itt maradhatnék éjszakára. Mindjárt jön a vihar, és még messze van a következő falu, kérte az anyóka. Ám a fukar Molnár feldühödött, és leteremtette a lábáról. Mit képzelsz, mi vagyok én? Fogadós? Kiáltott rá mérgesen. Keres máshol szállást, mert itt nincs helye csavargóknak. Azzal elkergette az anyókát a birtokáról. Szegény anyóka pedig tovább bandukolt az úton, s közben azon gondolkozott, hogy megleckészteti a Molnárt a fukarságáért. Amint így mendegélt, szembe jött vele egy fiatal legény. Adjon Isten! Köszönt a fiú. Mondja, miért lógatja úgy az orrát, néném? Nagyon elfáradtam. Szállást keresek, mielőtt megérkezik a vihar. De eddig csak elkergettek. Hát te, fiam, mi áradban erre? A malomba megyek, munkát szeretnék kérni a Molnártól. Hát, fiam, azt elfelejtheted. Éppen onnan kergettek el az imént. A fiú elszomorodott, s már fordult is volna vissza, mikor az anyukának hirtelen támadt egy ötlete. De ha jobban meggondolom, tudom, hogy kaphatnál munkát a malomban. S ha megfogadod a tanácsomat, még a végén te lehetsz az új gazda. Hát ha így van, akkor mondja, mit kell tennem. És fülelni kezdett a fiú. Az anyuka intett neki, hogy hajoljon közelebb, és így szólt. Menj tovább, és amikor a híthoz érsz, találsz alatta egy csillogó követ. Tedd el a zsebedbe, és aztán menj egyenest a malomba. Majd az anyuka lépésről lépésre elmondta a legénynek, hogy mit tegyen a Molnáréknál. A fiú pedig azt gondolta magában. Ugyan miért ne tenném meg, amit tanácsol? Legfeljebb kidobnak. Megköszönte az anyukának a segítséget, és elindult a malom felé. Mikor a híd közelébe ért, már messziről meglátta a csillogó követ a patakparton. Úgy tett, ahogy a néni mondta, zsebre tette, aztán a Molnár háza felé vette az irányt. Bekopogott, és a Molnár nyitott ajtót. Jó estét, uram! Szállást szeretnék kérni éjszakára. Akkor rossz ajtón kopogtatsz, fiacskám, nálam nincs hely ilyen jöttmentek számára, mondta mérgesen a Molnár. Ám a fiú nem tágított, csak állt egyenesen, és mosolyogva csak ennyit mondott. Köszönöm, köszönöm. A Molnár tübegurult. Na most már hord el magad, amíg szépen mondom, de a fiú csak nem mozdult. Közben a hangos kiabálásra a Molnár felesége is kidugta az orrát a konyhából. Na mi az? Itt ez a csavargó, de bármit mondok neki, csak nem tágít. Ne hagyd, hogy ott kint rostokoljon, mindjárt elered az eső, kiáltott rá a Molnárra a felesége. Jól van, nem bánom, gyere be, itt töltheted az éjszakát, majd elfekszel a földön. De aztán vacsorára ne számíts, mondta a Molnár, és betessékelte a legényt a házba. A fiú leült a terített asztalhoz, és csak hamar meg is érkezett a Molnár felesége a gőzölgő vacsorával. A Molnár szava ellenére a fiú rögtön maga elé vette a tálat, és habzsolni kezdte az ételt. A fukar Molnárnak kezdett elfogyni a türelme. Előbb csak finoman, majd egyre dühösebben próbálta elkergetni a fiút az asztaltól. Hanem a legény csak ült tovább és falatozott.
közben pedig azt hajtogatta. Köszönöm, köszönöm. A Molnár pedig nem tudott egyebet tenni, hagyta, hadd vacsorázzon meg a fiú. Vacsora után a Molnár felesége ment, hogy megvesse az ágyukat. De a legény egy percig sem teketóriázott, befeküdt a Molnárék frissen vetett ágyába. A Molnár, mikor meglátta, égtelen haragra gerjedt. Mit képzelsz, te kis vakarcs? Tűnés az ágyamból! Kiabálta, de a fiú meg sem mozdult. Mintha nem is hallotta volna a Molnár szavát, csak feküdt tovább, s közben folyton azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm! A Molnár ezt már mégsem hagyhatta. Próbálta kigurítani a fiút az ágyból, ám az minduntalan visszamászott. Végül belátta a Molnár, hogy nem tehet semmit, és hagyta a fiúnak, hadd aludjon az ágyában. A legény pedig megvárta, míg elalszik a ház népe, s mikor már mindenki nyugovóra tért, úgy tett, ahogy az anyóka tanácsolta. Elővette a csodatévő kövét, és a kemencébe a hamu közé rejtette. Majd visszafeküdt aludni. Aztán reggel csoda történt. Mikor a Molnár felesége meggyújtotta a kemencében a tüzet, hirtelen a szoba összes sarka úgy csinált, mint a Molnárné. Ha a Molnárné beszélt, azok ugyanazt mondták. Ha felsikoltott, akkor ők is sikítottak. Az asszony nem értette, mi történik körülötte, s hangosan rikoltozni kezdett a férje után. A Molnár kisvártatva bedobbant a konyhába. Hát téged mi lett? Úgy visongsz, hogy még a faluban is hallják. Ám ahogy belépett, a sarkok őt is utánozni kezdték. Na, most gurult csak igazán dübe a Molnár. Hát ez meg milyen varázslat? Csak is annak a félnótásnak az ördögi műve lehet, kiabált mérgesen. És a sarkok csak úgy visszhangozták a szavait. Eközben a fiú az ajtónál hallgatózott, s jót nevetett magában. Aztán egyszer csak előtte állt a Molnár, és tajtékzott a dütől. Csak is te okozhattad ezt az űrzavart! Hallgattasd el ezeket a sarkokat, vagy nem állok jót magamért! Rendben van, de csak is egy feltétellel. Add nekem a lányod, és akkor elhallgattatom őket. A Molnárnak nem tetszett az ötlet, de nem volt mit tenni, ha nyugtot akart magának, teljesítenie kellett a fiú kérését. Nem bánom, hozzád adom a lányom, csak legyen már végre csend, könyörgött a gazda, miközben a fülét fogta. A fiú pedig fogta a csodatévő követ, és visszadugta a nadrág zsebébe. Ahogy eltette, a sarkok egyből elhallgattak, és síri csönd lett. Minden úgy lett, ahogy az anyóka megjósolta. A mogorva Molnár most újjongott örömében. A legény végül feleségül vette a Molnár lányát, és ő lett az új Molnár. Megörökölte az egész malmot, és attól fogva mindenki, aki arra járt, kapott vacsorát és szállást.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukom, mondja, kocs, kocs, kocs, gazdaszonykám, gondoskodj, azt is mondja.

0: A tavitündér. Élt egyszer egy gazdag molnár, akit bal szerencse üldözött, és idővel annyira elszegényedett, hogy még a malmától is meg kellett válnia. Egész nap csak búsult, nem tudta, mit évő legyen. Egyik hajnalban nem hagyta nyugodni a sok gond, hát lement a tópartra gondolkodni kicsit. Ahogy ott sétálgatott, hirtelen egy csobbanást hallott. Amikor megfordult, legnagyobb ámulatára egy csodaszép, hófehér bőrű lány emelkedett ki a vízből. Miért búslakodsz, kedves molnár? Kérdezte tőle nyájas hangon a tavitündér. A férfi eleinte meg sem tudott szólalni a csodálkozástól, majd félénken elmesélte neki történetét. Bár csak újra gazdag lehetnék, sóhajtott a végén. Segíthetek neked, de csak egy feltétellel. Újra gazdag lehetsz, ha házad első újszülöttjét nekem ajánlod. A molnár könnyen beleegyezett, gondolta, egy kutya vagy macska kölyök ide vagy oda nem számít, s vígan indult hazafelé. Még csak a kertkapunál járt, mikor már futott elé a szolgáló lány. Kedves uram, siessen! A felesége épp most szül gyermeket. Elsápadta molnár. Hát most mit évő legyen? Édes fiát mégsem adhatja egy kis gazdagságért cserébe. Végül megegyeztek az asszonysággal, hogy a fiút felnevelik, s a tó közelébe soha nem engedik. Így teltek a hónapok, majd az évek. A fiú lassan legényé érett, apjának pedig csak gyűlt a jövedelme, idővel pedig az alkuról is megfeledkezett. A fiú később vadásznak állt, majd elvett egy falubéli lányt. Nászajándékba egy kedves kis házikót kaptak az erdő szélén. Ott éldegéltek boldogságban, telve szerelemmel. Egy nap a fiú vadászat közben egy őzet ejtett el. Neki is állt ott helyben megnyúzni. Aztán mielőtt hazaindult volna, gondolta, megmossa véres kezét a közeli tóvizében. A fiú elfelejtette már szülei intelmeit, hogy nem mehet a tó közelébe, s mikor letértelt a partján, a vízből előbukkant a kacagó tavitündér. Kezeivel magához szorította, és eltűnt vele a tó mélyén. Közben felesége egyre csak várta haza a vadászt, de az nem jött. Egész éjszaka álmatlanul hánykolódott, míg végül eszébe jutott a történet, amit a férje mesélt a gonosz tavitündérről, és hogy szülei nem engedték még a tó közelébe se. Felkerekedett hát, s mikor megérkezett a tóhoz, látta, hogy férje puskája hever a fűben. Szegény teremtés tudta, hogy már beteljesedett az átok, s a szomorúságtól összeesett. Miközben ájultan feküdt, egy furcsa álmot látott. Egy meredek sziklafalon próbált felkapaszkodni a süvítő szélben. Mikor pedig felért a hegytetőre, az idő derűs lett, s ott egy kunyhót pillantott meg, benne pedig egy ősz öregasszonyt. Ám ekkor vége szakadt az álomnak. Olyan valóságos volt a hegy, s az asszony, hogy azt gondolta, megkeresi. Szerencsét próbál, hát ha a vénasszony tud segíteni a baján. Felkapaszkodott a közeli hegytetőre, és minden úgy történt, mint álmában. Ott állt a kunyhó és az öregasszony.
1: Mi hozott ilyen messzire, kedvesem? Talán segítségedre lehetek valamiben?
0: Kérdezte kedvesen az anyó. A lány pedig menten sírva fakadt, úgy mesélte neki, hogy veszítette el az urát. Akkor a vénasszony azt tanácsolta.
1: Következő teli holdkor menj a tó partjára, s vidd magaddal ezt az aranyfésűt. Fésülködj meg, majd hagyd ott a parton. A lány megfogadta a tanácsot, és amikor végre teli hold lett, kiment a tópartra. Megfésülte ében fekete haját, majd letette az aranyfésűt, és várt. De ugyan nem történt semmi. Másnap újra látta az álmot, hát felkereste ismét a vénasszonyt. Vedd ezt az aranyfuruját, s hol töltekor ülj ki a partra, játszd el férjed kedvenc nótáját, s csak várd meg, mi történik. A lány pedig, ahogy az öregasszony tanácsolta, kiment éjszaka a tópartra, s eljátszotta a vadász legkedvesebb dalát. Majd várt, de ugyan nem történt semmi. Nem használ semmi, legalább csak egy pillanatra láthatnám újra, zokogott kétségbe esetten. Akkor pedig a vénasszony egy aranyrokkát adott neki, hogy teli holdkor a tóparton menjen fonni. Elérkezett az éjszaka, a lány kiment a partra, és addig járatta szorgalmasan a rokkát, amíg el nem fogyott a len. Amint abba hagyta a fonást, hirtelen nagy hullám kerekedett, és elsodorta a rokkát a partról. Abban a pillanatban előbukkant kedves férjura a habokból, megfogta felesége kezét, és megcsókolta. Futottak, ahogy a lábuk bírta, ám sokáig nem jutottak, elragadta őket a víz. A lány utoljára még az anyóka segítségéért kiáltott, és akkor egyszerre leveli békákká változtak. Így élték túl mindketten az özönvizet. Az ősz öregasszony aztán visszaváltoztatta őket emberré. De addigra már a hullámok messze sodorták őket egymástól. Ám szerelmük annyira erős volt, hogy mindketten addig bolyongtak a világban keresztül kasul a másikat keresve, míg nem egymásra találtak. Mindketten megöregedtek már, először meg sem ismerték egymást. De az asszonyka, amint meghallotta férje furúja játékát, egyből tudta, ki áll előtte. Ölelték, csókolták egymást, és ezután boldogan éltek, míg meg nem haltak.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és már hozom is az új találós kérdést. Figyeljetek ám! Így szól. Ennek a járműnek két kereke van, és lábbal kell hajtani. Van rajta kormány, csengő, és legtöbbször fék is. Erre nagy szükség van. Gyorsan eljuthatsz vele a játszótérre, az oviba, vagy csak úgy tekergethetsz vele a környéken. Ha még kicsi vagy, lehet, hogy van rajta segédkerék is, de már nem sokáig, mert hidd el, lassan belejössz. A sisakról pedig sose feledkezz meg. Na, rájöttetek már? Igen, ez a bicikli. Én imádok biciklizni. Picit nehezen tanultam meg, de ez az, amit miután sikerült, már nem lehet elfelejteni. Remélem, ti is szerettek biciklizni. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkéllő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent említett kékszínű Ló Szerafin, Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa és a szűkszavú Dömdödöm. Meg persze Vacska Mati, aki nem volt ugyan erős, de azt mondta, hogy valakinek a finom szellemet is képviselni kell a társaságban, s ki lenne erre őnála alkalmasabb. A brigádvezető válaszra sem méltatta. Szörnyeteg Lajos tátott szájjal nézte, sosem látott még eleven finom szellemet. Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacska Matit. Persze. Természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacska Mati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacska Mati. Mikka Makka lekicsillően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába, Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
1: Vigyázat, azonnal dől,
0: mondták.
2: Nehogy a reggelimre dőljön,
0: mondta nekik teleszájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
3: Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld már, enged, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad.
2: Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! Ráesett a hátára.
1: Dömdödöm, Dömdödöm,
2: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
1: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
2: rikoltoztak.
1: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
2: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
1: Úgy se bírjuk,
2: sápítozott Vacska Mati.
4: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
2: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
4: A reggelire.
2: Erre Vacska Mati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
5: Majd én segítek,
2: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam. Egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre.
3: Aha,
2: mondta Mikka Makka.
4: Egy felcicomázott szöcske.
1: Nem szöcske vagyok,
2: kiáltott az icike-picike lány.
1: Maminti vagyok.
4: Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük,
2: szólt rá Vacska Mati. Újra nekiveselkedtek a fának, Dömdödöm meg csak jajgatott.
1: Dömdödöm, Dömdödöm.
2: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Ló Szerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
1: Engedjetek, engedjetek,
2: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
4: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?
2: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
4: Ostobák,
2: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ijetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
1: Mász ki,
2: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
1: Dömdödöm,
2: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy Dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
4: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálvánnyá.
2: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
6: Varázsdoki rendel.
7: Pajtik, hallottátok már a nagymamátokat arra panaszkodni, hogy fájnak a térdei, mert jön a hideg front? ez nem is olyan lehetetlen, mint amilyennek hangzik. Ugyanis az ízületeinkben vannak olyan idegek, amik képesek érzékelni a levegőben lévő nyomásváltozást és megjósolni a vihart. De ez csak azoknál működik, akinek az ízületei nincsenek túl jó állapotban, úgyhogy nem éri meg ez a szuper képesség. Inkább ugrándozzatok örömötökben, ha tudtok ugrándozni.
8: Műsorajánló következik.
9: Kedves gyerekek!
10: Igen!
9: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
10: Ez a Csukás Mese Rádió. Szeretem!
9: Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mese sorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mese sorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mese sorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
11: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
8: Műsorajánlót hallottatok. Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és ma egy magyar népmesét hoztam el nektek. A kismalac és a farkasok. Volt a világon egy kismalac. Annak volt egy kis háza egy nagy, rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint otthon főzögetett magában, egy nagy, ordas farkas lopakodott a házához. Eresz be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint, fázom.
2: Nem eresztelek, bizin, mert megeszel.
1: Eresz be hát legalább az egyik hátulsó lábam, hisz megvesz az Isten hideg.
3: A kis malac alattomban oda tett egy nagy fazék vizet a tűzre, aztán beeresztette az ordas egyik hátsó lábát.
1: Ugyan, kedves kis malackám, eresz be már a másik hátulsó lábam is. Kedves malackám, eresz be a két első lábamat is.
3: A kis malac beeresztette a két első lábát is. De a farkasnak az sem volt elég.
1: Édes kedves kis malackám, eresd be már egészen, meglásd, egy ujjal sem nyúlok hozzád.
3: A kis malac egy zsákot szépen oda tett a nyíláshoz, hogy amint a farkas háttan jön befelé, egyenesen abba menjen be. Így is történt. A kismalac nem volt rest, bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, és leforrázta vele a farkast. A farkas egy darabig ordított, mert égette a forró tűz. Azután addig hányta vetette magát, míg kioldott a zsák szája. Kibújt belőle, és meglátta a kismalacot a fa tetején.
1: A kopasz farkas szaladt egyenesen segítséget hívni, vissza is jött nem sokára a többi farkassal.
3: Tanakodtak a farkasok, hogy mitévők legyenek, miképpen fogják meg a kis malacot, mert egyikük sem tudott fára mászni. Nagy sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, így aztán a legfelső majd csak eléri. El is kezdtek egymás hátára felmászni.
1: A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni.
3: Így hát a többi az ő hátára állt. Már olyan magasan voltak a farkasok, hogy csak egyetlen egy hibázott. Ez az egy is elkezdett már mászni.
1: Akkor a kis malac elkiáltotta magát. Forró vizet a kopaszra!
3: A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, s úgy elszaladt, hogy sose látták többet. A sok farkas mind lepotyogott, kinek a lába, kinek a nyaka tört ki. A kismalac hazament, többet felé sem mertek menni a háza tájékának, a farkasok.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Babos Fehér Nóra vagyok, és most én olvasok nektek egy kedves kis mesét. Bálint Ágnes, Megint Mazsola című könyvéből. A Tavasz Hírnöke című mese. Megenyhült az idő, lehetett megint turkálni. Legalábbis Mazsola így gondolta. Manócska azonban más véleményen volt. Korai még a turkálás, Mazsola, csak összesároznád magad fülig. Inkább sétálgass a ház körül. Mazsola sapkával a fején, sállal a nyakában körüljárta egyszer a tökházat, de másodszorra már nem érzett ehhez kedvet. Szerencsére megjelent Fülöpke, ugyancsak sapkával a fején. Mit csinálsz, Mazsola? Kérdezte. Mazsola bánatosan nézett rá.
3: Manucska azt mondta, hogy sétáljak a ház körül.
0: Nekem is ezt mondta a mamám, újságolta Fülöpke.

0: a Zsola, és már nyargalt is a tuskó felé. Fülöpke két ugrással utolérte, és mire Mazsola odaért, ő már fent is volt a tuskón.
1: Én énekelek előbb,
0: jelentette ki büszkén. Mazsola nagy nehezen fölmászott a tuskóra Fülöpke mellé.
1: Mit akarsz itt?
0: Nézett rá Fülöpke mérgesen.
1: Ez a színpad, és én itt most énekelni fogok. Hogy is ne, én énekelek,
0: röfögte Mazsola, és gyorsan ledobta magáról a sálat meg a sapkát.
1: Először én énekelek. Én találtam ki, hogy színházasdit játszunk,
0: érvelt Fülöpke. Mazsola egy pillanatra zavarba jött, azután kivágta magát.
1: De a mi házunkhoz van közel a tuskó. Tessék innen lemenni,
0: kiabálta Fülöpke.
1: Mondtam, hogy most én énekelek.
2: Úgy is lelöklek,
0: visította Mazsola. A nagy lármára Manócska is előjött a házból.
1: Mi van itt?
0: Kérdezte csodálkozva. Mazsola megörült.
1: Manócska, lögd le a Fülöpöt!
0: Kiáltott a torka szakadtából. Fülöpkének sem kellett több. Olyan sivalkodásba kezdett, hogy visszhangzott tőle az egész rét.
1: Azt a lobogós, lidérces lángját neki!
0: Ripakodott rájuk a Manó.
1: Hallgattok el tüstént!
0: Váratlanul csend lett. Manócska elmosolyodott.
2: Csak annyit akartam mondani, hogy mindig az okosabb enged.
0: Azzal sarkon fordult, és visszament a tökházba. Mazsola csodálkozva nézett Fülöpkére.
1: Te, Fülöp, melyikünk az okosabb?
2: Ó, amelyikünk előbb abba hagyja a veszekedést,
0: mondta Fülöpke.
1: Én már abba is hagyom,
0: jelentette ki Mazsola, és sietve kászálódott le a tuskóról. Fülöpke csak egy pillanatig gondolkozott, azután ő is leugrott, és azt mondta.
1: Ó, én már régen abba hagytam.
2: Akkor mind a ketten okosak vagyunk?
0: Kérdezte Mazsola. Fülöpke egy darabig gondolkozott, azután megnyugtatta Mazsolát, hogy mind a ketten nagyon okosak. Ennek örültek egy darabig. Később Fülöpkének eszébe jutott, hogy meg kellene nézni, nem nyílik-e már a nyúl domb tövében a hóvirág. Mazsola beszólt Manócskának.
2: Elmegyünk Fülöppel a nyúl dombra! Útközben kerülgesd ki a tócsákat!
0: Figyelmeztette Manócska.
2: Jó!
0: Mondta Mazsola, és szaladt Fülöpke után. Mindjárt a kertajtónál belelépett egy tócsába, amit nem vett észre. A nyúldombig megszámlálhatatlan tócsába lépett bele, de egyet sem vett észre. A dombtetőn még hó volt, de a déli lejtőn már zöldelt a fű.
1: Nézd, Mazsola, mennyi hóvirág!
0: Mutatta Fülöpke a fűben fehérlő virágocskákat.
1: Gyere, szedjünk! Majd meglátod, mennyire örül Manócska, ha viszel neki egy csokorral. A kis hóvirágok a tavasz hírnökei.
2: De olyan rövid a száruk,
0: röfögte Mazsola megvetéssel.
1: Ilyen kora tavasszal még az is szép, hogy egyáltalán kibújnak a földből,
0: magyarázta Fülöpke, és szabora hajladozással szedni kezdte a hóvirágot.
2: Mazsola csak émmel ámmal hajolt le egy-egy szálért.
0: Hazafelé megszemlélték egymás csokrát. Fülöpkéjé szép, dundi, tömött csokor volt. Mazsolájé mindössze néhány rövid szálból állott. A keresztútnál elváltak. Fülöpke a káposztás dőlő felé ment, Mazsola pedig a tökház felé. Mazsola időnként az orrához emelte a hóvirág csokrocskát, és megszaglázta.
1: Kesernyés szaga van,
0: állapította meg. Később felötlött benne az a gondolat, hogy hátha ízre is keserű a hóvirág. Megállt, és rövid szaglálódás után megette azt a pár szálat. Megnyugodva ment tovább, mert ízre egyáltalán nem volt keserű. Manócska már ott várta Mazsolát a tökház ajtajában. A kismalac csodálkozott.
1: Jé, Manócska, honnan tudtad, hogy jövök?
2: A cuppogásból, magyarázta Manócska. Hallottam, hogy ahány tócsa volt az úton, abban mind beleléptél.
1: Hóvirágot szedtünk Fülöpkével,

0: Ijetett Mazsola másra terelni a szót. Fülöpke mondta, hogy a hóvirág a tavasz hírnöke.
1: No, és hol a tavasz korai hírnöke?
0: Nézett körül Manucska kértőn. Megettem, mondta Mazsola.
1: Manucskának torkának adta szó. Nem is szólt semmit, hanem hozta a dézsát, és belekészítette a meleg vizet a fürdéshez.
0: Baj, hogy megettem a hóvirágot, Manucska? Kérdezte Mazsola tanácstalanul.
1: Dehogy baj, nevetett a Manu.
0: De most akkor, most te honnan tudod, hogy tavaszodik?
1: Onnan, hogy rád nézek, mondta Manucska. Ennyire csak tél végén hóolvadáskor képes egy malac összesározni magát.
0: Mazsola csillogó szemmel fordult Manucskához.
2: Akkor egy sáros malac ugyanúgy
1: a tavasz hírnöke, mint a hóvirág, egészítette ki Manucska a félbeszakadt mondatot. Azután beledugta Mazsolát a melegvizes dézsába. Mazsola visított és rúgkapált.
0: De ha lemosod rólam a sarat, akkor már majd hiába nézel rám, Manucska, nem fog eszedbe jutni a tavasz.
1: Hát, legfeljebb nem jut eszembe, mondta Manucska határtalan nyugalommal, és hiába volt minden tiltakozás. Tisztára súrolta a tavasz kis sáros hírnökét.
3: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy új találós kérdést. Készen álltok? Akkor figyeljetek! Így szól. Ez a valami nagyon hasznos, főleg akkor, amikor az ég elsötétül, és elkezd potyogni az eső. Olyankor gyorsan kinyitod, és hús, már is megvéd a vízcseppektől. Amikor összecsukod, vékony és hosszúkás, kinyitva pedig olyan, mintha egy nagy virág lenne a fejed fölött. Lehet pöttyös, csíkos vagy színes. Ha erősen fúj a szél, néha kifordul. Na, az nem vicces. Na, mire gondoltam? Igen, ez az esernyő. Nagyon ügyesek vagytok. Én nagyon szeretem az esős időt is, és mindig nagyon vigyázok az esernyőmre, mert annyira szép színes. Ez volt a találós kérdésem. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
3: Csukásmese Rádió.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma egy újabb izgalmas találós kérdéssel készültem nektek. Így hangzik. Van egy furcsa, csúszós élőlény, aki a víz alatt él, és ha jól megfigyelitek, különböző színekben pompázik. Lehet nagyon apró, de hatalmasra is megnőhet. Kopoltyúja van, és nagyon érdekesen tátog. Néha átlátszó, máskor színes, és némelyik nagyon gyorsan tud úszni. Ha a víz alatt napfény éri, csillog, mint egy kis gyémánt. Mi lehet ez? Gondolkodjatok, és ha megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Igen, ez az, ez a hal. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Remélem, tetszett a feladvány. Legközelebb is várlak benneteket. Sziasztok!

0: Bálint Ágnes, Gidóci Körtét Csen, aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Kedves gyerekek! Ideje már ellátogatnunk a Szitakötők szigetére. Mikor legutóbb ott jártunk, mindenütt zöldelt a fű, de legeslegszebben Kecske anyó háza tetején zöldelt. Azóta a füvet már lekaszálták, illatos széna lett belőle. A szénabogják körül most szöcskék ugrándoznak, hátul a kertben pedig, ahol a körte érik, vidáman zsonganak-bonganak a darazsak. Kecske anyó kertjében két körtefa áll. Az egyiken apró körte terem, olyan, aminek az egyik fele piros, a másik fele sárga. A másik fán lévő jókora nagy körték csak télen sárgulnak meg. Kecske anyó ezeket késő ősszel szokta csak leszedni, és szalma között érleli, hogy egész télen át legyen friss, édes körte. Ezt illetően Kecske anyónak sok vitája volt a fiacskájával, Giducival. Giduci ugyanis mindig fintorgatta az orrát, valahányszor Kecske anyó azzal a kis nyári körtével kínálta. Az ilyen kis apró kört a fél fogamra sem elég. Azért teszek eléd egy teli kosárral, hogy kedvedre lakmározhass, magyarázta neki Kecske mama. Giduci azonban csak turkált az illatos érett körtében, s egyre a másik fát nézegette, amelyen azok a nagy körték csüngtek. Hiába mondta neki a mamája százszor, hogy a nagy körte ilyenkor még éretlen, az majd csak télen édesedik meg. Ha egy pillanatra nem figyelt oda, bizony Giduci már nyújtózkodott, sőt, még ugrált is a körték után, csak hát persze nem érte el. No, hanem egy délután Kecske mama sétálni vitte Giducit. Amerre csak mentek, mindenütt elébük tárult az ősz szépsége. A tűzpiros vadszőlő indák apró szemű sötétkék fürtjeikkel, az aranysárga lombruhába öltözött nyárfaliget, a szanaszét heverő fényes vadgesztenyék, a finom fehér ökörnyálak, amelyek lebegve úsztak a levegőben. Giduci végig unatkozta az egész sétát. Ő ugrándozni szeretett, nem pedig illedelmesen baktatni és köszöngetni a szembe jövő ismerősöknek. Nem is nézett se jobbra, se balra, mutathatott neki a mamája akármilyen szép piros lombot, hanvas szedret. Ő csak lépkedett durcásképpel, mint aki se lát, se hal. Egyszer azonban fölfigyelt. Amikor egy tölgyfához értek, amerről csak úgy potyogott a sok fényes barna makk. A tölgyfához ugyanis egy szarvas dörgölte az agancsát olyan erővel, hogy az egész fa ingadozott. Eszeget ütött Giduci fejecskéjében. Kecske mama nagy csokor, rózsaszín bogyós, kecskerágó gajat vitt haza a sétáról, Giduci pedig egy ötletet. Amint hazaértek, mindjárt futott hátra a kertbe a téli körtefához, és nekiállt a szarvát dörgölni a fatörzsön, úgy, ahogyan azt a szarvastól látta, közben bum, bum, nagyokat öklelt a fán. Kecske mamának feltűnt a dolog. Giduci fiam, mit csinálsz ott a téli körtefánál? Szólt ki a konyha ajtón. Dörgölgettem a szarvamat, mama, jelentette Giduci. Tudod, úgy, mint az a szarvas ott az erdőben. Na de miért éppen a körtefánál, akadékoskodott Kecske mama? Ott a kert végében az öreg fűzfa. Ahhoz dörgölgesd inkább a szarvadat. Annak túlságosan rücskös a kérge, mama, mondta Giduci. Ennek a fának a törzse sima, de mégis rovátkás. Ez a legjobb a szarv fényesítéshez. Na jól van, mondta Kecske mama, és folytatta a főzést. Giduci pedig folytatta a szarvacskája fényesítését, ami azzal járt, hogy a nagy rászkódástól egyszer csak potyogni kezdtek a zöld körték a téli körtefáról. Puff, pottyant le az első körte, puff, pottyant le a második, puff, pottyant le a harmadik is Giduci elé, aki mindjárt meg is akarta enni a nagy éretlen körtéket. A puffanásokra azonban figyelmes lett Kecske mama is. Alig, hogy meghallotta az első puffanást, mindjárt tudta, miért alkalmasabb a téli körtefa a szarvak fényesítésére, mint a vén fűzfa. fogta hát a főzőkanalat, és sietett ki a kertbe. De Giduci nem várta meg. Nagy ugrásokkal szaladt a rücskös kérgű fűzfához, és csísz-csossz szorgalmasan fényesíteni kezdte rajta a szarvát. Még kiabált is. Mama, nézd, itt fényesítem a szarvamat, nem a téli körte fánál. Ajánlom is, mondta neki kecske mama. Azt nyugodtan rázhatod, arról nem potyog le más, mint száraz levél. Hiszen éppen ez az, gondolta magában Giduci bánatosan. Egy darabig még dörgölgette szarvacskáját a rücskös kéreghez, de higgyétek el, gyerekek, nem volt ebben a világon semmi élvezet. És amikor egy kis hernyó pottyant a nyakába, abba is hagyta ezt az egész szarv fényesítgetést.
0: A Giduci Körtétcsen című mesét hallottátok.

az örök fa. Réges régen, messze földön, egy folyton háborúzó országban élt egy fiatal lovász fiúcska. Egy gazdag ember családjánál szolgált, és a vagyonos uraság hatalmas és díszes háza mögött élt egy kunyhóban. Minden áldottabb ápolta, etette a lovakat, takarította az istállót. Szegény kis lovászlegény csak a lovakkal beszélgetett, a gazdag család szóra sem méltatta őt. Így éldegélt ott serényen, vidáman, nem is tudta, hogy milyen magányos valójában. Egyszer aztán, amikor éppen az istállóban dolgozott, egy különös hang ütötte meg a fülét. A legszomorúbb sírás volt a földön, a fiúnak még a szíve is belesajdult. Egy kislány kuporgott az istálló sarkában, itatta az egereket. Rögtön felismerte, hogy az uraság egyetlen leánya az, akit addig csak nagyon messziről láthatott. Most, hogy ilyen közel volt hozzá, hirtelen elállt a lélegzete. A kislány szépsége csak bánatával vetekedhetett. Olyan gyönyörűséges volt, s olyan sajnálatra méltó, hogy meg kellett tőle kérdeznie. Miért sírsz? Apukám elment a háborúba, felelte szipogva. De el is szégyelte magát rögtön, mert tudta, hogy a lovász fiú apukája már nagyon régóta harcolt a fronton. Egy pár pillanatig hallgattak, majd a kislány hozzátette. Nem szeretem a háborút. A fiú hosszan elgondolkozott, majd kirohant az istállóból. A kislány nem tudta, mire vélni a hirtelen távozást, újra sírásra biggyeztette az ajkát, amikor megjelent a lovász, s oda nyújtotta tenyerét, amin egy kis magocska volt. Ez egy örökfa magja. Ültessük el ketten. Legyen ez a békefája, ami majd örökké él, így soha többé nem lesz háború, mondta a fiú. A kislánynak rögtön megtetszett az ötlet. Megtörölte arcocskáját, s még aznap elültették a fát a birtok kapujánál. Attól a naptól fogva minden délután találkoztak, együtt öntözték, gondozták a magot, és az nem sokára kis csemetévé cseperedett. Az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a háború lassan véget ér, ők pedig örültek, mert tudták, hogy ez csak is az örökfa miatt lehet. Együtt idősödtek a fával, s ez idő alatt egymás iránti szeretetük is egyre csak nőtt. Végül már nem kellett gondozniuk a békefáját, magától fejlődött. Ám ők mégis naponta meglátogatták. Az egyik ágon fészket rakott egy kis énekes madár. Folyton azt búgta vidáman, hogy trillili, trillili. Ők csak leheveredtek a fatövébe, nézték egymást, és hallgatták, hogy trillili, trillili. Közben annyira megvastagodott a fatörzse, hogy már két kézzel sem érték át. Ki is találtak egy titkos írást, aminek szavait halványan az örök fa kérgébe karcolták. Leírták történetüket, álmaikat, a közelgő békét, s ha kellett, így üzentek egymásnak. Végtelen örömben teltek napjaik. A fa egyre csak nőtt, a háborút pedig szinte már el is felejtették az emberek. Majd egy bús őszi napon, amikor a lány egyedül találta az örökfát, szomorú üzenetre lelt a törzs ráncaiban. A lovász fiút is behívták katonának, s nem volt alól a kibúvó. A lány szíve majd megszakadt tehetetlenségében, nem is maradt hát sokáig tétlen. Összeszedte a lehullott, elsárgult fa leveleket, s még aznap éjjel inget kötött azokból a fiúnak. Másnap, mikor búcsúzniuk kellett, átadta az ajándékot. De ő sem maradt üres kézzel. A fiú a fa egyik ágából faragott neki furuját.
nem is akármilyet. Amikor a lány játszani kezdett rajta, abból olyan zene röppent föl, mintha csak a kis énekes madár dalolta volna. Trillili, trillili, trillili, trillili. Úgy örültek egymásnak, mintha soha nem kellene elválni, és úgy búsultak, mintha örökre szólna a búcsú. Telt múlt az idő, de a háború csak tovább zajlott, a faágai lassan nyúltak. Az emberek még mindig a háború végéről beszéltek, de a lány oda sem figyelt rájuk. Egyedül ült a fatövében, hallgatta a kismadár énekét, s furujájával válaszolt mindig a dallamra. Trillili, trillili. Már évek teltek el, amikor egy hideg téli napon valami különös zaj törte meg a falu csöndjét. Éhes és sebesült katonák tűntek fel az üres utcán, fáradtan ballagtak a házak között. Az emberek kikukucskáltak az ablakokon, s örvendezve rohantak ki a házaikból. Vége a háborúnak! Hazajöttek! Ordították, s nagy tömegbe gyűltek egy magányos hős köré, aki az elejétől a végéig mindent elmesélt. Alig hittek a fülüknek. Kitüntetésekkel megrakodva küldték haza a hőst, aki mindig az első sorban vezette a sereget. Mégis, valami csoda folytán őt nem sebezték meg soha. Senki nem értette, hogyan úszhatta meg épp bőrrel. Csak a katona. A hős lovász fiú tudta, hogy egy levelekből szőtt ing védte őt, ezért nem görbült hajaszála sem. Mikor szétszélett a nép, ő elindult végre a régi birtok irányába. Amikor a kapuhoz ért, földbe gyökerezett a lába. Látta, hogy az örökfának minden ága hiányzik, a törzse viszont megmaradt. S már majd megszakadt a szíve, amikor egy édes dallam szállt felé valahonnan. Elképzelni sem tudta, honnan jöhet. Elkezdett lépkedni a hang irányába, az pedig egyre hangosabban szólt. Odaért végül régi kis kunyhójához, melyben még kis lovász fiúként lakott. Trillili, trillili, bentről jött a dallam. Benyitott hát, s csodák csodájára ott találta szerelmét, aki a furujáját fújta. Átölelte, megcsókolta a lányt, s talán azóta sem eresztették el egymást. Az országban most béke van, az örök fa pedig minden évvel egyre zöldebb.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb kis rejtélyt. Így szól a találós kérdés. Ez a dolog a lábadon lakik, de csak bent a lakásban. Puha, meleg, és segít, hogy ne fázzon a talpad, amikor hideg a padló. Lehet állatos, csillogós, bundás, vagy nagyon egyszerű. Ha sietve veszed fel, néha fordítva sikerül, de se baj. Lépés közben finoman suhog, vigyázz, hogy ne csoszogj. Nyáron van belőle strandverzió is. Na, tudod már mi ez? Bizony, ez a papucs. Nagyon ügyesek vagytok. Nekem otthon egy kis nyuszi papucsom van, és olyan aranyos. Remélem, nektek is van kedvenc puha papucsotok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Mészöly Miklós, tréfás mese. Hiszitek, nem hiszitek, kimentem egyszer egy nagy-nagy erdőbe, amelyikben egyetlen fa se volt. Ennek a nagy-nagy kerek erdőnek a legkisebb sarkocskájában három szalmaszálból akkora tüzet raktam, hogy egyszeribe nappali világosság támadt. Igen ám, csak én aludni szerettem volna, s ki fia tud világosan aludni. Fogtam magam, elballagtam a kiszáradt patakhoz, a lyukas kalapomat csurig megmerítettem, és a hordónyi sok vizet a tűzre zuhintottam. Na, elaludt a tűz, s akkor én is lefeküdtem. De ki fia tudna párna nélkül aludni? Én bizony nem tudtam. Azt mondtam hát a fakólovamnak, hogy cic-cic, ide gyere! S az oda is jött mentén, én meg a fejem alá raktam párnának. A fakót. A nyerget meg kipányváztam. És horkoltam, horkoltam reggelig, pedig le se hunytam a szemem. Hát amint reggel felébredek, utcu, fakó, hol a nyereg? Talán megették az egerek? Nem találom egyiket se. Belenézek a jobb zsebembe. Semmi. Belenézek a bal zsebembe. Semmi. Végre aztán belenéztem a lyukas kalapomba, s mit látok? Ott aludt a fakó nyergestül, mindenestül, még a patkója is ezüst volt. Örömömben akkorát rikkantottam, hogy még a saját hangomat se hallottam meg. De meghallotta egy kicsi madár, azt hiszem mókus volt, és ilyettében úgy elkezdett futni, hogy mindjárt feldöntötte a legelső csipkebokrot. Hely, ez voltám csak mulatság? Úgy hullott a csipkebokorról a dió, hogy majd agyonvert a mogyoró. Akkor odajött egy vén banya, és rám kiabált. Mit csinálsz, te Isten adta pistája? Mit ásod ezt a répát, retket, csicsókát? Hiszen nem neked ültettem az ugorkát. És rettenetes mérgiben felkapott egy tököt, hozzám vágott egy dinnyét, majd eltörte a lábam, pedig a fejem találta. Ezt már aztán én is megsokaltam. Hátamra kaptam a fakót, felpattantam a nyeregre, és meg se álltam a tiszáig. Ott mindjárt találtam egy embert, aki nagy teli iszákból sorba eregette vissza a vízbe a halat. Kérdem tőle, mit csinál? Azt mondja, halászik. Lakodalom készül náluk, nincsen mit egyenek, hát majd esznek halat. Ez éppen kapóra jött nekem, úgyis nagyon éhes voltam, meghívattam magam a lakodalomba. Mikor már egy hal se volt az iszákban, mondom az embernek, most már eleget halászott, főzhetjük a paprikást. Igen ám, mondja ő, de előbb át kell mennünk a Tiszán. Jaj, de hogyan, mikor együnk se tud úszni? Ezt is kiokoskodtam. Volt a zsebemben egy dió, azt két felé vettem. Egyik volt a hajó, a másik az evező. Úgy áteveztünk a Tiszán, hogy csupa por lett a lábunk. Még a fakólovam aranypatkója is sáros lett a térdigérő hótól. Aztán szerencsésen megérkeztünk. A Tisza partján volt egy ház, ott sütötték, főzték a hurkát, ott ülték a lakodalmat. A mennyasszony Jancsinak hívták, a vőlegényt Juliskának. Három napig állt a bál, és olyan temérdek töltött káposztát ettünk, hogy még most is csikarja a hasamat a tökmag. Végezettül felszántottuk a Tiszát, vetettünk bele lútfüvet, nyúlfüvet, fenkövet, s mire megjött a tél, termett is az három kéve bidres-bodros, cikkes-cakkos, salamánkos pogácsát. Így volt, nem másképp. Aki a mesét egy hallásból ugyanígy elmondja, ügyesebb, mint én.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
2: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egyhuzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért.
3: Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet.
2: Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani?
3: Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jóját akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már... hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot?
2: El én? Látod, hogy nem hoztam haza.
3: Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapályra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp! Megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már, hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé, lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé, egyszer csak mégis földet értem, de akkor át huppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem, segítség, segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam, elmentem haza az ásóért meg a lapátért, kiástam magam, így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Mát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A Nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Jaj, beszékelt a nyúl. A medve a hátára vette és barlangjába vitte. Hófehér ágyába fektette, sebesült lábát pedig bekötötte.
1: Jaj, nekem, meghalok, sírt tovább is a nyúl,
0: még hangosabban, mint azelőtt. Pedig az igazat megvalva már nem is fájt a lába. De a jószívű medve kétségbeesve indult útnak, hogy enni-innivalót hozzon neki. Be is szerezte mindazt, ami kellett, és megetette, megitatta a nyulat.
2: Hogy vagy, kis barátom? Kérdezte másnap reggel. Lábra tudsz-e állni, vagy még mindig fáj?
1: De még mennyire,
0: mondta a nyúl,
1: még inkább, mint tegnap, nem tudok felkelni.
0: De alig ment el a medve hazúról, ledobta a lábáról a kötést, és ugrándozni, énekelni kezdett.
1: Ó, de buta, ez a medve, hogy becsaptam, szedte, elvette, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok. Semmit se kell már csinálnom, etett, ittat, a barátom, szemfüles vagyok, mindenkit becsapok.
0: És egyre lustább, egyre követelőzőbb lett. Minden reggel csak répát hozol nekem? Betegnek való étel ez, azt hiszed?
1: Így legyöngülök és éhen halok, hoz nekem mézet, édes körtét,
0: rendelkezett. A medve megint elindult, hogy körtét és mézet keressen. Útközben összetalálkozott a rókával.
1: Ennyi de gonterhelt vagy, Miska bátyám, szólította meg a róka. Mit keresel olyan nekikeseredve?
2: Én bizony körtét és mézet keresek, a beteg nyúlnak kell, sóhajtott a medve, és elmesélte a rókának, hogy mi történt.
0: Figyelmesen hallgatta a róka, majd így szólt.
1: Nem körte és méz kell a te betegednek, hanem orvos.
2: Orvos? Honnan szerezzek én orvost?
1: Itt áll előtted, nem tudottán, hogy egy hónapja kórházban dolgozom. Vezess a betegedhez, majd én meggyógyítom.
0: Amikor a nyúl az ablakból megpillantotta a rókát, reszketni kezdett.
1: Nézd, Miska bátyám, hogy rázza a hideg, szólt a róka. Hát ő tényleg nagyon beteg,
0: azonnal kórházba kell vinni.
1: Ott a farkas, a főorvos, a lábak specialistája.
0: Mint a villám, úgy ugrott ki a nyúl az ágyból, és rohant torony iránt, amilyen gyorsan csak tudott.
1: Lám, milyen hamar meggyógyult, jegyezte meg gúnyosan a róka. Inkább faltad volna fel, mint hogy ápoltad.
2: Nem eszem nyúlhúst,
0: morogta epésen a medve, aztán megbékélve nyújtózott el az ágyában, hogy egy jót aludjék, hiszen amióta a nyulat a barlangjába hozta, a padlón kellett feküdnie. A nyúl pedig talán még most is szalad.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Nem azt mondja kitkot, vannak még furábbak, egyet nevezzünk a nevén, hisz van egy, ami bőgni szokott, ez pedig a...

0: Értek be a dalba.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol?
3: A pocok a kesztyű nagy ujjában. A cinke

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi. Fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok bőröndbe, a cinke kézitáskába, a béka hátizsákba, a szarvasbogár sportszatyorba, és az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min? A

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke, a tengeri fürdésről, a béka, a hegymászásról, a szarvasbogár, a vitorlázásról. És az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot.
1: Mit?
0: A pocok valódi amerikai konzervlegyet, a cinke négy üveg tengervizet,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Ma edzésen nagyon sokat kellett futnunk. Alig állok a lábamon, úgy elfáradtam.
2: Hát, teher alatt nő a pálma.
1: Ez is egy közmondás.
2: Igen, és azt jelenti, hogy a nehéz dolgok leküzdése erősíti, fejleszti az embert.
3: Csukás Mese Rádió.
4: Szervusztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, és most egy olyan mesét mondanék nektek, amit akkor írtam még, amikor Ágnes lányom kicsi volt, ő most már nagy egyetemista. Igazából nem is írtam neki, hanem mondtam ezt a mesét, és nagyon nevetett rajta, és úgy éreztem, hogy jól sikerült, úgyhogy rögtön papírra is dobtam utána, és már diafilm is lett belőle, úgyhogy van neki egy kis karrierje, más gyerekeknek is kedvence. Az elefánt reggelije. A kis elefánt korgó gyomorral ébredt. Nem csoda, mert kicsike lévén csak a földön caplathatott és kajtathatott. Nem érte el a magasabb ágakat, sem az azokon puffadozva csúfolkodó nagy papaja gömböket, mangó dudorokat és lógó banán orrokat. Kész szerencse, hogy voltak szülei és volt csordája, és ha szépen megkérlelte egyik-másik hatalmas felnőtt példányt, nagy szuszogva tépdestek neki egy kupacra való, ízletes ennivalót. Most azonban egyetlen felnőtt sem akadt a közelben, ki tudja merre járnak. Kis elefántunk szeretett későn kelni, és egy szemernyi kedvesen volt a többiek után kutakodni, enni akar, de rögtön! Ha valamivel ostobácskább lett volna, hát nem mondom, benne lenne a slamasztikában, nem ez a kis elefánt, mondtam már nektek, inkább furfangos észjárású jószág. Szerencséjére a lomb is éppen megzörrem fölötte, és ő egy majom popót vesz észre magasan a feje felett. Ho-ho, ez aztán popóra, vagyis inkább kapóra jön. A kis elefánt ormányával megmarkol egy kis homokot, és feldobja a lomb közé, pontosan becélozva az ott üldögélő majom popóját. Piff, paff, puff. Hé, kidobál, azonnal hagyd abba! Azzal a kis majom nagy dühösen megmarkol egy közeli ágat, lekapkodja róla a gyönyörű, érett gyümölcsöket, és piff, paff, puff, mindet éppen oda csapja, ahonnan talán egy másik majom pimaszkodik vele. Fülelni kezd, de néma csend van, sehol semmi. Mi a csuda lehetett ez, gondolja, és piff, paff, puff. A biztonság kedvéért oda géppisztolyoz még néhány érett gyümölcslövedéket, ahol a láthatatlan bosszantó gépet sejti. Újra fülelni kezd. Megint semmi. A kutya fáját, pontosabban a majom fáját, mérgeskedik, ám ekkor mégis figyelmes lesz valamire. A fa alól jó ízű szörcsögés és csámcsogás hallatszik. A lombok közt kilesve, aztán mindent megért.
5: Aha, megéred a pénzedet, te disznófülű!
4: Nem is vagyok disznófülű, hanem elefántfülű! Méltatlankodik két csámcsogás közt a kis elefánt. Ja, és kösz a kaját! Tudod, földszintes vagyok én ezekhez a magasan lévő ágakhoz. És ha nagyok nem segítenek,
5: majd adok én neked kaját, nesze! És tudod, kivel szórakozzál?
4: Mérgeskedett a majom azzal, piff, paff, puff. Újból megsorozta a kis elefántot egy adag gyümölcsel.
5: Kösz, ez is nagyon ízletes, de lassan elég lesz, mert már majdnem jól laktam.
4: Kapdosta el az újabb küldeményt az ormányos.
5: Ó, te mamlasz, ez is ízlik?
4: Pukkancskodott a majom azzal, ráugrott az elefánt fejére, és nagy lelkesen boxolni kezdte a koponyáját. Pif, paf, puf. Hé, a fejem nem játszótér, unta meg a kis elefánt, és ormányával paf, akkorát sózott a majomra, hogy az elrepült, mint egy ágyúgolyó, és egy ágon kötött ki fejjel lefelé a lábával kapaszkodva.
5: Hú, haver, ez szuper, a legjobb vidámpark.
4: Himbálózott a majom füligérő szájjal, majd még vagy tízszer kikunyerálta, hogy a kis elefánt ormányával páf kiröpítse őt a világűrbe. A legutolsó alkalommal azonban recs, Letörött az ág alatta, és a majom a homokban találta magát. Ez még nem lett volna baj, csak hogy odalenn olyasmit látott, ami cseppet sem tetszett neki.
5: Szervusz, majomka, szerintem nagyszerű étkezést biztosítasz nekem, ez csodálatos.
4: Sziszegte a pápa szemes kígyó, aki szintén nem reggelizett még, és ó jaj, a majom hús a kedvencei közé tartozott.
5: Kis elefánt, menj meg!
4: Rikkantotta a majom rémületében.
5: Miért is?
4: Legyezgette magát fülével a fülig mangó maszatos ormányos.
5: Mert mostantól minden áldott nap én fogok gondoskodni a reggelidről, jó lesz így?
4: A kis elefánt elvigyorodott és oda dübörögve oda kocogott, vagy éppen kocogva oda dübörgött hozzájuk, ez tulajdonképpen mindegy. A lényeg, hogy döngött is, kocogott is egyszerre.
5: A kígyó kényelmetlenül tekergett a maga részéről, egyáltalán nem kedvelt ezt az otomba földrengés.
4: Rendben, majom, de aztán el ne felejtsd, amit ígértél.
5: Kígyó, mondd csak, voltál te már masninak való lapos szalag, vagy éppen csinos bőrnyak kendő?
6: Egyik szem, szoszem,
4: vallotta be zavartan a hüllő.
5: Tudod, hogy csinosan festenél valakinek a nyakában, vagy a hajában? Ha gondolod, segíthetek, szívesen laposra taposlak.
6: Kaszán kedvezte, nem szükséges ész. Igazából a majom húzt sze, kívánom cseppet szem.
4: Jegyezte meg fanyarul a kígyó, és villámgyorsan becsusszant a bozótba. Attól fogva a kis elefántnak nem volt gondja a reggelire. A majom minden reggel ledobált neki egy jó halom gyümölcsöt, ő pedig hálából, ormányával, paf, szívesen feltasliszta a közeli fák tetejére, és a bőrnyakkendőnek való kígyóktól is megvédte barátját, mert ekkorra, talán mondani sem kell, a nagy cserekereskedelemben elég jól összebarátkoztak.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

herceg, de ki lehet ez a lány? A herceg most így szól, mondd, hogy szólíthatlak. Gyere velem, és én bemutatlak az udvarnak.

0: és csak mi ketten tudjuk, hogy te vagy az a lány.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Olvadás. Amikor tavasz hercegnő kopogtat tél úrfi ajtaján, s bejelenti neki, hogy ideje továbbállni, kezdetét veszi a felmelegedés. A felmelegedés egyik jele pedig az olvadás. Ti tudtok olyat mondani, ami a melegben elolvad? Például a jégkrém. A szegény hóemberkék is ilyenkor teljesen lefogynak, majd eltűnnek, mintha egy varázslat volna az egész. A vastag jégtáblákon télen sokan szeretnek csúszkálni, a végnyabbakat meg valamilyen érthetetlen módon sokan szeretik betörni. No de ezek tavasszal mind eltűnnek, akár csak a fákról és a háztetőkről lelógó hosszú jégcsapok, amelyek a napfényben úgy csillognak, mint a hókirálynő koronája. Ahogy olvad a hó, a folyókban egyre több lesz a víz. Ilyenkor a bokrok, a fák, a virágok és a fűszálak is felfrissülnek, hiszen az olvadás miatt rengeteg vízhez jutnak. Nem csoda, hogy azonnal nőni kezdenek. Ebben persze segíti őket a napfénye is. Ilyenkor én csak a szép hószobrokat sajnálom. Na de, se baj, jövőre építhetünk újakat. Most viszont örüljünk a meseszép tavasznak. Csukás Mese Rádió.

0: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá, most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híresen volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mestergerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, avval a kis ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengő bongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsúrranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtárom. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, s nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi, hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik? Húzott elő a holnalról édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem. Tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. Csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okoskönyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
0: A századik könyv című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.

Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, én Herman Ille vagyok, és ma egy verssel készültem nektek. Hárs László, miértek és hogyanok? Hogyha nyár van, hol a tél? Egész télen hol a nyár? Mikor nem fúj, hol a szél? És hogyha fúj, hova száll? Fényes délben hol a hold? Sötét éjjel hol a nap? Ha kimosták, hol a folt? Ha nem habzik, hol a hab? Ha beszélnek, hol a csend? Ha felszárad, hol a sár? A mente, az hova ment? A várkastély mire vár? A fél óra mitől fél? Az aludt tej hánykor kél? Két adagot miért nem kér, aki nyaklevest ebédel? A golyóban mi a jó? Ki a bálban mi a bál? Miért folyik a folyó? A tóvize miért áll? Miért nem úszik a csibe? A hal miért nem repül el? Az eső miért esik le? Miért nem esik soha fel? Miért mindig ma van ma? A holnap miért nem ma van? Az idő honnan jön és hova tart? Minden csupa hol meg ha, csupa miért és hogyan. Mondják, néhány év alatt nagyra növök biztosan, s mind az összes titkokat megfejtem egymagam. De marad majd egy titok, amit akkor sem értek. Hogyan lesznek a hogyanok, s miért vannak a miértek.

0: tudni.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum Brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló, kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovagló művész. Itt vagyok én, a lovagló művész, ott vagy te, a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno, beszélhetünk másképp is. Brum Brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. Ezer üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum Brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. BBB meglengette a kötelet. A kötél megfeszült, a ló nyihogott, BBB nevetett. Brum Brum Bruno felugrott a vadló hátára. Hopp! Égyni! Fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta BBB, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum Brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskola kerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. BBB a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én és a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskola kerülő! Én leszek a tanárod! Brum Brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. kikiabált a levelek közül. Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum-brúnó diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát. Újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom kettőnk közül, ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum-Brúnó dirmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, íj volt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, né, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó, plusz tányértalpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szőrmók indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íj húrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum-Brúnó célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Brúnó! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum-Brúnó, ahogy a lába bírta is közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum-Brúnót. Brum-Brum-Brúnó nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled, ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. BBB tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum-Brúnó örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovaglóművész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum-Brúnó is felnézett. Így csak. mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba értek. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hapci, kökci.
1: Zsongavilág, mint a mékas, te csak a madárra hallgass, vagyis én rám, kurióra, leg-leg-leg okosabb szóra.
2: Van itt ész, van itt ész, ha két fej összenéz, megtanítunk a szépre, jóra hallgass, kurióra.
0: Hapci, kökci.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem.
0: Sziasztok! Csukásmese Rádió.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom elmondani nektek Sam Teplin, Nyuszóka és a Nagyvilág című meséjét Müller Gerda fordításában. Nyuszóka a hegy lábánál fekvő kertjükben áldogált, miközben anyukája, Anyuszi, szép mintákat festett egy kosárra. Bár csak kilátnék a sövényen, sóhajtott bánatosan Nyuszóka. Miért? Kérdezte az anyukája. Mert kíváncsi vagyok, mi van mögötte. Nagyon szeretem a kertünket, de nem ismerek semmi mást ezen kívül. Ki akarsz kukucskálni? Kérdezte Anyuszi. Igen, nagyon, lelkendezett Nyuszóka, és örömében felleugrált. Megengeded? Hát persze, felelte az anyukája, csak mász fel a hátamra, és kapaszkodj jó erősen. Anyuszi oda ment a kert legmagasabb fájához, és felugrott a legalacsonyabb ágra. Aztán egy magasabbra, majd egy még magasabbra. Nézd, ott egy ösvény, kiáltotta Nyuszóka. Azon pedig egy mókus. Szia! Köszönt barátságosan a kis állatnak. Szia! Köszönt vissza mókuska. Miért vagy fent a fán? Mert azt gondoltam, valami érdekes van a sövény mögött, felelte Nyuszóka. És igazam is volt. Szeretnél velem játszani? Így mókuska átjött hozzá, és rögtön összebarátkoztak. Együtt sütisztek és teáztak. És itt véget is érhetne ez a történet. De ekkor Nyuszóka felnézett a kert melletti hegyre, és megint töprengeni kezdett. Nem látok át a hegy túloldalára, pedig annyira kíváncsi vagyok, mi lehet ott. De a hegy olyan magas, sokkal magasabb, mint a sövény, így sose fogjuk megtudni, igaz? Ekkor Anyuszi furcsa dolgot tett. Oda sétált a kosárhoz, amit az előbb festett ki, és beleugrott. Nyuszóka belekapaszkodott a kosárba, és kikukucskált. Először az ösvényt pillantotta meg, ahol mókuskával találkozott. Majd, ahogy a ballon magasabbra szállt, közeledett a hegy csúcsa, míg nem a kosár pont fölé emelkedett, és magasra kúszott a fénylő kék égbolton. És ekkor a hegy másik oldalán meglátta a mezőket, az erdőket, a patakokat és a messzi távolba nyúló kis ösvényeket, amelyek egyre kisebbek és kisebbek lettek, ahogy a hőlégballon feljebb repült. Hiha! Csodálkozott el Nyuszóka. Mi ez? Ez a világ, felelte Anyuszi. Egy nap, amikor elég nagy leszel, te magad is megnézheted. Elmehetsz majd messze, a hegyeken túlra. Nyuszóka ámulva nézelődött egy darabig. Jó hatalmas a világ, ugye? Kérdezte. Azt hiszem, én még nem akarok nagy lenni. Lassan ereszkedni kezdtek. Nézzétek, mutatta Nyuszóka. Ott a kertünk. És a fa, amire felmásztunk, és az ösvény, ahol megláttam mókuskát, minden olyan picinek tűnik. Jaj, jó lesz végre hazaérni. Anya, sütizhetünk és teázhatunk megint mókuskával? Hát persze, felelte Anyuszi. Ahogy szép lassan hazafelé repültek a légballonnal, megfordultak, hogy integessenek a hatalmas világnak, ami lassan eltűnt a szemük elől, a hegy háta mögött.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szólásmondások.
2: Képzeld, mi volt tegnap?
3: Na mondd, mi volt?
2: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
3: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
2: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
3: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, aszerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló, legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda, egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percek betelt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt petyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, vadkörte dal. Jaj, de finom a vadkörte, más nevén a vackor. Ezegetném reggel délben és délután hatkor. Húsa roppan, leve csorran, harap gyorsan akkor, s szádban marad a vadkörte, más nevén a vackor.
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
3: És még egyszer...
2: Erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hümmögött, küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légy repült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta, és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt. Pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát. Egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószát jár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg rákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek, de másodiknak. Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számítasz? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován, vagyis hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó ámuldozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abbahagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagy képű végrehajtó.
3: A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Lacipacinak. Eddig igazam van?
2: Lackó gyorsan ráhagyta.
3: Eddig igen.
2: A gomba hencegbe folytatta.
3: Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van.
2: Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel. Bizony. És újra várakozóan nézett Lackóra.
3: Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit, de mit is?
2: Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott.
3: Hát persze, az üveggolyó!
2: Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen.
3: A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott tejhatalmú, rendkívüli és kinevezett követ.
2: A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, és így folytatta.
3: Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít.
2: A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál.
1: Pszt, pszt.
2: Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját.
1: Ki pisszegett?
3: Én a hangya,
2: hangzott a válasz.
3: Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek.
2: Lackó azonnal lehajolt.
1: Mit akarsz?
2: A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint aki csiklandoznak.
3: Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan.
1: Teljesen ártalmatlan.
3: A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle.
2: Lackó mosolyogva nézett a hangyára.
3: Nem félek.
2: A gomba megköszörülte a torkát, és folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba.
3: Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet.
2: Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában.
3: És mi az üzenet? Kérdezte Lackó.
2: A gomba képe még ráncosabb lett, a hangja még előkelőbb.
3: Mindig egyenesen előre, ez az üzenet.
2: Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét, érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát, végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte.
3: Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet.
2: Én mindjárt láttam, hogy csakis te lehetsz a követ.
3: Begy szóra.
2: A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Annyian megdicsértétek az egyik tavaszi verset, amit hoztam, hogy hoztam egy másik versrészletet is. József Attila. Tavasz van, gyönyörű. Tavasz van, gyönyörű tavasz. A Vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van. Hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Csukás Mese Rádió.

0: Hamupipőke. Volt egyszer egy gazdag kereskedő, aki nagy boldogságban élt feleségével és egy szemlányával. Ám az asszony egy napon hirtelen megbetegedett, és halálos ágyán megígértette lányával, hogy mindig jóságos és szelíd lesz. Így nem esett bántódása. Volt nagy szomorúság, mikor az asszony eltávozott. Azonban a kereskedő nem akarta anya nélkül hagyni lányát, és nem sokára megházasodott. Oda költözött a mostoha, és annak két leánya. De bizony nem szívlelte egyik sem a kereskedő jóságos leányát. Szépek voltak a mostohák is, de velejéig gonoszak. Mindig gúnyolódtak és gonoszkodtak szegény lánykával. Végül már a szobából is kikergették, s a konyhában kellett laknia. Amíg a két testvér egész nap csak illegette magát, és új ruhákról áradozott, addig szegény lány főzött, mosott, takarított. Hamupipőkének csúfolták, mivel a hamuban kellett aludnia, és ezért mindig piszkos volt szegény árva. Egyszer a kereskedő messzi vásárba készült, s megkérdezte a lányoktól, mit hozzon nekik ajándékba.
1: Szép ruhákat, ékszereket,
0: mondták a lányok. Ám Hamupipőke csak annyit kért.
2: Kedves édesapám, én csak annyit kérek, ha az erdőben egy faág meglegyinti a kalapját, azt hozza el nékem.
0: Mostoha testvérei nevettek a szerénységén.
2: Hamupipőke a kapott ágat édesanyja sírjánál elültette, könnyeivel öntözte, és csodák csodájára egy hét alatt gyönyörű fa kerekedett belőle. Az ágak között pedig egy fehér galambocska lakott, aki teljesítette a lány minden kívánságát. Egyszer a király háromnapos bált rendezett, ahová országa összes szépséges leányzóját meghívta, hogy fia feleséget választhasson közülük. Izgatottak voltak ám a mostohák, egész nap csak a tükör előtt szépítkeztek. Hamupipőke is ment volna a bálba, de mostohája ráparancsolt.
3: Csak akkor jöhetsz, ha ezt a zsák lencsét kiválogatod a hamuból!
0: A lány pityeregve hívta a madárkát, aki társaival egy szempillantás alatt szétválogatta a lencsét. De a mostoha ismét talált kifogást.
3: De hát nincs is szép ruhád, amiben jöhetnél.
0: És ezzel ott is hagyták a lányt. Hamupipőke anyja sírjához ment, majd megrázta a diófát.
2: Hújjon nekem aranyruha, s cipő, szépen kérlek én, Hamupipő.
0: S már estek is le az ágak közül a szebbnél szebb ékszerek, az aranyruha és a cipő. Gyorsan felöltötte magára őket, és elsietett a bálba. Mikor belépett a palotába, minden szem rászegeződött. A királyfi is észrevette vakító szépségét, fel is kérte táncolni, és egész este el sem engedte, annyira elbűvölte őt. De akárhogy is kérlelte, a lány nem árult el a nevét. Na de majd megtudom én, mikor hazakísérem, gondolta magában a királyfi. Ám amikor a kereskedő házához értek, Hamupipőke gyorsan besurrant, és elbújt a kertben. A királyfi hiába kereste, hiába kérdezgette az édesapját, sehol sem találták a szépséges lányt. Másnap este ismét bált szerveztek, és a mostohák most sem kívánták Hamupipőkét magukkal vinni, így az a diófához fordult segítségért. Gyönyörű ruhát kapott újfent, hozzáillő cipőcskével és ékszerekkel. A napra lehetett nézni, de rá nem. Olyan szépséges volt. A palotában a herceg egész este el sem engedte a kezét. Csak vele táncolt ismét. Ám Hamupipőke a nevét most sem árulta el, és amikor hazakísérte a királyfi, a lány újra eltűnt a kert bokrai között. No, de megelégelte a királyfi, hogy túljárnak az eszén. Gondolt egyet, és a bál harmadik napján megkérte a szolgáit.
3: Ha minden vendég megérkezett, kenjétek be a palota lépcsőjét szurokkal.
0: A harmadik napon Hamupipőke újra elment a királyi bálba, a királyfi pedig el sem engedte, csak őt táncoltatta. De amikor az óra éjfélt ütött, a lány eltűnt. Ám mikor sietve távozott, hála a királyfi leleményességének, a lépcsőre öntött szurokba beleragadt fél pár cipellője. Másnap a herceg a cipőcskével járta a vidéket, hogy megtalálja szíve választottját. Akire illik a cipellő, az lesz az én királynőm, mondogatta magában. Végül az utolsó házhoz, a kereskedő házához ért. Volt nagy öröm, mikor meglátták a királyfit. A mostoha testvérek már el is képzelték magukat hercegnőként. Ám akkor elővette a cipőcskét a herceg, hogy megpróbálják a lányok. Dúltak, fújtak mérkükben, mivel akárhogy is erőlködtek, egyikük lábára sem illett. A királyfi szomorúan kérdezgette. Nincs még egy lánya kegyednek. Ekkor belépett Hamupipőke, arcát, kezét megmosta, s habár ruhája piszkos és rongyos volt, szépsége elvakított mindenkit. Felpróbálta a cipellőt, mely könnyedén csúszott fel lábacskájára. Testvérei és mostohája majd megpukkadtak az irítségtől, de ők, ügyet sem vetve rájuk, elvágtattak a királyfi fehér lován. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak, s még ma is élnek, ha meg nem halt.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek, képzeljétek! Mintegy 400 rajz pályamű érkezett a Süsüke Mesés Világa című felhívásunkra. Fantasztikus alkotások érkeztek tőletek. Gyereknap előtt egy nappal, május 30-án bulizzunk együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös gyereknapi rendezvényén.
3: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Média Klikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 6-oson, a nagymutató pedig a 12-esen áldogál. Ami azt jelenti, hogy eljött a 6 óra és a vacsora ideje. Hamarosan kiderül, ma melyik fénylő csillag mesél nekünk. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A tücsök és a hangya. Egész nyáron ragyogóan sütött a nap. Tikkasztó hőség volt a mezőn. A hangya szorgalmasan dolgozott minden nap, hogy előteremtse télire a betevőt magának és családjának. Ám amíg a hangya egész nyáron át fáradtságos munkát végzett, a tücsök csak heverészett egy nagy fa árnyékában, és a hegedűjét húzta. Hála a gyönyörű időnek, mindig talált élelmet a mezőn. Amikor pedig megszomjazott, a virágszirmok közt összegyűlt esőcseppekből ivott. Amikor pedig jól lakott, csak visszafeküdt a fa alá. Nem foglalkozott a jövővel, csak zenélt és heverészett egész nyáron át, s közben bejárta a rétet. Egy nap, miközben a mezőn hegedült, találkozott a hangyával, aki serényen dolgozott. Nem értelek téged, egész nap a tűző napon robotolsz, pedig pihenhetnél te is. Más eközben vígan mulatozik, vagy heverészik, mondta a tücsök. Drága tücsök barátom, a nyárnak is vége lesz egyszer. Most kell összegyűjteni télire az élelmet, válaszolta a hangya. De a tücsök nem hagyta magát. A mező, mint egy jól megrakott asztal, mindig terem számomra ételt. Majd vígan rázendített újra, s közben tovább szögdécselt a mező. Így telt az egész nyár a tücsök számára. Ám a hangyát nem érdekelték a tücsök gúnyos megjegyzései, és egész nyáron át szorgalmasan dolgozott. Munkájának hála, őszre tele is lett az éléskamrája. Ahogy telt az idő, egyre hidegebb lett. Télies, fagyos szél fújt, s ahogy a fák lombkoronái eltűntek, úgy a mező is egyre sivárabb lett. A tücsök zenéje szomorkás lett, ő maga pedig vacogva húzta meg magát egy fa tövében. Majd egy napon megérkezett a tél, és szállingózni kezdett a hó. Az időjárás fagyosra és a természet kopárra váltott. A didergő tücsök már nem talált többé élelmet a mezőn. Eközben a hangya nyugodtan élte életét a meleg kis odújában, családja körében. Egész nap pihentek, olvastak és vígan játszadoztak. Ennivalójuk is volt bőven, hiszen a hangya egész nyáron át dolgozott. Ezért most nem kellett aggódniuk, vidáman sütöttek, főztek. De az idő egyre hidegebb lett. A tücsök már jó ideje nem evett, kezdte elhagyni az ereje. Ráadásul szegény még a hegedűjét is elvesztette. Az éhező tücsök nem tudta, mit tegyen, honnan szerezzen élelmet. Hát végül elment a hangyához. Elmesélte neki bal szerencséjét, és kérte, szánja meg őt, adjon neki egy kis elemózsiát tavaszig.
ám a hangya nem felejtette el a tücsök gúnyolódását. Emlékszel még, mikor nyáron én keményen dolgoztam, te közben mit csináltál? Henyéltem, felelte szomorúan a tücsök. Hát akkor vesd magadra, s ezzel elküldte őt a hangya. A tücsök búsan elballagott, ám a jószívű hangya megsajnálta őt, és visszahívta. Habár nem érdemelnéd meg, hogy segítsek, mégis, ha ígéretet teszel, hogy nyáron szorgosan fogsz dolgozni, adok elegendő élelmet tavaszig, mondta a hangya. Megörült a tücsök a hangya kedvességének, és megígérte neki, hogy nyáron bizony nem fog heverészni. Majd megköszönte az élelmet, amit kapott, és vidáman távozott. Mikor újra eljött a nyár, a hangya és családja ismét munkába álltak a réten. Ám most a tücsök sem henyélt a hűsfa árnyékában. Ő is gyűjtögetett serényet. A munka után pedig most is vidáman kapja elő hegedűjét, és boldogan zendít rá, mivel már nem kell tartania a téli koplalástól.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Rád mutat a páfián, rokonok vagyunk talán.

0: Otto?
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: több, és nincs vele zaj.
1: Ez a jármű olyan pöpec,
0: elől, hátul kell a lámpa.
1: Van rajta kormány, kézifék.
0: A biciklin nagyot ugrott.
1: Mindent elmondtam, azt hiszem.
0: Aki nevem, kapok újat.
1: Tényleg?
0: Aha.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Vizipók, csodapók, búcsú a csigaháztól. Beköszöntött a tavasz, és az erdőt friss virágok illata árasztotta el. Apró léptek zaja törte meg a madarak jókedvű csiripelését. Két szorgos hangya lépdelt a fűben, hátukon meglehetősen nagy terhet cipelve.
1: Ó, de nehéz ez a kifli csücsök! Inkább hagyjuk itt!
0: Kérlelte társát a kisebbik. Időnk van, majd csak hazaérünk vele, mondta az idősebb hangya. Ahogy cipekedtek, egy arra szálló katicabogár pihent meg a kifli csücskön.
1: Hé, te, pöttyös!
0: Rivalt rá a fiatalabb hangya.
1: Még csak ez hiányzott. Éppen elég nehéz ez nélküled is.
0: Jó, jó, ne veszekedjél, kérlelte a katica. De a hangya csak tovább puffogott.
1: Cipelnél csak te ekkora terhet.
0: A katica leszállt a kifli csücsökről. Innen nézve valóban óriási, ismerte el a katica.
1: És nem csak nagy, de nehéz is,
0: mondta békülően a hangya.
1: Nem láttál errefelé egy csigát? Jó volna, ha fölrakhatnánk rá, és elvinne minket egy darabig.
0: Dehogy nem, ott van nem messze, igazította útba a két hangját a katica. Elindultak hát abba az irányba, amit a katica mutatott. És nem sokára az erdő szélen elértek egy öreg csigaházhoz, amely a levelek tövében bújt meg. Kop-kop, kopogott ajtaján a hangya.
1: Ki az, kizörög?
0: Szólalt meg valaki a csigaházban.
1: Bocsánat, hogy zavarjuk, csiga úr!
0: Mentegetőzött a hangya.
1: Itt nincs semmiféle csiga. Ez csak egy üres csigaház, amiben én ősszel beköltöztem,
0: válaszolt bentről egy titokzatos hang.
1: Aha, a kedves családjával,
0: kockáztatta meg az idősebb hangja.
1: Itt nincs semmiféle család,
0: villogott a nyolc szem a csigaházból,
1: én lakom itt egyedül. És az a rengeteg szem?
0: Kérdezte a hangja.
1: Mindössze 8.
0: Mondta az ismeretlen hang, s kijött a csigaházból.
1: Nekünk pókoknak ilyen sok szemünk van. Ó, szóval pók,
0: csodálkozott a hangya.
1: Vízi pók,
0: mutatkozott be a valaki.
1: Olyan is van,
0: hitetlenkedett a fiatalabb hangya.
1: De mitől vízi? Hiszen egészen száraz, és csigaházban lakik.
0: Ez csak a téli szállásom, magyarázta vízipók.
1: Remek szállás, gyöngyháztapétás,
0: udvariaskodott a hangya.
1: Remek, nem remek, elegem van belőle. Én csak a vízben érzem jól magam. A vízben?
0: Kérdezte a fiatal hangya.
1: Ha egyszer vízipók,
0: vágta rá a másik.
1: De hiszen minden más rendes pók irtózik a víztől.
0: Értetlenkedett az első. A vízipók meglátott egy csepp vizet, ami egy lehullott levél alján lapult. Azonnal belehuppant, de a kevés vizet a nap hamar felszárította. A hangyák segíteni akartak.
1: Vízipók úr! Ott van egy szép tócsa!
0: A vízipók megörült.
1: Igazán?
0: És már futott is, hogy beleugorjon a vízbe. De sajnos csalódnia kellett.
1: Hisz ez csupa olaj? Ó, ezek a szörnyű autók!
0: Szomorodott el.
1: Figyeled, még válogat is.
0: Méltatlankodott a kisebbik hangya.
1: Ha mindig csak bámészkodunk, estig sem érünk haza.
0: Szólalt meg az idősebbik, és hátukra véve a kifli csücsköt elindultak. A hangyaboly messze volt, de alig, hogy elindultak, egy gyönyörűen csillogó, tiszta vízű pocsolyába botlottak.
1: Vízipók úr!
0: Kiáltották azonnal. Itt nagyon szép, tiszta vizet látunk. A vízipóknak több se kellett, futott mind a 8 lábával, és boldogan ugrott a vízbe.
1: Szép kis pók vagy. Hálószövés helyett pancsikolsz. Hát méltó ez egy pókhoz?
0: Akadékoskodott egy ismeretlen hang.
1: Ki meri ezt mondani?
0: Fortyant fel a vízipók.
1: Én a keresztes pók.
0: Mutatkozott be, miközben a víz fölé szőtt hálóján hintázott.
1: Rendes pókok nem úsznak,
0: jelentette ki. Azt akarod mondani, hogy mi, vízipókok, nem vagyunk rendesek?
1: Hát nem is. Rendes pók nem megy a vízbe.
0: Hangzott a válasz.
1: Igen. Ki látott már ilyet?
0: Helyeselt a fiatal hangya. Az idősebb hangya rászólt.
2: Azért, mert valaki szokatlan, még nem kell újjal mutogatni rá. És kinevetni sem kell.
0: Fordult oda a keresztes pókhoz.
2: Azért, mert egy pók még nem pontosan olyan, mint te, attól még lehet nagyon rendes pók.
0: A keresztes pók tovább méltatlankodott.
1: Igen, de olyan furcsa, hogy egy pók a vízbe mászik.
3: Nekem meg olyan furcsa, hogy egy pók a levegőben táncol,
0: válaszolt a vízipók.
1: Hát én mondom, csuda egy pók vagy, te vízipók.
0: És azzal barátságot kötöttek, talán örökre.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Csukás meserádió. A Csukás meserádió. A gyerekek rádiója.
2: Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre elmesférne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak-e gyermekeid? Vannak, biza uram, 4-2 szép fiam s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppe kell. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Elnye hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy hogy értsem ez, mit jelent? Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őköt, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beretva, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, s avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húdtak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
2: Csukás meserádió. A kirándulásaitok alkalmával mindig vigyetek magatokkal szemetes zacskót is. Azt kérdezitek, hogy miért? Hogy még véletlenül sem maradjon utánatok szemét az erdőben. Sőt, ha találkozol eldobott csoki papírral az úton, akkor ha a szüleid megengedik és van rajtad kesztyű, felszedheted, hogy majd később ki tud dobni a szemetesbe. Így aztán az erdőben egyel kevesebb szemét fog a földön árválkodni. A csomagoló papírok, különféle üvegek és nejlonzacskók nagyon rossz helyen vannak az erdőben. Hogy ne lepje el az erdőt a szemét, az erdészek és a természetet szerető emberek gyakran szemétszedő túrákat is szerveznek. Lehet, hogy egy őzike például azért nem sérül meg ma, mert valaki gondos volt és felszedte az erdőben eldobott konzervdobozt. Érdemes megkérdezni a szívedet, hogy hogyan érez az erdők és fák iránt. Az enyém minden fáért nagyot dobban. Halljátok?
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: esés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A vasorrubába. Élt egyszer egy favágó a falu végén, akinek annyi gyereke volt, hogy már maga sem tudta fejben tartani. De ha ez nem lett volna elég, a tetejében még szegények is voltak, mint a templom egere. A gyerekek már annyira lesoványodtak, hogy egy könnyű fuvallat is ledöntötte őket a lábukról. Hely, búsult is a favágó, és egyre azon törte a fejét, hogyan tartsa el temérdek gyermekét. De a szegény ember bizony nem értett máshoz, csak a favágáshoz. Így egy nap fogta fejszéjét, és elindult a rengetegbe, gondolta szerencsét próbál, lesz, ami lesz. Ment, mendegélt a sűrű erdőn keresztül, de egy hét alatt egy árva lélekkel sem találkozott. Már éppen azon tanakodott, hogy visszafordul, amikor a terebélyes fák közt a távolban megpillantott egy gyengén pislákoló lángot. Megörült a szegény ember a világosságnak, menten el is indult a fény irányába. Mikor közelebb ért, látta, hogy egy rozog a viskó áll az erdő közepén, és annak ablakából szűrődött ki a fény. Körbenézett, de nem látott senkit a ház körül, hát bekopogott az ajtón. A kopogásra nem jött felelet. Így a favágó némi várakozás után úgy döntött, megnyit a konyhóba. Igencsak elcsodálkozott, mikor a szoba közepén egy mindenféle finomságokkal megrakott, terített asztal várta. Még sosem látott ennyi ételt egy asztalon, de a gazda beleegyezése nélkül nem mert hozzányúlni. Körbejárta az aprócska viskót, benézett minden szobába, szekrénybe, az ágy alá, szólongatta a háznépét, de senkit sem talált. Végül úgy döntött, neki lát az ételnek, de éppen csak eszik valamit, hogy ne halljon éhen. Ám úgy elmerült a különféle ízekben és illatokban, hogy észre sem vette, majdnem az egészet felfalta. Mikor aztán jól lakott, előhúzta pipáját a zsebéből, és rágyújtott. Amint ott pipázgatott kényelmesen a széken, egyszer csak eléugrott egy fekete macska. Hey, ennek nem lesz jó vége, gondolta magában a favágó, de a macska egy pillanat alatt eltűnt az asztalról, mintha csak a föld nyelte volna el. Aztán hirtelen a semmiből megjelent egy vénséges vén boszorkány, akinek a ronda vasorra a földet seperte. Megijedt a favágó, hisz rögtön látta, hogy magával, a vasorrú bábával van dolga, aki, ha kell, az ember gondolataiban is olvas.
2: Jól teszed, ha félsz tőlem, favágó. Bizony, én vagyok a vasorrú bába, az ördögnek az anyja,
1: dörögte félelmetesen az asszony.
2: Nem sokára hazaér a fiam, hogy elvigyem magával a pokolba. Ha jó kedvében találod, talán meghagyja az életedet.
1: A favágó kétségbe esett. Mi lesz a gyerekeimmel, ha én meghalok? Ki gondoskodik majd róluk? Könyörülj rajtam, vasorrú bába, rimánkodott az ember.
2: Talán elengedhetlek, de csak egy feltétellel, válaszolta a banya.
1: Megteszek bármit, csak hadd lássam a gyerekeimet, vágta rá a favágó.
2: Hát akkor vigyél engem is magaddal, és majd leszek én a feleséged. Veletek fogok élni, és gondoskodom a gyerekekről, válaszolta a vasorrú bába.
1: A favágó tudta, nincs más választása. Vagy beleegyezik az alkuba, vagy a halál várja. Így hát rábólintott a dologra, és zsákokba gyűjtötték az összes ételt, amit a kunyhóban találtak, majd fogtak még egy zsákot, azt pedig telerakták arannyal és ezüsttel. Így vágtak neki az útnak a favágó meg a vasorrubába egy jól megrakott szekérrel. Már jó ideje mendegélhettek, mikor végre megálltak pihenni egy tisztáson. Elővették az elemózsiát, aztán leültek a fűbe, hogy megvacsorázzanak. Egy kis borocska is jutott a vacsora mellé, és a favágó észrevette, hogy az öreg asszony egyre jobban elálmosodik tőle. Megvárta hát, míg elalszik, majd fogta a fejszéjét, és akkorát csapott a banya orrára, hogy az menten ketté törött. Felüvöltött fájdalmában a vasorrubába, de hiába kapálózott, nem tudott felkelni, mert az orrában volt minden varázsereje. Látta ezt a favágó, és gyorsan hátára kapta a zsákot, amiben az arany meg az ezüst volt, aztán futott, ahogy bírt. Hanem a vasorrubábának az orra akkorát kongott, hogy még az ördög is hallotta a pokolban. Az pedig olyan égtelen haragra gerjedt, hogy semmi sem állhatta útját. Rögtön a favágó után eredt.
3: Most méged van, te favágó!
1: Kiabálta utána az ördög. A favágó meg csak futott, ahogy a lába bírta, és végül előbb ért az udvarába, mint az ördög. Ám egy szempillantás múlva a gonosz utolérte, és a nyakánál fogva elcsípte a szegény embert. Hanem a favágó gyermekei egyszer csak mind kiszaladtak a házból, és boldogan ugrándozva vették körül apjukat. Ugyanis azt hitték, hogy a favágó az ördöget hozta nekik vacsorára, és egyik sem akart lemaradni az óriási lakomáról. Az ördög, látva a gyereksereget, bizony jól megijedt. Azt gondolta magában.
3: Ezek eleve nem fel foglak falni, ha itt maradok.
1: Kérte a favágót, könyörüljön rajta, s az jó kedvében elengedte. Az ördög meg úgy futott, hogy csak úgy porzott az országút utána. A zsákaranynak hála, a szegény favágóból pedig olyan gazdag ember lett, hogy többé sosem volt gondjuk a vacsorára.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
2: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
1: Élt egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. A strucc mama reggelire tejbe grízt főzött. Feltállalta a reggelit és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbe gríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz! Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg fúj. Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is. Szervusztok! Ama, a strucc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A strucc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbe grízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbe grízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a strucc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva strucc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbe grízt? Kérdezte mamáját fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen fúj. Ama, a strucc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbe gríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, fúj! Deréklegény vagy te is, fúj! Azután pedig fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbe gríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a strucc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és strucc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama strucc mama életének legboldogabb napja.
0: Csukásmese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt!

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el.
1: Messze földön, szép vidéken, két keréken, négy keréken, éltek vígan jó pajtások, kis barátok, nagy barátok, kik átélték kalandok sorát, s most együtt szántják az út porát. A várost, hol e sok barát élt, Poroszkának hívták. Nevét csupa nagy betűvel írták. Van-e városnak büszkesége, hőse, mind egymás kedves ismerőse. Most róluk mesélek, hallgassátok. Szép történetek várnak rátok. Aki elmeséli nektek, Kőszegi Ákos. Fecske László, Guruló barátok. Negyedik rész. Pedálka Petra eltéved. Mindenkinek van kedvenc napja. Suhanó Janó a roller például a keddet szerette a legjobban. Lomhalóránt pedig a pénteket. Pedálka Petrának a szombat volt a legkedvesebb napja. A Poroszkában élő járművek egyedül a hétfőért nem voltak oda. Ahogy elérkezett a következő szombat, Pedálka Petra izgatottan készülődött. Előző hétvégén ugyanis eltervezte, hogy túrázni indul a városon kívül, ahol eddig még sohasem járt. Hívta volna Suhanó Janót is, akivel sülve-főve együtt gurultak nap mint nap, de Janónak ezen a hétvégén más dolga akadt. Így hát Pedálka Petra egyedül vágott neki az útnak. A garázsából kigurult a bejáróra, ellenőrizte a kerekei állapotát, megnézte, hogy működik-e a csengője, s hogy jól fognak-e a fékei, de még a lámpáit is megvizsgálta. Mindent rendben talált, ezért hát el is indult. Úgy köszönt a szembejövő barátainak, mintha hosszú utazásra indulna. A köszönése inkább búcsúnak hangzott. Nem is értették a többiek, de azért mosolyogva visszaköszöntek neki. Petra még a templomtoronynak, a Roncstelep múzeumnak, a Dugattyú emlékműnek, de még Porlasztó Oszkár bronzszobrának is oda köszönt. Ilyet csak akkor csinált, ha felhőtlenül jó kedve volt. Márpedig Pedálka Petrának minden nap jó kedve volt. Poroszkát már úgy ismerte, mint a saját kerekeit. Ám a városon kívülre még sohasem merészkedett. Ez volt az első alkalom, hogy elhagyta a jelzőtáblát, amelynek az egyik oldalán ez a szöveg állt. Isten hozta Poroszkában. A másik oldalára pedig ez volt felírva. Poroszka visszavár. Meg is állt egy pillanatra a város határban, s kimerett szemekkel nézett vissza. Azonnal honvágyat érzett. Pedig még csak egy méterrel hagyta el hőn szeretett települését. Sóhajtott egy nagyot, megfordult, és indult tovább az ismeretlen felé. Először egy birkanyájjal találkozott, majd elment egy fenyőerdő mellett, majd egy virágos mező csodálatos látványa fogadta. Milyen szép errefelé a táj, suttogta, mintha attól tartana, hogy valaki meghallja, amit mond. Pedig itt aztán kiabálhatott volna bátran. Ahogy szép lassan haladt előre, dimbes dombos tájakra keveredett. Az addig egyenesen vezető út jobbra, később balra irányította őt, aztán jött egy körforgalom és egy kereszteződés. Petra először nem tudta, hogy merre menjen tovább, ezért egy pillanatra megállt. Végül úgy döntött, hogy arra megy, amerre a napocska is süt. A kerékpár nagyon jól érezte magát. Még néhány énekes madárral is versenyre kelt útközben, de ők gyorsabbak voltak nála. Miközben nézelődött, észrevette, hogy nem messze tőle egy kacskaringós patak csordogál, melyből apró halak ugrándoznak a napfénybe. Lekanyarodott az útról, s belegázolt a sekély vízbe. Nagyon kellemes volt, ahogy a patak langyos vize nyaldosta a kerekeit. Felfrissült tőle. A halacskák odébb búztak, s messzebbről nézték, hogy mi lehet ez az idegen tárgy az ő vízükben. Petra csak kuncogott rajtuk. Egy darabig hűsölt, aztán úgy, ahogy volt, elkezdett gurulni a vízben. Ilyen terepen még nem jártam, mondta, s követve a girbe-gurba folyamot elért egy völgyhöz, ahol a patak vízesésként zuhant a mélybe. Petra megállt, kiugrott a puha fűre, s letekintett a völgybe. Elképesztően szép, hebegte kábultan. Bár csak lenne egy fényképezőgépem. Egy darabig csodálta a tájat, aztán úgy döntött, hogy visszafordul. Igen ám, de akárhogy is kereste az aszfaltos utat, nem találta. Egyre kétségbe esettebben gurult ide-oda, még kiabált is, de senki nem hallotta őt. Nagy sokára lelt rá egy útra, amely azonban nem volt számára ismerős. Most mit csináljak? Eltévedtem, nyögte szomorúan, s már majdnem a sírás kerülgette, amikor ismerős hangot hallott a távolban. Hangos fütyszóra lett figyelmes. Így csak is Füstös Flórián szokott fütyülni, mondta izgatottan, és megpróbálta felderíteni, hogy merről jönnek a hangok. Tudni illik, a szél bármerről hozhatta azt. Petra egy domb mögül felszálló füstfelhőket pillantott meg. Lélekszakadva pedálozott abba az irányba, s felgurulva az emelkedőre, észre is vette a barátját, aki jó sok szerelvényt húzott maga után. Flórián! Flórián, itt vagyok! Állj meg! Kiáltotta utána. A mozdony lefékezett, és fülelni kezdett. Szólt valaki? Vagy csak képzelődöm? Kérdezte magától, s már majdnem tovább indult, amikor újabb kiabálásra lett figyelmes. Ne menj el! Flórián! Én vagyok az, Petra! Petra még a csengőjét is megpendítette párszor. A vonat felnézett a dombtetőre, s akkor vette csak észre a kerékpárt. Hát te meg mit keresel itt a nagy semmi közepén? Kérdezte a vonat meglepetten. Jaj, de jó, hogy észrevettél, fújta ki magát a kerékpár. Túrázni indultam, de aztán eltévedtem. Hiába kerestem a főutat, nem találtam. Látom, az egyik vagonod üres. Felugorhatok rád, hazavinnél. Füstös Flórián elmosolyodott. Persze, hogy hazaviszlek. Gyere csak, pattanj fel. Pedálka Petra boldogan ugrott fel Flórián egyik nyitott vagonjára, és egészen hazáig beszélgettek. A kerékpár elmesélte, hogy milyen szép tájakat látott az útja során, a mozdony pedig helyeslően bólogatott. Kell is néha a kaland és a felfedezés, mondta. Gondolhatod, hogy én mennyi mindent láttam már. Égigérő hegyeket, sötét lankákat, húzatos barlangokat, s nagy tengerek mellett is jártam már, és olyan városokban, ahol az épületek a felhőket súrolták. A világ csoda szép hely, de ha legközelebb fel akarod fedezni, javaslom, vigyél magaddal valakit. Én már tapasztalt jármű vagyok, és a sínek mind vezetnek valahová. El sem tudom őket hagyni, így el sem tudok tévedni. De te még fiatal vagy, fogadd meg a tanácsomat. Petra megköszönte Flórián bölcs szavait, s mire a napocska ásítozva lekúszott az égről, ők is hazaértek.
0: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Nagy Sándor vagyok, és most én mesélek nektek. Csukás István Pompom újabb meséi. Hangutánzó nyivákoló. Pompom ült az ágon, és nyugtalanul hintázott, bár a szellő most is szeléden mozgatta az ágat lágyon, föl, aztán le, és persze középre is. Tavaszi hangok zsongtak, a madarak vidáman csiripeltek, de Pompom nyugtalan volt és ideges. Csak fél füllel figyelt a tavaszi hangokra. Azért volt nyugtalan és ideges, mert nem jött Picúr. Mormogva lesekedett, fészkelődött, izget mozgott az ágon. Hol lehet? Miért nem jön? Csak nem beteg? Már rémeket látok. De mit csináljak, ha ideges vagyok? Türelem, türelem, gondolkozzunk logikusan. Tegnap még semmi baja nem volt, vagyis nem beteg. Akkor már csak az maradt, hogy valami miatt nincs kedve jönni. Illetve iskolába menni. Mintha le akarná késni az első órát. Na, nézzük csak. Mi lesz ma az első óra? Itt van az egész órarend a fejemben. Énekóra. Az lesz ma az első óra. De az ének szép, és énekelni jó. Akkor hol késik Picúr? Lehet, hogy nem szeret énekelni. Végre meglátta Picúrt, ahogyan lassan, nagyon lassan lépkedett. Pompom gyorsan ráköszönt, és egy csapásra elmúlt a nyugtalansága és idegessége. Szia, Picúr! Végre, hogy itt vagy! Hova rohansz, illetve miért nem rohansz ilyen feltűnően? Veled mehetek? Valami nagyon fontosat akarok mondani. Szia, Pompom, mondta Picúr bágyattan. Velem jöhetsz? És egyáltalán nem rohanok. Legjobb lenne egy helyben állni, és lekésni az iskolát. Mi az a fontos? Pompom látta a bágyadságot és a rossz kedvet, igyekezett felvidítani Picúrt, harsányan harsogott, mint egy vásári kikiáltó. Óriási szenzáció! Ide figyúzz! Titkos verebek hozták a titkos hírt, a fantasztikus hírt. Én éppen, hogy elcsíptem, vagyis előttem nincs titok, de nincs ám. Nincs olyan titkos veréb, akiből egy pillanat alatt ki nem szedném a híreket. Szóval megtudtam az óriási, fantasztikus hírt. Figyelj, Picúr, te is akarod tudni? Bögd már ki, mi az a titkos hír, mormolta Picúr bágyadtan. Mondom, és most már nem titok, hogy már te is megtudod, hogy itt a tavasz! Ébred a természet, ébredj te is! Itt a tavasz, és gyönyörűen énekelnek a madarak, hallod? Picúrnak legörbült a szája, és sírva fakadt. Keservesen sírt, és hüppögött. Hüpp-hüpp! Pompom meghökkent, értetlenül hallgatta a sírás rívást, hüppögést. Nem értem. Macska legyek, ha értem. Nagyon szépen kérlek, mondd meg nekem, mi abban a sírnivaló, hogy itt a tavasz? Picúr újra sírva fakadt, csak úgy potyogtak a könnyei. Nyáhau, brühü. Pompom látta, hogy itt nem lesz értelmes beszéd. A sírásból kell megfejteni, hogy mi a baj. Óvatosan megkérdezte. Lehet, hogy nem a tavasszal van a baj? Picúr a fejét rázta és szipogott, és hüppögött egyet. Aha, értem, az iskolával van baj, netán az első órával van baj, netán az énekkel van valami bibi. Picúr szipogva, hüppögve bólintott. Szip, szip, hüpp, hüpp. Nem szeretsz énekelni? Vagy az a baj, hogy szeretsz, csak a szolmizálás nem megy? Az volt a baj, hogy énekelt és rossz jegyet kaptál? Picúr szaporán bólogatott, és még szaporábban sírt, bömbölt, szipogott és hüppögött. Szip, szip, hüpp, hüpp. Pompom tudta, hogy jó nyomon van. Lázasan törte a fejét, összeszedte az eszét, hogy megvigasztalja Picúrt. Résztvevő hangon így szólt. És most nyivákolsz, nyekeregsz, kornyikálsz és nyikorogsz. Haj, haj, nem mondom, egész jól csinálod, pedig ha nem tudnád, ez még semmi. Picúr abba hagyta a szipogást, megdörgölte a szemét, és nyugosan megkérdezte. Semmi? Mi a semmi? Pompom magában felsóhajtott, hogy végre már beszél. Nem szipogsz, gyorsan folytatta. Ez a kornyikálás, ez a semmi. Hogy úgy mondjam, nagyon kezdő. Ó, ha hallanád, csak egyszer is hangutánzó nyivákolót. Az igen, ő aztán tud nyivákolni, nyekeregni és kornyikálni, hajjaj. Ebben senki sem veheti fel vele a versenyt. Se éneklésben, se szolmizálásban, de nem ám, aha, ebben ő verhetetlen. Picúr teljesen magához tért, nem szipákolt és nem hüppögött. A kíváncsiság mindent elnyomott. A szeme csillogott és érdeklődve kérdezte. Ki az a hangutánzó nyivákoló?

És nem csak aggódtak, hanem beszélni is tanították. Szép türelmesen fogtak hozzá, ahogy kell. A mama szeliden rámosolygott, lágyan csengő hangon szólt. Mondd szépen, mama! Hangutánzó nyivákoló némán rázta a fejét, konokul összeszorította a száját, és nem mondott semmit. A papa összeráncolta a homlokát, és szigorúan szólt. Mondd szépen, papa! Hangutánzó nyivákoló mereven nézett, összepréselte a száját, és nem mondott semmit. A nagymama ráemelte ne felejts kék szemét, és édes hangon így szólt. Mondd szépen, hogy nagymama! Hangutánzó nyivákoló elhúzta száját, ingatta a fejét, és nem mondott semmit. Utoljára a nagypapa ültette a térdére, s harsogó trombita hangon így szólt. Mondd szépen, hogy nagypapa! Hangutánzó nyivákoló csücsörítette a száját, szívta az orrát, és nem mondott semmit. A nagypapa dübegurult, rezes hangon méltatlankodott. Hát milyen huszár lesz az én kisunokám? Azt a részfám fütyülőjét annak a kuka fejednek. Tanítson meg téged a macska beszélni, ebatta kölyke. Hangutánzó nyivákoló a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, ha macska, akkor legyen macska. Lekászálódott a nagypapa térdéről, és elindult, hogy megkeresse a macskát. Hogy gyorsan közbeszúrjam, azért nem beszélt, mert nem szerette az emberi beszédet. Ugyanis olyan érzékeny füle volt, hogy a beszédben nem talált semmi dallamot, így nem is érdekelte. A macska az esőcsatorna alsó nyílásában lapult, várta az egereket. Hangutánzó nyivákoló elébe állt és felhúzta a szemöldökét. A macska dühösen nyávogott, meg integetett, hogy menj innen, elfogod a kilátást. Nyáó, nyáó! Hangutánzó nyivákoló fülelt, elmosolyodott, hiszen ez csupa fülbemászó muzsika, és egy hatalmasat nyávogott. Nyáó, nyáó! A macska bebújt a csatornába, mert a nagy nyávogásra egy kutya loholt arra, mérgesen hörgött és morgott. Hol a macska? Most elkapom a nyavajást! Fogát csattogtatva nézte hangutánzó nyivákolót. Döcsi, nem láttál itt egy macskát? Pedig az előbb itt nyávogott. Utána, roham! Bau, bau, bau! És elrohant. Bau, bau! Mondta hangutánzó nyivákoló boldogan. De nem hallotta senki, csak a verebek a fán. Gúnyosan csiripeltek. Csirip, csirip! Hangutánzó nyivákoló fölnézett és visszacsiripelt. Csirip, csirip! A verebek gyanakodva néztek. Ez túl nagy verébnek. Ez nem veréb, ez valami más. Lehet, hogy veréptolba bújt ellenség? Minden esetre gyorsan elrepültek. Hangutánzó nyivákoló is elsétált, fülelt, hallgatózott, hogy milyen muzsikáló hangok vannak még a nagyvilágban. Igazán igyekezett, és nagyon szorgalmas volt, és mivel kiváló volt a hallása, minden hangot pontosan utánzott. Na hát, ebből lett aztán a nagy galiba, mert azt hitték, hogy csúfolódik. Így aztán innen is elzavarták, meg onnan is, meg mindenhonnan. Egy motorbicikli robogott el a nyitott ablak előtt, rettenetesen berregett. Az ablakot gyorsan becsukták, majd kinyitották, mikor csend lett. Berregett vigyorogva hangutánzó nyivákoló. Az ablakból mérgesen kikiabáltak. De hát már elment! Mi az, ami berreg? A visszhang? Egy rendőr fütyült a sarkon egy szabálytalanul kanyargó autó után. Az autó menekült, amikor szemből is felhangzott a füty. Hangutánzó nyivákoló fütyült lelkesen. Az autó megállt, a sofőr rémülten felkiáltott. Be vagyok kerítve! Megadom magam! Meglátta a fütyülő hangutánzó nyivákolót, dühösen sziszegett. Te voltál! Mindjárt elnadrágollak! A szívbajt hozod rám, te nyavajás! Hangutánzó nyivákoló elfutott, pihegve és lihegve leült egy vastag, nagy fal tövébe. Mikor kifújta magát, gyönyörű hangot hallott a magasból, és utána keserves sóhajtozást. Fent egy öreg orgonaművész sóhajtozott és szomorkodott, mert elromlott az orgonában egy síp. Do, ré, mi, fá, szó, lá, ti, hol a do, hol a cé, ajjaj, nincs tovább, nem szól, nem szelel, néma, és pont a magas cé romlott el. Hogy fogok orgonálni cé hang nélkül, honnan veszek egy cé sípot?
Hangutánzó nyivákoló a fülével

vette a hangsort, és éles hallásával rájött, hogy melyik az a hang, amelyik hiányzik. Harsány hangon felvisított. Cé, cé! Az öreg organista meglepő, de felrikkantott, örvendezve kiabált. Cé, cé, de hiszen ez szól, de hiszen ez megjavult. Nem is nyomtam le a billentyűt, vagy csak a fülem káprázik? Nem, nem káprázik, szól, kintről szól, na hát. Kihajolt az ablakon, meglátta hangutánzó nyivákolót. Te voltál? Cé, cé, zengte hangutánzó nyivákoló mosolyogva. De szép tiszta cé, ritka manapság ilyen tiszta hang. Gyere fel, gyere, gyere gyorsan, sürgette az ablakból integetve. Hangutánzó nyivákoló felment, az öreg organista lelkesen magyarázott. Jó hallásod van, és szép, tiszta hangod. Akarsz nekem segíteni? Ugyanis elromlott a C-sípom. Ez a billentyűje, ha ezt lenyomom, akkor énekeld a C-hangot, érted? Hangutánzó nyivákoló bólintott, hogy érti, hogy semmi az egész. Akkor most kipróbáljuk, a kezemet figyeld, egy, két, há... Futkostak az ujjai a billentyűkön, s amikor a C billentyűt lenyomta, hangutánzó nyivákoló felsivított. C! Nagyszerű! Örvendezett az organista, s folytatta az oktatást. És most nagyon figyelj, ha azt mondom, hogy fuvola, akkor szép, puhán énekeld. Ha azt mondom, hogy kürt, akkor ércesen. Mikor azt mondom, hogy hegedű, akkor lágyan. Kezdhetjük? Fuvola! Bravo! Most kürt? Pompás! Hegedű, tökéletes. Most eljátszunk egy rapszódiát. Rajta! Hangutánzó nyivákolónak nagyon megtetszett az orgonálás. Ott is maradt estig. Azután meg minden nap visszament, és játszottak, és muzsikáltak. Mindenki gyönyörködve hallgatta, mert nagyon szép volt. Különösen az egyik hang, a magas C. És csodák csodája, beszélni is megtanult, igaz, hogy egy kicsit furcsán. A családja ámulva hallgatta, hogy beszélt, valahogy így. Do, ré, mi, fá, szó, itt a kóborló, mi, ré, mi, tudok köszönni, ré, do, ré, teszem köszi, ré, do, ti, do, a gyomrom korgó, kivágom a magas szét, megfőtte már az ebéd, éneklem a magasát, hozzátok a vacsorát, C-dur, B-dur, A-dur, D-dur, nem nyávogok, mint a kandur. A nagymama összecsapta a kezét, és áradozva mondta, megjött a drága, a nagymama szeme világa, és milyen szépen beszél, milyen dallamosan, éhes a kis fitéz, és kéri a vacsorát. Pompom befejezte a mesét, mosolyogva nézett le Picurra. Hát így történt, és nem nyekergett, és nem nyivákolt többé. Remélem, te se nyivákolsz. Remélem, hogy megjött a hallásod. Remélem, hogy nem izgulsz az énekórától. Picúr nevetett, már egyáltalán nem izgult, és nem félt, hiszen semmi az egész, hiszen olyan könnyű énekelni. Cé! Énekelte csengő hangon. Pompom bólogatott, s mivel akármilyen lassan mentek, megérkeztek az iskolába. Reménykedve megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Do, ré, mi, fá, szó, lehet róla szó, do, do, ré, ré, mi, lehet megvárni, szolmizált a picúr, és befutott az ajtón, hogy lenekésse az énekórát.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Benedek Elek, az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király és annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű éhségtől, s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngét simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a lány. Hát te hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. No, mondja a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamentek, s a tündér királyné, mert az volt a lány anyja, kivett a ládából egy rózsás kendőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királynő jóságát, elbúcsúzott tőle, különösen a lánytól, s mondta neki lelkes szóval. Visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, oda jön egy öregasszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében, mondta a királyfi. Csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér, mondta a királyfinak. Köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű szép kert lesz. Ahova a kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahova pedig a fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg. A kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozik, oda jön egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember, jó tett helyébe jót várj. Nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüst gomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincs szükséged rájuk, csak parancsolnod kell, vissza. Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé, csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat. De bizony nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüst gombot, s hát csak úgy ömlött ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Hely, Istenem, örült az öreg király. Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítana ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S a kiáltott a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi baja. Hívták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal, aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 7 nap s 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Gévai Csilla, Cincó, az álmos táncos. Elmeséli Trill Zsolt.
4: Gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt állva elalszom.
3: Kiáltott fel kétségbe esetten Cincó úr, a tánctanár.
4: Stop.
3: Hadd kérdezzem meg, ti most kezdtétek olvasni ezt a mesét? Igen?
4: Hú, akkor fogalmatok sincs, hogy ki lehet ez a Cincó, és miért van úgy kétségbe esve.
3: Jaj, ne! Most nehogy elkezdjetek buslakodni emiatt. Még csak az kéne, hogy ti is kétségbe esettek itt nekem. Azt már nem. Inkább elmesélem ezt az egész kalamajkát töviről hegyire. Cincó egy roppant tehetséges egértáncos, aki táncot tanít jó mozgású egereknek. Tudjátok, jobbra 2, balra 2, fordul 2, vissza 2, nem szédülsz el, újra 2, és most rázd a csípőd, és most bugi-bugi. Végül emeld a füledhez a lábad, és érintsd meg a vajszoddal a farkincádat. Így már jó is. Meg is tanultad az egérfogós alaplépéseit. Szóval ezt tanítja nappal. De min ügyködik este? Megmondom én. Persze, hogy megmondom. Ha nem otthon serénykedik, és a gyermekeit altatja a kisebb-nagyobb sikerrel, akkor mindenféle csillogó parkettás táncterem táncversenyein versenytáncol. És mivel rettentő ügyes, általában meg is nyeri ezeket a versenyeket. Ezen az estén is túl volt már egy igen nehéz, kambodzsai ugróegeres elemeket is tartalmazó táncversenyen, ahonnan el is hozta a fődíjat. Egy aranysztepcipőt. Ó, ha láttátok volna! Annyira boldog és büszke volt. Fáradtan, de igen elégedetten sasszézott haza a családjához, és alig várta, hogy odabújhasson a már rég szundikáló feleségéhez, és végre álomra hajthassa a fejét. A házuk ajtajánál megállt, és kigondolta, hogyan tud a lehető leghalkabban hazatérni. Tudta, hogy néma csendben kell belopakodnia, hiszen elég, ha 7 gyermeke közül csak egy fel kell egy kis neszre. Rögtön vége az éjjeli nyugalomnak. Eleinte minden rendben ment. Nagyon halkan beletette a kulcsot a zárba, és hihetetlen nagy rutinnal hangtalanul elfordította. Közben levegőt is alig vett, nehogy az apró egérsóhaj felébressze valamelyik gyermekét. Sőt, még arra is figyelt, hogy a fellépő ruhájára vart csillogó kövecskék se rezzenjenek meg, mert ha közülük csak egy is csilingelni kezd, na arra biztosan felébredt volna valaki a bentiek közül. Finoman nyikordult a bejárati ajtó, és Cincó diadalittasan már osont is a nagy csendben az ágya felé. Azaz csak osont volna. Ugyanis egy valamiről balgán elfeledkezett. Igen, az új sztepcipője kopogásáról. Tudom, drága olvasó, ó, tudom. Te biztosan figyelmeztetted volna, hogy mielőtt átsettenkedik a gyerekei hálószobáján, mindenképpen vegye le az újonnan nyert cipőjét. Hiszen ez a lábbeli arról nevezetes, hogy az orrára és a talpára szögelt kopogós fém igencsak zengő hangot ad ki a kőpadlón. Úgy, ahogy mondtad volna? De mivel te csak onnantól olvastad ezt a mesét, hogy
5: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.
3: Így nem tudtad figyelmeztetni Cincót a cipő éles hangja miatt. Ezért aztán nem meglepő, hogy egyszerre ébredt föl mind a 7 egérgyerek, mikor apjuk betette a lábát a szobájukba. Felkeltek, ugrándoztak, éjjeneztek, ölelgették az apukájukat. A zajra megjelent a szobájának ajtajában Cincó felesége is, aki most egyáltalán nem volt mérges, hogy felébresztették. Büszkén nézett végig az urán, akinek a lábán ott fény lett az új kopogós lábbeli. Így esett hát, hogy aznap alvás helyett igazi táncmulatságot tartott az egércsalád. Volt ott ugrós, meg rogyantós, befordulós, meg kihuppanós, minden, ami a fémes talpú táncosnak ezen az éjjeli órán még az eszébe jutott, és amivel egy különös éjszakán újra elbűvölhette szépséges feleségét és 7 gyönyörű szürke kisgyermekét. És csak amikor a nap első sugarai is kopogtatni kezdtek az ablakon, de tényleg csak akkor kiáltott fel kétségbe esetten Cincó, a remek táncos, hogy
5: gyerekek, ezt ne csináljátok velem, én mindjárt álva elalszom.

0: Különben az, hogy innen most szól ez a zene, az is egy csoda.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Dániel András, az elveszett lények irodája. Az elveszett lények irodáját a város legkisebb kerületében találod. Talán túlzás is kerületnek nevezni, hiszen csak néhány görbe utca ez, megbújva a hangos főútvonalak árnyékában. Véletlen girbegurbaság, apró hiba a város vonalzóval rajzolt térképén, ami fölött könnyen elsiklik a kalandozó tekintet. Még az sem ler rá könnyen, aki tudja, mit keres. A bús Szelindek utca, amely aféle titkos bejárata ennek a rejtőzködő negyednek, inkább szűk benyíló, sem mint utca, szinte csak egy árnyékos rés a házfalak között. Gyanútlanul sétál el mellette a fényes körutak járók elője. Pedig, ha összeszeded a bátorságod és belépsz ide, mindössze egyetlen sarkot kell sétálnod, és már is ott állsz az elveszett lények irodája előtt. Bejárata mellett komoly aranybetűkkel biztosít róla a festék pikkelyes tábla, hogy jó helyen jársz. Elveszett lények irodája. Nyitva ettől addig, szinte mindig. Ha már ideértél, és pedig a felirat szerint éppen jókor, akár be is léphetsz a szürkére mázolt ajtón, amelyet már alaposan megkoptatott a sok türelmetlen kéz, vagy egyszerűen csak az idő. Az ajtó szomorú nyikorgása ne riasszon el, kenetlen zsanérja kedvenceik után síró gyerekektől leste el ezt a hangot. Volt rá ideje. Az elveszett lények irodája talán már a kezdetek kezdete óta várja itt ügyfeleit. Te legalábbis így érzed, amikor átléped a küszöböt. Néhány szék, támláspadok, két alacsony asztal, mindent vastagon fed oda bent a finom, macska szürke por, mintha 100 éve takarítottak volna itt utoljára. Vagy nem is, inkább olyan, mintha porból lenne itt minden. Porból készültek volna a bútorok, porból az ajtó előtt foszladozó szőnyeg, porból lenne még a fény is, amint fakón szitál a mennyezetről lógó lámpa búrája alól. Attól tartasz, ha bármihez hozzányúlnál, azonnal szétomlana. De ilyesmire nincsen időd, hiszen alig szokta meg szemed a félhomályt, már is megszólít valaki. Üdvözöljük irodánkban! Az apró alak dossziékkal megrakott pult mögött ül. Eddig észre sem vetted, sem őt, sem a pultját. Vastag keretes szemüvege mögül úgy pislog rád, mint egy tolfosztott bagoly. Ő Mármint úr, a mindenes, portás, titkár, raktáros egy szemében. Amilyen kicsi, görbe és törékeny, ő inkább semmisnek mondaná magát, ha ráérne ilyesmin viccelődni, de nem ér rá, mert minden perce foglalt, annyi a dolga, ahány a porszem ebben a rosszul világított előtérben. Na, mi lesz? Sürget a tekintete. Szőrös, plüssös, vatta vagy kóctömött? Kérdezi. Mérete, színe, a kedves neve, elveszett vagy megszökött, hol történt, pontosan mikor, ön a tulajdonos, szabadna az életkorát, mi a jele az óvodában, nagyon szomorú, hagyjak zsepit. Mármint úr elővesz egy hüvelyknyi papírdarabot, hogy feljegyezze rá a válaszokat. Nem is érted, hogyan férhet rá ennyi minden egy ekkora cédulára? Gyorsan bevallod neki, hogy nem egy elveszett lény, csak a kíváncsiság hozott ide. Mármint úr biccent bagoly fejével, közben biztos, ami biztos, ad egy zsepit, majd megnyom egy csengőt. A hangra a háta mögött kinyílik egy ajtó, az imént, mintha még az se lett volna ott, Mármint úr rámutat.
2: Arra tessék!
1: Te oda sietsz, aztán kicsi félszegen belépsz. Itt sincs igazán világos, pedig több lámpa fénye is hunyorog odafentről, de honnan vajon? Akárhogy merezted a szemed, nem látod a mennyezetet, mintha a végtelen éjszakai égből pislákolna az izzók fénye. Körben, katonás rendben, jókora polcok állnak, tetejük odafent a sötétbe vész. Rajtuk pedig...
2: Talán a tiéd is itt van közöttük.
1: Egy szürke öltönyös úr szólít meg e kép egérként suranva elő két polc közül. Ő doktor Szösztömegy, az irodavezető. Mosolyát, mintha sejemcérnával hímezték volna az orra alá.
2: Most biztos azt gondolod, rémisztő rendetlenség van itt,
1: mutat körbe. Igaza van, pontosan ezt gondolod. Ameddig a szem ellát, porleptelények százai, talán ezrei hevernek egymás hegyén hátán a polcokon, mint egy forgalmas pályaudvaron az alvó utasok, akik már rég lemondtak róla, hogy valaha is megérkezik a vonatuk.
2: Hidd el, ez csupán látszat, emeli felmutató ujját doktor Szösztömegy, miközben finoman megfogja a karod és körbevezet a polcok előtt. Mi minden lényt számon tartunk, nálunk egy sem veszhet el, mármint még jobban, teszi hozzá szomorkás mosollyal. Ezek itt a szőr állatok, mutatja egyenként a polcokat, azok a plüssök, mögöttük pedig a pamutból, frotírból, kordbársonyból varrottak. Azon a polcon a szivacs és gumilényeket gyűjtjük, itt pedig egy iratrendező szekrényhez lép, a fiók, amit kihúz, dugig van tömve rajzolt, meg papírból kivágott figurákkal, mint egy elvarázsolt őszi erdő levelei, úgy hever egymáson a sokszínes papírdarab. Bármiből is készült, nálunk mindegyik elveszett lénynek megvan a helye. Pontosan tudjuk, melyik polcon keressük, ha a gazdája eljönne érte, már ha eljön valaha is,
1: magyarázza doktor Szösztömegy, és közben benyit egy ajtón. Oda bentről puha sötétség ásít rád.
2: Ebben a helyiségben, suttogja, a láthatatlan barátokat őrizzük. Őket nem elveszteni, sokkal inkább elfelejteni szokták. Az sem épp vidám dolog. Egyébként te kit keresel?
1: Érdeklődik, amikor tovább sétálok a polcok között. Nem keresel senki, csak az érdeklődés hozott ide, árulod el neki. A hátizsákod zsebéből kilógó medvelábra mutatsz.
2: Vigyázz rá nagyon, mondja komolyan az irodavezető. Vannak lakóink, akik már évtizedek óta várják, hogy megtalálja őket a gazdájuk.
1: Ezt a fülethez hajolva mondja, hogy meg ne hallják a polcokra zsúfolt lények, aztán egy öreg emberről mesél, aki 70 év elteltével találta meg itt a kisfiú korában elhagyott szőrállatát.
2: Apró, barna szőrű majom volt, kukunak hívták,
1: emlékezik doktor Szösztömegy.
2: Sosem felejtem el az idős úr, milyen hitetlen kedve forgatta kezében, mikor odaadtuk neki. Ki tudja. Talán arra számított, hogy a hosszú évek alatt a majom is megöregedett, hogy megőszült és megráncosodott. Akárcsak ő. De hiába, az efféle lényeken nem fog úgy az idő, mint rajtunk embereken.
1: Egy pillanatra elmélázik, aztán megragadja a kezed és betuszkol egy másik iroda feliratú ajtón.
2: A legtöbb elhagyott lény végül nálunk köt ki,
1: mondja, miközben helyjel kínál.
2: Némelyiket behozzák, másokra mi találunk rá valahol. Az is előfordul, hogy ők maguk fordulnak hozzánk segítségért. A múlt héten például bejött egy kék zsiráf, akit a repülőtéren hagytak el. Hát, ezek a legnehezebb esetek. Persze, ha kell, nyomozást is vállalunk,
1: mutat a háta mögé, a falon a város kifakult térképe, teleszurkálva elsárgult cédulákkal és gazdájukat vesztett szőr állatok fényképeivel, mint gyűrött lepkeszárnyak egy pókhálóban, ez jut eszedbe, ahogy oda pillantasz.
2: Én nem műemlékek, szobrok vagy múzeumok, hanem elveszett lények alapján ismerem a várost,
1: mondja doktor Szösztömegy.
2: Ezen a téren hagyták el a szürke plüss szamarat, azon az utasarkon várta a gazdáját a tarka szivacsnyúl, ott az a park, ahol napokig hevert egy pad alatt a piros gumikrokodil, és így tovább. Az elveszett lénykutatás, doktoraként mondom neked, ha 1000 évig élnék, akkor sem örülnének ki azok a polcok odakint. sóhajt végül az irodavezető. Hiába az elszántság és a tapasztalat.
1: Ekkor egy csengő szólal meg. Doktor Szösztömegy sietve feláll és megigazítja öltönyét.
2: Hív a kötelesség, mondja. Mármint úr csengetése új ügyfél érkezését jelzi, nyugodtan nézelődj, ha még kedvet tartja. Tudod, merre találod a kiáratot?
1: Az irodavezető udvariasan meghajol, majd kisiet a szobából.
2: Te ott maradsz még egy kicsit?
1: A nyitott ajtót bámulod. Odakintről hallani véled a polcokon várakozó lények halk szuszogását. Az ezernyi finom hang úgy vesz körül a csendben, mint egy meleg takaró. Szemed már-már lecsukódik, úgyhogy inkább felállsz, megigazítod a hátizsákodat, és elindulsz a kijárat felé. Miközben elhaladsz a polcok előtt, magadon érzed az elhagyott szőrállatok tekintetét. Az ajtóban még megállsz egy pillanatra. Nem tudod, mit mondhatnál, úgyhogy csak odaintesz nekik. Az előtérben mármint úr épp egy csíkos plüssmacskát kérdezget, miközben szorgosan jegyzetel. Köszönsz neki, ő feléd biccent bagoly fejével. Amikor kilépsz az elveszett lények irodájának ajtaján, meglepve látod, hogy odakint közben leszállt az este. Ideje lesz hazaindulni, mert nem sokára téged is keresni kezdenek. Eszedbe jutnak a saját szőrállataid, akik a szobádban már biztosan nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy hol lehetsz. Elindulsz hát a Bús-Szelindek utca felé, amin túl ott zúg és tülköl az esti város forgalma. Egy pillanatra még visszafordulsz a sarokról, hogy egy utolsó pillantást vess az elveszett lények irodájára. És ahogy nézed a kopott szürke ajtót, meg a táblát az aranybetűkkel, azt kívánod, hogy bárcsak soha, de soha ne kelljen többé eljönnöd ide.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A nagy mutató a 12-esen. A kis mutató pedig a 8-ason pihen. Elfáradtak ők is már, hiszen az idő is későre jár. Este 8 óra van. Álomország kapuja tárva nyit.

0: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új sorozat indul hétköznap este 7 órától a Csukás Mese Rádióban. Fecske László, Guruló barátok című mesesorozatát Kőszegi Ákos meséli el. Robogó Robi nagyvárosi kalandjaiból kiderül, hogy miként ismerkedik meg a várost lakó többi járművel. Guruló barátok. Új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Kedves gyerekek!
1: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készül nektek vasárnaptól. Minden este 7 órakor, az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként, az esti 7 órás mese előtt.
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Szeretem.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
3: Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. A szélkakas, lengyel mese. Fjú, fütyülte a város fölött keringő szél, s ráfújt a tornyon büszkélkedő szélkakas aranyozott szárnyára. A szélkakas megperdült a tengelye körül, és vidáman csikorogta. Hej, hó, hopp! Bádok háta csillogott a napban, festett szeme vidáman ragyogott. Gyönyörű idő van ma, gyönyörű idő, és milyen meleg déli szél fújdogál örvendezett hangosan. De senki se hallotta, mit mond, hiszen a torony csúcsa fenn volt a magasban. Nem akarnál valahova lejjebb jönni? Érdeklődött a szél. A piac téren például a fogadós nyilván szívesen kirakna cégtáblának. Ha akarod, szívesen lelöklek innen, jó? S már fújta is teljes erejéből. Nem, hagyj! Tiltakozott a szélkakas, hevesen csapkodva bádog szárnyával. Semmi kedvem a piactéri fogadóban lakni. Itt akarok maradni fenn a tornyon, itt érzem jól magam, ahonnan beláthatom az egész várost. Ekkor azonban hirtelen torkán akadt a szó, mert valami váratlanul oldalba vágta. Egy fecske volt. Bocsáss meg, pajtás, menteketőzött a fecske, nem akartam. Letelepedett a toronyra, s így csivitelt tovább. Tudod, mi újság? Beköszöntött a városba az ősz. Tudom, bólogatott a szélkakas. Látom, hogy elsárgultak a külvárosi kertek, meleg zekéket árulnak a piacon, s a gyerekek reggelenként iskolába mennek. No látod, vágta rá a fecske. Mi fecskék ilyenkor ősszel mindig vándorútra kelünk, átrepülünk a tengeren, melegebb vidékre. Neked is van szárnya, gyere velünk! Nem megyek, rázta meg a szélkakas aranyozott taraját. Itt maradok a tornyomon. De nem sokára itt a tél, kiáltotta rémülten a fecske. Bádogból vagyok, nem árt nekem se a fagy, se a hó, nevetett a szélkakas. És milyen szép télen a város, különben is. Honnan tudnák az emberek, merről fúj a szél, ha én nem mutatnám meg nekik? Ez igaz, helyeselt a fecske. Akkor hát, Isten áldjon, pajtás, és elröppent. Viszont látásra tavasszal, kiáltott utána a szélkakas, de még jóformán ki sem mondta az utolsó szót, már is büszke jobbra átot csinált, mert a szél táncosan ráfüttyentett. Fiú, fiú!
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedi, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze, soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
2: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
1: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
2: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
1: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
3: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be.
2: Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
3: Ahmed csak elsápadt, torkának adt a hang, megismerte az apját.
2: Gyere, fiam, érted, jöttem.
3: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el.
4: Már azt hittem, hogy soha sem megy el tőlünk, sírdogált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
3: Megint elszaladt egy pár esztendő.
1: A csizmadi a műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széke csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadi a mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött. Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is. Hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon át vitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencslevest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam, nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa, menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifra szűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztom a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tette kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akarta, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott, ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pissogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott. Ebb, aki a kanalát meg nem eszi. Azzal a jó puhára ázott kenyérhajat megfalatozta. Jót nevetett Mátyás király Gergő juhász tréfáján. Ebér után bőségesen megajándékozta, s úgy bocsátotta haza a Hortobágyra.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

0: Mósa Lajos, a kacagtató hegedű. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Széles a világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán, érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rét, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús liliom szállat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak. Hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagykalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hány. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony, hely, csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok. Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki: mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel, a kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak: rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Ábel és a kukás autó. Ábel egy kék szemű, bozontos, barna hajú fiúcska felébredt ágyában, s mit sem sejtve elkezdett öltözködni. Akkor még fogalma sem lehetett arról, hogy életre szóló élményben lesz része aznap. Megette szokásos műzliét, megitta a kakaóját, s utána fogat is mosott rögtön. Amikor mindennel elkészült, gondolt egyet, egy örömtelit, hiszen eszébe jutott, hogy szombat van. Ma azt csinálhat, amit csak akar. A nap sütött, a szél csak alig fújdogált, az idő éppen tökéletes volt ahhoz, hogy felpattanjon újdonsült születésnapi ajándékára, a piros biciklire. Bozontos haja hátra simult a nagy lendülettől, úgy hajtotta kedvenc járgányát a ház körül. Körbe-körbe, először az egyik, aztán a másik irányba. Aztán arra gondolt, meg tudnánk mi birkózni nagyobb feladattal is. Majd odahajtott a kerítéshez, hogy megcsodálja a külvilág nagy, zajos, felnőttes forgalmát. Nekünk is ott lenne a helyünk, a legnagyobbak között, súgta oda hűparipájának. Ám akkor eszébe jutott, hogy a szabály nem engedi, hogy a kapunk kívülre merészkedjen. Ahogy így törte fejét a szabályokon, hirtelen nagy hangzavar, kattogás, csörömpölés rázta föl ábrándjaiból. Megjött az óriási kukásautó. Rikító narancssárga színű volt, és villogó lámpákkal volt felszerelve, melyek még nappal is fényesen csillogtak. A szemetes kocsi lármája elnyomta azt a vékonyka hangot ott legbelül, ami a szabályt ismételte újra meg újra. Ábel csak csodálta a nagy masinát, annál szebbet el sem tudott képzelni. Ahogy az autó lassan továbbállt, Ábel is hajtani kezdte a bicikliét, és elindult a kocsi után. Micsoda boldogság! Ment a kukásautó után, ő is pöfögött, sípolt, kattogott a szemetes ládáknál megállt, és nézte a szakembereket, hogy végzik a munkájukat. Mennyi ház, mennyi kuka, ezt soha nem lehet megunni. Ha nagy leszek, kukásautót fogok vezetni. A játszótér mellett elhaladva meglátta pajtársait, akik bújócskát játszottak éppen. Ha majd lesz egy kukásautóm, azzal jövök a játszótérre. Hogy fognak örülni a többiek? Ábrándozott Ábel, s a szemetes kocsi már haladt is tovább. Egy kanyar jobbra, egy kanyar balra, így cikáztak keresztül a városon. Aztán egyszer csak egy olyan kerületbe értek, ahol Ábel még sohasem járt, és ahogy körbenézett, félelem töltötte el. Nem tudta, hogy menjen haza. S mire felocsúdott, a kukás autó is eltűnt az utca végén. Egy kukás nem fél, mondta magának, s azzal iszkiri utána. Hajtott, tekert, ahogy a lába bírta, s a következő utcában meg is látta a kocsit. Még jobban rákapcsolt, csak úgy suhant a betonon. Alig tudott megállni nagy lendületében, majdnem feldöntött egy kukát. Na hát, ki az a szélvész? Kérdezte kedvesen a kukás bácsi. Én, felelte a fiúcska. Ábel a nevem. Ha nagy leszek, én is kukás leszek, jelentette ki büszkén. Ha ennyire szereted, biztos sikerülni fog, de addig még játsz sokat. Gyereknek lenni sem utolsó dolog. Itt laksz a környéken? Kérdezte a szemetes. Ábel elszongyolodott. Nem tudta, merre van a hazavezető út, ráadásul szégyelte magát a példaképe előtt. Hát hogy lehetne belőle kukás, ha még az otthoni szabályokat sem tartja be? Próbálta tűrtőztetni könnyeit, de végül elpityeredett. Kukás bácsi, eltévedtem. Tudom, hogy az utcára nem szabad egyedül kimenni, de kérem, ne mondja el a főnökének, különben én már nem lehetek kukás többet. Szipogta Ábel bátortalanul. Dehogy mondom, azt hiszed, én nem tévedtem el soha a te korodban. A lényeg,
hogy tanulj a hibádból, s többé ne csinálj ilyet. Na várj, van egy ötletem. Ha elmondod, hogy néz ki a házatok, s milyen színű kukák vannak előtte, egy-kettőre megtaláljuk az otthonod. Ábel okosan elmondta, hogy a házuk narancssárga színű, 4 emelete van, egy benzinkúttal szemben található, és pontosan leírta, hogy milyenek az ottani kukák. Ez már igen, mondta erre a kukás. Magam sem tudtam volna jobban megfigyelni, derék kukás válik belőled. Ábel beült a sofőr mellé, és elindultak az óriási járgánnyal. Pöfögtek, kattogtak, sípoltak, és megengedték, hogy az újdonsült kolléga is besegítsen egy kicsit. Ő nyomta meg a gombokat, kapcsolta a villogókat, mint egy igazi kukás. Képzelhetitek, hogy fülig ért a szája. Jó irányba megyünk, mert itt van a játszótér, most is itt játszanak a barátaim. Ha tudnák, hogy mit csinálok, éppen tátva maradna a szájuk. Már nem lehetünk messze, mondta Ábel izgatottan. Van egy ötletem, szólt a kukás bácsi vidáman. Te ide ülsz az ölembe, én egy kicsit hátradőlök, te meg majd dudálsz, villogsz, integetsz a barátaidnak, mintha te lennél a főnök. Na, mit szólsz hozzá? Ábel szeme felcsillant, s már pattant is a sofőr helyére, ahonnan büszkén szalutált kispajtársainak. Ahogy felzúgott a duda öblös hangja, mindenki rögtön odafordult. Ábel! Nézzétek, ott ül a kukás autóban, ő vezeti! Kiáltották elképedve a játszótéri gyerekek. Nem sokára haza is értek. Ábel megköszönte az utat, szépen elköszönt, aztán szaladt fel a harmadikra. A lépcsőkön szaladva azt mormogta magában, hogy soha többé nem szegi meg a szabályokat. Másnap kérdőre vonták pajtásai a játszótéren, magyarázatot követeltek. Ammár, hogy kerültél fel a kukás autóra? Kérdezgették. Ez titok, kérem. Benne van a munkaköri leírásomban, felelte Ábel mosolyogva.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a legédesebb sütemény. Talán már hallottatok róla, hogy a cukorsüveghegyen túl terül el a világ. Mit a világ? Az egész mindenség legédesebb városa. A tündöklő cukorváros. Olyan finom és édes illat lengi körbe az egész városkát, hogy aki a közelébe kerül, csak mosolyogni tud, és hatalmasakat nyelve nyalogatni a szája szélét. Kevesen tudnak ellenállni a város csábításának. Özönlenek is oda mindenhonnan a szakácsok, pékek és cukrászok, hogy bebocsájtást nyerjenek, és ott készíthessék el a legfinomabb és legédesebb süteményeket, amiket ember valaha kóstolt. Akkora szokott lenni a tömeg a kapuknál, hogy cukorváros királyának nem volt más választása, versenyt kellett hirdetnie a jelentkezők között, hogy csak a legjobbak maradhassanak a városban. A csodálatos város hírét meghallotta egyszer egy messzi földön lakó legény, aki, habár olyan szegény volt, hogy gyalog kellett megtennie az egész utat, mégis azt gondolta, csak szerencsét próbál. Hosszú út után érkezett a rózsaszínes felhőben úszó városkához, ahol a zárt kapuk előtt már gyülekezett a nagy tömeg. Mindenki a versenyre várt, hogy megmutathassa édesebbnél édesebb sütemény költeményeit. Vagy három álló napig várakozott a legény, amikor végre kinyílt a városka egyik kapuja, és gyönyörű kíséretével együtt kisétált rajta a király. Ám a legényt ez cseppet sem érdekelte, mert le sem tudta venni a szemét a király mellett sétáló királylányról. Olyan gyönyörű lányt még életében nem látott. Ragyogott a haja, az arca, a szeme, és olyan édes illatot árasztott, hogy mindenki elbódult tőle. Király nagy hangon kihirdette, hogy másnap mindenki járuljon a palota elé, és hozza a legfinomabb süteményét. És hogy ki fog dönteni? Természetesen a királylány, aki olyan finnyás volt, mint senki közel-távol. A sok cukrász, pék és szakács egész éjjel lázasan sütött, főzött, kevergetett, gyúrt és formázott a városka falai alatt. Szinte napvilág volt a sok tűztől és kemencétől. Eközben a legény jó messze ment mindenkitől, nehogy kilessék, miben mesterkedik. Másnap reggel aztán mindenki szépen felsorakozott, és a palota elé járult. Olyan csodálatos tortákat, habos, krémes és töltött süteménykölteményeket ritkán lát élő ember. Királylány csinos kis trónon üldögélt egy arany asztalka mögött, és apró aranykanalával minden egyes süteménybe óvatosan belekóstolt, majd ítéletet mondott. Nem elég édes, mondta az egyikre. Kicsit savanyú a cseresznye, mondta a másikra. Nem elég ropogós a tészta, mondta a harmadikra. Nem elég puha a krém, mondta a negyedikre. És így tovább. Minden büszke versenyző búsan cipelte el a hatalmas szemet gyönyörködtető süteményeket az asztaltól, amitől más mind a 10 ujját megnyalta volna. De a királylánynak egyik sem tetszett. A nap már lemenőben volt, és már annyira megfogyatkoztak a versenyzők, hogy a király aggódni kezdett, mi lesz, ha egy sem lesz közülük elég jó. De a királylány még mindig csak a fejét rázta a süteményekre. Amikor már teljesen kiürült a palota előtti tér, előlépett a legény, kicsit szakadt ruhában, egy aprócska süteménnyel a kezében, és bátran a királylány csillogó asztalához lépett. A király, a királylány és a kísérők végigmérték a szerény jövevényt. Néhány szakács és a bámészkodó tömeg még össze is nevetett a háta mögött. De a legény nem figyelt rájuk. Világszép királylány! Elkészítettem neked a legfinomabb és legédesebb süteményt, amit a földön csak találhatsz.
Kérlek téged, hogy kóstold meg, és mondd el, hogy ízlik. Azzal a királylány elé tette az aprócska és egyszerű süteményt. A királylány tört belőle egy aprócska darabot, a szájához emelte, és ilyet még a világ nem látott. Olyan csodálatos mosoly terült el az arcán, mint még soha. Csukott szemmel ízlelgette a legfinomabb és legédesebb piskótát és krémet, amit valaha kóstolt. Alig nyelte le az előző falatot, már kanalazta a következőt. Egy perc sem telt bele, üres volt a tálka, és a királylány csillogó szemmel mutatott a legényre. Ő lesz a következő cukrászunk. A bámész tömeg erre hatalmas tapsviharban tört ki. Mi a titkod? Kérdezte a királylány. Édesanyám receptje, felelte a legény. Ő tanított meg arra, hogy a sütemény semmit sem ér, ha az ember nem süti bele a szívét is. Te elraboltad az enyémet, hát belecsempésztem a süteménybe. A királylány erre felugrott a trónról, és össze-vissza csókolta a legényt, aki azóta nem csak cukorváros legjobb cukrásza lett, hanem a királylány férje is.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy mesét hoztam nektek a Grimm testvérektől. A Csizmás Kandúr. Volt egyszer egy öreg molnár és annak három fia. Hiába dolgoztak azonban szorgalmasan, nem jutottak sokra. Mikor váratlanul lehunyt a szemét az öreg, nem sok osztozkodni valójuk akadt. A legidősebb fiújé lett az öreg malom. Én voltam a jobb keze, én tovább viszem a munkáját, hugatkozott. A középső fiú kapta meg a szamarat. Erős, jó állat, dicsérte. Hasznomra lesz. Sajnálta ugyan, hogy a malom nem az övé lett, de csak addig, míg a bátyja meg nem kérte, maradjon vele, hisz lesz munka kettőjüknek is bőven. A legkisebb fiúnak a malom csalafinta macskája jutott.
2: Jó, szólt a fiú a macskát nézve. Tudom, jó egerészű vagy. Nem kerül sokba a tartásod, mégis jobban örültem volna akár egy zsáklisztnek.
1: A macska oda törleszkedett a lábához, úgy nézett fel rá. A lógó rukisemmizett fiúnak nem volt szíve elkergetni a macskát, engedte, hadd jöjjön vele. A hálás kandúr annyira a nyomába szegődött, hogy lépte nyomon belebotlott. Mikor már sokat szóra bukott fel benne, megmérgesedett, el akarta kergetni magától. Ám a macska megszólalt. Ha gondomat viseled, én majd megcsinálom a szerencsédet. A legény csak bámult. A macska meg szép, kényesen dorombolva az ölébe mászott. Ahogy ott ültek, épp arra jött a szamaras bátyja.
2: Ha, látom, jól jártál az örökséggel, mondta csúfondárosan.
1: Megmondanád, mi a csodát kezdjek vele? Mérgelődött az öccse.
2: Add el a faluban, a bundájáért szép pénzt ad a szűcs.
1: Ahogy elballagott a szamaras, a macska újból megszólalt.
3: Remélem, ezt a tanácsot nem fogadod meg.
1: A legény csak a fejét rázta.
3: No, akkor hallgass rám, tedd, amit kérek. Vegyél nekem szép ruhát, egy pár kis csizmát, és szerezz egy zsákot.
2: Ez kell az én szerencsémhez,
1: tűnődött magában a fiú. Túl sok veszteni valója nem volt, így hát megszerezte, amit a macska kért. A kandúr boldogan öltözött fel, legjobban a csizmáknak örült. Éppen olyanok voltak, amilyet mindig is szeretett volna.
3: Most még keríts a zsákba, illatos lucernát, kérte a fiú Csizmás Kandúr. A többi már az én dolgom.
1: A teli zsákkal a Csizmás Kandúr kiment az erdő közepébe. A zsákot jó szélesre nyitotta, egy ággal kitámasztotta a száját. A zsák zsinegét a mancsába fogta, aztán elhevert, mint akit elnyomott a buzgóság. Jött egy pufók buta nyúl. Érezte a jó illatot, bele is mászott a zsákba. Az ág eldőlt, a kandúr összerántotta a zsák száját, és a buta nyúl fogoly lett. Csizmás Kandúr loholt vele egyenesen a királyhoz, akiről köztudott volt, hogy élhal a nyúl pástétomért.
3: Fenséges uram, hajbókolt előtte, az én uram küldi neked ezt a csekéséget, tisztelete jeléül.
1: A haspók király nagyon örült a nyúlnak.
2: Mondd meg az uradnak, hogy köszönöm. Ki is a te gazdád?
3: Karabas gróf,
1: válaszolta azonnal a kandúr, és büszke volt magára, hogy milyen remek nevet talált két szempillantás alatt. Ettől kezdve a Csizmás Kandúr egy hónapon át minden nap megjelent a király előtt. Mindig hozott valamit, foglyot, de legtöbbször nyulat. És mindig azt mondta, Karabas gróf ajándéka a vad. Közben volt ideje megfigyelni, hogy a király merre szokott ebéd után kikocsizni hintóján. Mikor elérkezettnek látta az időt, rohant a gazdájáért.
3: Gyere velem, ha most azt teszed, amit mondok, megfogtad a szerencsédet. Mit kell tenni?

0: Aztán, ahogy a vízből kióvakodó fiú díszbe öltözött, maga mellé ültette őt is, a kandúrt is, és mentek a kastélyba. Vendégül látta, minden figyelmességgel elhalmozta őket. A fiút elbűvölte a szép királykisasszony. Igaz, ő is gyakran felejtette a tekintetét a legényen. A lakoma után így szólt a király. Kedves grófom, már nagyon kíváncsi vagyok a birtokodra. Nagy megtiszteltetésnek venném, ha megmutatnád. Amint Gergő meghallotta a király kérését, lába remegni kezdett. Ekkor Csizmás kantúr azt mondta. Fenség, fogass be a hintóba, én előre megyek, és alázatos szolgálattal mutatom nektek az utat. A kandúr rohant, és egy zöldellő rétre ért, ahol hatalmas tehéncsordák legeltek. Megkérdezte a csordásokat. Mondjátok, ki ez a sok állat?
1: A mérges, emberevő óriásé. Nem messze van innét a vára.
0: Halljátok, amit most tanácsolok nektek. Mindjárt itt megy el a király kisasszonnyal és egy rangos úrral. A király kérdésére felejétek azt, hogy ez a sok állat Karabas grófé. Ha nem követitek a tanácsomat, szomorú vége lesz, az emberevő állattá változtat titeket. A csordások hálásak voltak a tanácsért. Amikor a király megkérdezte, kié a gyönyörű csorda, egyszerre felelték. Karabas grófé! A király elégedetten bólogatott, és azt mondta. Gyönyörű csordád van itt, gróf úr! Közben a Csizmás kandúr egy óriási gabona földhöz ért. Mikor meghallotta, hogy ez a föld, melyen férfiak és asszonyok az érett kalászt aratták, az emberevőjé, ott is ugyanazt kérte, hallgassanak rá, tegyék meg, amit kér, ha nem akarják, hogy az emberevő átváltoztassa őket. Az emberek megköszönték Csizmás kandúrnak a jó tanácsot. Közben a kandúr egy nagy és sűrű erdőhöz ért, az erdő szélén egy pásztor nagy birkanyáját őrzött. Mondd, kérdezte. Ki ez az erdő és a sok birka?
1: Kié? Természetesen a gonosz emberevőé, akinek nem messze van innen a vára.
0: Neki sem volt nehéz a lelkére beszélni, hálás volt a jó tanácsért. Mikor a király az erdőhöz ért, és megkérdezte, kié ez a sűrű erdő és a nagy nyáj, a pásztor azt felelte, Karabas grófé. A nagy és sűrű erdő mögött állt az emberevő óriás vára. Mindenki reszketett a gonosz emberevőtől, asszony, férfi, gyerek és aggastyán egyaránt, mert mindenféle állattá át tudott változni, akár pici bolhává is. Csizmás kandúr cseppet sem félt, már tudta, mit kell tennie. Alig, hogy belépett a kandúr a várba, az emberevő barátságosan fogadta, mert már sok kandúrt látott, de olyat még egyet sem, amelyik piros csizmát hordott volna, és emberi hangon tudott volna beszélni. A kandúr azonnal megkérdezte. Igaz, hogy mindenféle állattá át tudsz változni, mint ahogy azt mindenfelé beszélik?
1: Miért ne lenne igaz?
0: Mondta az emberevő, és menten átváltozott oroszlánná. Hangja mennydörgésként zengett. Csodálatos! Álmélkodott a kandúr. De kisegérré biztos nem tudsz átváltozni. Mikor az emberevő ezt meghallotta, nem tétovázott, egy szempillantás alatt egérré változott, és a kandúr elé ugrott. A kandúr se volt rest, nyomban elkergette az egeret. Az emberevőnek így lett vége. A király hintója éppen akkor hajtott be a vár udvarába. Mikor a király és a király kisasszony megpillantotta a büszke várat, nagyon elcsodálkoztak. Leginkább azonban Gergő, a molnár fia csodálkozott. De nem tartott sokáig az álmélkodás, mert már készült az esküvői lakoma, olyan, amilyet a világ még nem látott. Így lett a molnár legkisebb fia Franciaország királyának a veje és örököse, Csizmás kandúrt pedig megválasztották tisztartóvá. Mindannyian boldogan és vidáman éltek, míg meg nem haltak.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

A furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkor a mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. És ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a násznép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet, könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont, a vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kabzsi Manócska, vesztette el mindenét egy perc alatt.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

0: Sugárs meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, most én fogok nektek egy mesét olvasni. Az író Kocsis Gábor, a címe Gertrúd és Gréta. Együtt, bármi áron. Jó szórakozást! Amikor egészen picik voltunk, mindenki szeretett minket. Na jó, nem mindenki, mert a gonosz kétlábú, aki kidobott minket a pusztába, egészen biztosan utált. Aztán ott volt a sakál, aki fenyegetően közelített felénk, és végül egy kis segítséggel sikerült elzavarnunk. Nagyon úgy tűnt, hogy ő sem szeretett minket, inkább csak szeretett volna megenni. De a többiek mind aranyosak voltak velünk. Lord, anya, kicsi szőke, anya, anyukája, anyáik összes kutyusa és cicája. Apa, mama. Annyi mindenkitől kaptunk szeretetet, hogy azt hittük, végre megszűnt minden gonoszság a világon. Eleinte még nem sétálhattunk, mert túl veszélyes lett volna. De miután a doktorbácsitól megkaptuk a betegségeket előző szurikat, végre kimehettünk az erdőbe. És képzeld, nagyon sok kutya barátot szereztünk, akiknek a kétlábú társai is mindig kedvesek velünk. Ők is szeretnek minket. Ezt első pillanattól fogva tudom, mert az bizony egyből lehetett érezni, hogy ki az, aki igazán szeret, és ki az, aki csak úgy csinál, mintha szeretne. Mi igazi szeretetet kaptunk mindenkitől. Ezért sokáig el sem tudtam képzelni, hogy valaha még megtapasztaljuk azt a gonoszságot, amit baba kutya korunkban átéltünk Gertruddal. Azt pedig főleg nem hittem, hogy nem csak egy kétlábú vagy egy sakál, hanem egy másik kutya is lehet az ellenségünk. Azon a napon, amikor erre rádöbbentem, éppen egy hegyről bandukoltunk lefelé a magas fák között. Az egyik legjobb barátunk, Mia és kétlábú családtagjai is velünk voltak, így még fantasztikusabb volt a séta. Boldogan szagláztunk, nézelődtünk, időnként szaladgáltunk egyet, utána lihegve örültünk, hogy együtt vagyunk, de hirtelen minden megváltozott. Egy nagy fehér kutya jelent meg velünk szemben, és egyenesen felénk tartott. Gertrúd! Gertrúd! Súgtam oda a tesómnak. Ez a kutya úgy közeledik felénk, mint az a sakál picikorunkban. Igen, súgta vissza Gertrúd, ugyanúgy fenyeget minket. Ebben a pillanatban meghallottam apa hangját. Hívják vissza a kutyát! Köszönöm. A nagy fehér kutya mögött több kétlábú is sétált, és az egyikük meg is próbálta őt visszahívni, de hiába, mert a kutyának esze ágában nem volt szót fogadni. Apa korábban rengeteget gyakorolta velünk, hogy bárhol vagyunk, bármi is történik éppen, ha meghalljuk tőle a hozzám szót, azonnal szaladjunk vissza hozzá. Ebben mindig is szigorú volt velünk, és aznap megértettem, hogy miért. A nagy fehér kutya nem hallgatott az égvilágon senkire. Hiába szólt neki újra a kétlábú, hiába ordított rá apa, hogy menjen innen, hiába állt elé még Mia apukája is, ő csak egyre közelebb és közelebb jött hozzánk, és a testtartásán láttuk, hogy támadni készül. Apa ekkor Lordot, Gertrúdot és engem is leültetett. Mia apukája is ezt tette Miával, majd mindketten előre léptek néhány lépést, és együtt próbálták elzavarni a támadót. Tűnés vissza! Menjél haza! Kiabálták olyan hangosan, ahogy még sosem hallottam apát, de a nagy fehér kutya továbbra is fenyegetően közelített felénk. Most mi lesz? Villant át az agyamon egy kétségbe esett gondolat, mert a támadó már egészen közel került apához. Ám ebben a pillanatban Lord közbelépett. Mint egy vihar felhőből érkező villám úgy csapott le a nagy fehér kutyára, megragadta őt a hatalmas fogaival, és erőteljesen rángatni kezdte. Nagyon megijedtem. Gertrúd arcán is megjelent a rémület, és jobb ötlet hiány mindketten kétségbe esett vonyításba kezdtünk, hát ha ettől véget ér a támadás. De nem ért véget. Amíg Mia apukája ránk és a családjára vigyázott, apa megfogta Lord nyakörvét, és rákiáltott a másik két lábúra. Fogja meg a kutyáját! Ám a másik két lábú nem tett semmit, ezért apa újra elengedte Lordot. Nehogy hátrányba kerüljön és megsérüljön. Megint rákiabált a másik két lábúra, aki végül nagy nehezen elkapta a kutya nyakörvét, és ekkor apa is újra megfogta Lordot. Végre véget ért a szörnyű harc. Gertrúd és én viszont még mindig rémülten vonyítottunk. Apa ekkor visszasietett hozzánk, hogy megnyugtasson minket, de ez nem ment könnyen, mert még sokáig a támadás hatása alatt voltunk. Akkor ott megtanultam, hogy bizony nem minden kutya a barátunk. Vannak, akik rossz szándékkal közelednek felénk. Gertrúd és én olyan gyengének és tehetetlennek éreztük magunkat, mint még soha. Lord viszont egy igazi hős volt, hogy megvédett minket. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztaltuk, hogy nem minden kétlábú figyel úgy a bundástársára, ahogy apa figyel ránk. Így aztán néha később is előfordult, hogy ránk támadt egy másik kutya. Amíg még picik voltunk Gertruddal, borzasztóan féltünk ilyenkor, ám ahogyan nagyobbak lettünk, egyszer csak felfedeztünk egy igazi kincset, amivel bármikor le tudjuk győzni a félelmünket. Fura volt először meglátni ezt a kincset, mert azelőtt nem is tudtam róla, hogy létezik. De még apa sem tudott róla, ezért ő is csak ámult, amikor megtaláltam. Egy téli estén jött el a nagy felfedezés. Sötétben már nem megyünk be az erdőbe, hanem az utcákon sétálunk, hogy ne zavarjuk a vaddisznókat, akik valamiért este jobban szeretnek mászkálni és földet túrni. Amióta többször is találkoztunk már velük, én is óvatosabb vagyok. De azért még mindig eszembe jut, hogy milyen jó játék lenne megkergetni őket. Apa viszont elmagyarázta, hogy ők ezt egyáltalán nem élveznék, ezért elfogadtam, hogy inkább labdákat és batakat kergetek. Na meg Gertrúdot, amikor hirtelen turbómacivá változik, és szaladni kezd fel alá a fák között. Na de hol is tartottam? Ja, igen, ott, hogy egy sötét téli estén éppen az utcákon sétáltunk, amikor hirtelen három hatalmas kutya bukkant fel. Két lábú nem volt a közelükben, ezért arra mentek, amerre csak akartak, és úgy döntöttek, hogy felénk veszik az irányt. Apa ezúttal nem kiabált rájuk, mert még észre sem vette őket. Azok hárman viszont csak jöttek és jöttek. Veszélyben vagyunk, hasított belém a felismerés, mert eszembe jutott, milyen szörnyű verekedés volt legutóbb Lord és a nagy fehér támadó között. Nem akartam, hogy ez újra megtörténjen. A három hatalmas kutya viszont egyre csak közeledett. Ekkor hirtelen olyan erőt éreztem magamban, mint még soha, és tudtam, Eljött a cselekvés ideje. Fogtam magam, és jó hangosan ugatva rohanni kezdtem a három idegen felé, hogy elzavarjam őket. És képzeld, sikerült. A nagy kutyák megtorpantak, és csak tétován álltak, én pedig tovább folytattam a rugatást. Ekkor tűnt csak fel a láthatáron a velük sétáló két lábú. Hívd vissza őket, légy szíves! Kiáltott felé apa, miközben én még mindig ugattam rájuk. Néhány pillanattal később a három hatalmas kutya visszafordult, majd a két lábúval együtt eltűntek az utcasarkon, én pedig boldogan szaladtam vissza apáékhoz. Gréti, te ilyen bátor hős vagy. Fantasztikus vagy, hogy megvédtél minket. Nagyon köszönjük neked. Dicsért meg apa boldogan, pedig egyikünknek sem szokta hagyni, hogy engedély nélkül elszaladjunk. Most viszont tudta, hogy miért tettem, azért ahelyett, hogy leszidott volna, nagyon büszke volt rám, amiért megvédtem a családomat. Azért bevallom, eléggé betojtam a három óriástól, amikor a közelükbe értem, de tudod, mi segített? Az, hogy felfedeztem egy fantasztikus kincset. Azt az érzést, hogy bízhatok magamban, mert képes vagyok megoldani a helyzetet. Tudtam, hogy ők hárman erősebbek, de olyan határozottan rohantam feléjük, hogy sikerült elijesztenem őket. Később is előfordult néhányszor, hogy egy kutya veszélyesen közeledett felénk, és ekkor tanultam meg, hogy azt a kincset, amit egyszer már felfedeztünk, fontos újra és újra felfedeznünk, mert könnyen elfelejtjük, hogy bennünk van. Így sikerült mindig elzavarnom a gyanús kutyákat, ám egyik alkalommal olyan gyorsan történt minden, hogy mire észbe kaptam, a támadó már ott termett az orrunk előtt. Éppen a szokásos esti sétánkon voltunk, az út sötét volt és csendes, ám hirtelen egy halk zajra és egy fénycsóvára lettem figyelmes. Az a valami nagyon gyorsan közelített. Hamar rájöttünk, hogy egy két lábú gurul felénk két keréken, és egyből megláttuk a mellette szaladó kutyát is. Apa gyorsan felkapcsolt egy lámpát, hogy jól látszódjunk, szólt is a másik két lábúnak, hogy biztosan észrevegyen minket, mire ő meg is állt, és hívogatni kezdte a bundás társát. Teljesen hatástalanul. A kutya ugyanis egyáltalán nem foglalkozott vele, hanem egyenesen hozzánk rohant. És mindez olyan gyorsan történt, hogy apának még kiabálni sem maradt ideje. De Lord ezúttal is lecsapott. Most sem hagyta, hogy bármi bajunk essen, ám ez a találkozás nem úgy folytatódott, ahogy régebben a nagy fehér kutyával. Apának arra sem volt ideje, hogy szétválassza Lordot és a támadót, mert abban a pillanatban, ahogy összeverekedtek, Gertrude és én olyat tettünk, amit még soha. Gondolkodás nélkül neki mentünk az ellenségnek. Bizony, mindhárman együtt harcoltunk, így a támadó néhány pillanat múlva már szaladt is, amilyen gyorsan csak tudott. Én még azért hangosan ugatva utána futottam picit, hogy véletlenül se jusson eszébe visszafordulni, de bolond lett volna ilyet tenni. Örült, hogy megúszta. Győztünk, sikerült, kiáltottam boldogan a többiekhez visszaszaladva. Együtt elképesztően erősek vagyunk. Csodálatos érzés fogott el, nem a harc miatt, mert harcolni nem jó. Apa sem engedi, és mi sem szeretjük, ezért amikor csak lehet, elkerüljük. De azon a napon nem lehetett. A csodálatos érzést egészen más okozta. Az, hogy felfedeztünk egy újabb kincset magunkban. Együtt olyan gyorsan győztük le a támadót, ahogy egyedül semmelyikünk sem tudta volna. Tényleg olyan könnyen ment az egész, mintha csak egy botot kaptam volna fel a földről. Fantasztikus volt megtapasztalni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Apa is nagyon meglepődött. Lordról tudta, hogy nem csak hatalmas szíve van, hanem kemény harcos is tud lenni, ha meg kell védenie magát vagy minket. Mielőtt bekerült a sintértelepre, ahonnan apáig kimentették, sok veszélyes kétlábú és négylábúval szembenézett. Gertrúdról és rólam viszont azt hitte apa, hogy mi még egy légynek sem tudnánk ártani, egy ránk támadó kutyának pedig főleg nem. De megmutattuk, hogy a családunkért mi is bármire képesek vagyunk. Ahogy folytattuk a sétát, olyan büszkén és magabiztosan lépkedtem, mint még sosem. Más volt ez a győzelem, mint Lord győzelme a nagy fehér kutya fölött is. Más volt, mint amikor én védtem meg a családomat a három nagy kutyától. Ezúttal nem csak a saját erőmet éreztem magamban, hanem velem volt Lord, Gertrude és apa ereje is. És ezt a különleges kincset már soha többé nem veszítettem el. Hazafelé tartva még megálltunk egy gyors doboz focira, amit Gertrude és én is imádunk, de néha még Lord is beszáll picit. Ilyenkor apa elrúg egy dobozt a lábaink között, mi pedig megpróbáljuk elkapni. Én persze el sem dobom utána, hanem a számban tartva próbálom elkapni a következő dobozt is, amin apa mindig nagyokat nevet. Most viszont csak csendben mosolygott, és éreztem rajta, hogy egészen máshol járnak a gondolatai. Büszke volt rá. Ki tudtam olvasni a szeméből.
0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
3: Gyerekek! Hallottátok-e már hírét a marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabú várat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a Marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt Bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, és nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabújéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsen homokra, a pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották Bagolynost zsiráfszomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráfapó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét, nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel, zsiráffejük nőtt a kéményeknek. Úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagolynos elsúgott, az súgta zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
2: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.

0: a lazac és a jégmadár.
1: Öreg horgász vagyok. Egész életemet itt töltöttem a déli tengereken halászva. Sok furcsaságot láttam már, de volt egy, ami mindennél különösebb volt. Azóta sem feledem, s nem is fogom soha. Ezért mesélem el most ezt a történetet. Élt valaha fenn a messzi északon egy lazac család. Legfiatalabb tagját nemes egyszerűséggel Pirosnak keresztelték el. Nem is csak színe miatt, inkább izgága, nyughatatlan természete vívta ki magának ezt a nevet. Mindig a maga útját akarta járni, nem törődve azzal, hogy az út milyen veszélyeket rejt magában. Egyedül nem úszhatsz, Piros, dorgálták a felnőttek. Ő persze nem figyelt, amihez egyik kopoltyúján be, az a másikon ki. Számtalanszor megesett már, hogy mikor nagy rajban úsztak, együtt mozogva, mint egyetlen óriási hal, Piros mindig a vízfelszín közelébe akart férkőzni, mintha nem is hal lett volna. Őt a széljátéka érdekelte, a napsugár melege, a vízparti erdő hangja. Éppen egy ilyen eset kellős közepén történt valami megmagyarázhatatlan. A nagy raj egy halként kanyargott, emelkedett, süllyedt, hogy táplálékot keressen. Piros természetesen a csapat legtetején vadászott, fittyet hányva az idősek szavára. Azonnal menj a család legaljára, parancsolták neki. Kénytelen kelletlen, Piros végül beletörődött sorsába, s leúszott mélyre. Akkor történt meg, amire senki sem számított. Egy apró jégmadár lebukott a vízfelszín alá, hegyes csőrét a habok közé fúrva halászott, kis termete nem is engedett volna neki többet, hát pont Pirost kapta szájába, de felfelé már nem tudott úszni, minden erejét felemésztette a szokatlan búvárkodás. Piros megérezte, hogy ez talán élete nagy lehetősége. Hát teljes irammal az ég felé kezdett úszni, maga után húzva a kis jégmadarat. Mikor a felszínhez értek, a madár néhány szárnycsapás után felrepült az égbe, szájában Pirossal. A szelek játszadoztak, a napsugár melegen tűzött, az erdő pedig millió hangon énekelt. A jégmadár tett egy pár kört a fák fölött, majd keresett magának egy partmenti követ, ahol elfogyaszthatja vacsoráját. Leszállt egy lapos sziklára, s óvatosan letette a kőre Pirost, aki csak tátogott nagyra nyílt szemekkel. A madár kitátotta csőrét, arra készült, hogy bekapja a nehezen szerzett finomságot, de egy váratlan hang ütötte meg a fülét. Köszönöm, mondta valaki. A kis madár értetlenül gubbasztott a tátogó hal felett. Mit köszönsz? Kérdezte végül. Mindig repülni akartam. Érezni a szelet, a napot, hallani az erdőt. Hát most teljesült a legnagyobb kívánságom. A jégmadár óvatosan visszalökte a halat a vízbe, s csak némán nézte, ahogy új életre kel. Hát nem eszel meg engem? Kérdezte a boldogan ficánkoló kis lazac, miközben próbálgatta elergyett uszonyait. Nem tudlak, most már nem, felelte szűkszavon a kis madár. Mégis, miért ne tudnál megenni? Csodálkozott Piros. Mert már tudom, hogy te más vagy, ahogy én is. Elárulom neked, hogy én pedig mindig úszni akartam. Sodródni a hullámzással, vagy éppen szembeszegülni az árral, elbújni a hínárok között, s nagy családban élni, mint te. Ezért merültem olyan mélyre, érted már? A kis lazac némán hallgatott. Nem tudta elhinni az imént hallottakat, de legbelül érezte, hogy minden szó igaz. S még valamit érzett ott a szíve legmélyén. Ugyanazt, amit a jégmadár. Hogy barátra találtak egymásban. s hogy ez már soha többé nem fog elmúlni. Pirosnak lassan eszébe jutott, mennyire aggódhatnak érte a többiek. Haza kell mennem a családomhoz, szólalt meg végül.
0: Tudom, mondta a kismadár.
1: Minden nap találkozni fogunk ennél a sziklánál, tette még hozzá az aprócska hal, s ezzel eltűnt a mélyben.
0: Tudom, mondta magának az egyedül maradt jégmadár, s felszállt a felhők közé.
1: Így is lett. Minden áldott nap arról meséltek egymásnak, milyen a víz alatt, s milyen a víz felett. A szélről, a hullámokról, az erdőkről, a hínárokról. Egyszer sokat késett a jégmadár, és amikor megérkezett, látszott rajta, hogy rettentő sovány.
0: Bocsáss meg, hogy késtem, kevés az erőm. Mióta ismerlek, nem tudok lazacot enni, hiszen mindig te jársz a fejemben.
1: Piros már régóta sejtette, hogy így van, s féltett tőle a pillanattól, mert biztosan tudta, hogy egyszer el kell jönnie.
2: Költözzünk délre. Leúszom a tengerhez, te pedig fentről vigyázol rám. S azt teszel, amit csak akarsz. Ott szabadon élhetünk. Én a vízben, te pedig mindig felettem a levegőben. Mintha nem is lennénk külön.
1: Javasolta bizonytalanul Piros, mint aki maga sem hisz abban, hogy ez lehetséges. A jégmadár azonnal rábólintott az ötletre, és elindultak lefelé a folyón. Napokig siklottak, játszadoztak, táncoltak, ahogy a szél kergette a hullámokat. Megpróbálták a lehetetlen. Játszadoztak, táncoltak, haladtak lefelé a folyón, a véget nem érő folyón. Hát, ez volt a lazac és a jégmadár története. Aki nem hiszi, nyugodtan járjon utána. Egyet biztosan tudok. Fiatal koromban, amikor még csak tanultam a halászmesterséget, egy ózsdi bárkán egyszer csak hihetetlen dologra lettem figyelmes. Egy kis piros hal, amit soha nem láttam azelőtt, ott úszkált a tenger mély vízben. S ha ez még nem lett volna elég különös, felette ott körözött egy apró, kék színű madár. Egész nap így játszottak a végtelen vízben, s amikor beesteledett, akkor jött csak az igazi meglepetés. A kis jégmadár a szájába kapta a halat, de nem nyelte le. Elrepült vele. Most már tudom, hogy merre indultak. Északnak tartottak, az örök hóbirodalmába. Nekik sikerült a lehetetlen is.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok, szeretek mesélni, így hát most elmondom nektek Grimm testvérek meséje, Arasz Jankó bolyongásait. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szabócska, annak egy fiacskája. De ez a fiú alig nőtt meg arasznyira, ezért elnevezték Arasz Jankónak. Azt mondja egyszer Arasz Jankó. Hallja, kend, édesapám, én bizony elmegyek hetet hét ország ellen. Jól teszed, édesfiam, hagyta rá az apja. Elővett egy jó hosszú foltozó tűt, gombot ragasztott a végére, pecsét viaszból, akkor Jankó piros szalagon az oldalára kötötte a tűt, most már kardja is volt, mehetett hetet hét ország ellen. Jó ebédet főzött az édesanyja, hadd lakjék jó szegény Jankó még egyszer odahaza. Ki tudja, mikor lakhatik jól megint. Kíváncsi volt Jankó, mi lesz ebédre, futott hát azon kardosan a konyhába, kérdi az anyjától. Mi jót ebédelünk, édesanyám? Nézd meg magad, mondta az anyja. Kapta magát Jankó, felugrott a tűzhelyre, odafutott az egyik lábashoz, föléje hajolt, hogy lássa, mi rotyog benne. Hanem megjárta, mert a gőz fölkapta, mint a pejhet, kirepült vele a kéményen át az utcára, még azon is túl, messze-messze más városba röpítette. Ott végre leszállhatott a gőzparipáról. Beállt egy szabóhoz inasnak, de ott meg is unta csak hamar, mert mindig krumplit kaptak ebédre és vacsorára. Hallja, kend, mesterné asszony, mondta a mester feleségének. Adjon már húst is, mert Isten úgyse kiírom a kapujára, hogy ide tessék kérem nézni, itt lakik a krumplis néni. Megharagudott a mesterné, felkapott egy rongyot, s Jankó után hajította. Mit beszélsz, te prücsök? Jankó nem volt rest, elbújt a gyűszű alá, onnan nyújtogatta a nyelvét a mesternére. Ej, haj, mérgelődött az asszony. El akarta csípni, de Jankó elbújt a foltozó rongyok alá. Onnan bebújt az asztal hasadékába. Úgy kiabált ki nagy kacagba. Hihihi, mesterné asszony, hihihi. Ráhúzott az asszony a légycsapóval, de akkor már kiugrott az ablakon. Vissza se nézett többé, ment tovább hetet hét ország ellen. Ment, mendegélt, estére egy nagy sötét erdőbe jutott. Ott egy sereg rabló ült a tűz körül. Jó estét, köszönt nekik Jankó. Megörültek a rablók a kis embernek, gondolták, ennek is hasznát vehetik, mert ez a kulcsukon is keresztül bújik. Adjon Isten neked is, te óriás, felel a rablók kapitánya. Akarsz-e velünk tartani? Mi a király kincstárát raboljuk ki ma éjjel. Nem sokat gondolkodott Jankó, belecsapott a rabló vezér tenyerébe. Itt a kezem, nem disznóláb, veletek megyek. El is indultak tüstént, mentek a király kincstárához. Ott Jankó addig keresett, addig vizsgálódott, míg talált egy repedést az ajtón. Mindjárt be is csusszant, de majdhogy pórul járt, mert az egyik őr észrevette, és el akarta taposni. Nézd már, milyen csúf nagy pók mászik ott, mutatta a cimborájának. Mindjárt eltaposom. Ne bánsd szegényt, mondta a társa. Ő sem bántott téged. Megmenekült hát Jankó, becsusszant a kincstárba, futott az ablakhoz, dobálta kifelé a rablóknak az aranyakat. Dobálja, egyszer csak kip-kop, jön valaki a kincstárba. Elbújt Jankó a sarokban, hát a király jött személyesen. Nézi, nézegeti a kincseket, mindjárt észre is veszi, hogy nagy híja van az aranytalléroknak. De el nem gondolhatta, hogy jutott be a tolvaj, mert épségben volt az ajtózára, az őrök sem láttak semmi gyanúsat. Mikor elment, mondta az őröknek. Jól vigyázzatok, lopják az aranyakat. Nem törődött vele Jankó, amint kitette a király a lábát, csak megint haigálta kifelé a tallérokat. De most már füleltek az őrök, meghallották a csengést, pengést, berontottak nagy hirtelen a kincstárba. Ugrott Jankó az ablakból, elbújt egy tallér alá, onnan kiabálta. Hé, itt vagyok! Odafutottak az őrök, de akkor már a másik sarokból kiáltozott. Nem ott, te! Itt vagyok! Ugráltak az őrök ide-oda, szörnyű nagy méregbe gurultak, hanem Jankót csak nem foghatták el. Ott hagyták, elmentek a királyhoz segítséget kérni, az alatt Jankó mind kihaigálta a tallérokat, az utolsóra maga is rápattant, úgy röpült ki az utcára a rablókhoz. No, te óriás, mondták a rablók, legyél a kapitányunk! Hanem Jankó csak egy aranykrajcárt vett el tőlük, aztán ott hagyta őket, ment tovább, hetet hét ország ellen. Itt is volt, ott is volt, hol szolgált, hol nem, végre beállt egy kocsmároshoz. Hanem ott sem lehetett sokáig maradása, mert a szolgák haragudtak rá, hogy mindent lát, azt is, amit nem kellene. El is mondja a kocsmárosnak, hogy csalják, lopják a cselédei. Hát az egyik lány megleste, mikor egyszer a kertben a fű közé feküdt és elaludt. Bekötötte egy nyalár fűbe, oda tette a tehenek elé. Föl sem ébredt Jankó, csak mikor már a tehén szájában volt. Bizony, onnan már nem menekülhetett. Lenyelte a tehén, lecsúszott a torkán, le a gyomrába. Hű, ott aztán sötét volt, szűk is volt. Szeretett volna Jankó szabadulni. Másnap reggel jön a gazda az istállóba. Hallja Jankó, mikor mondja a béresnek. Vezess csak ki ezt a tehenet, dolgunk van vele. Hé, rám aztán vigyázzatok, kiabált Jankó torka szakadtából. Ki kiabál itt? Kérdezte a gazda. Én, kiáltott Jankó. Hanem a gazda el nem gondolhatta, honnan kiáltozik, így hát nem törődött vele. Sajnos Jankónak itt sem volt maradása, így hát futott, ahogy a lába bírta, meg sem állt édesapja házáig. Többet sohasem indult vándorútra.

Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó. Meg az a nagy mászóka. Pontosabban nem is mászóka, csak anyu hívja annak. Tulajdonképpen egy kalózhajó. Alul hullámok verdesik a viharban, de a kapitány büszkén áll a fedélzeten. Ide-oda forgatja a kormányt, de amikor egy hatalmas villám ketté vágja az árbócot, a kapitány kénytelen a habokba vetni magát, és Bálint! Kiáltja anyu, mint mindig. Óvatosan. Bálint, vagyis a kapitány, ugyanolyan szemrehányó pillantást vett anyura, mint mindig. Megragadja a kötelet, és visszamászik a hajóra. Újra megragadja a kormányt, és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtlenítetted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk. Ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röntgenbe veledte kar. Ez egy csúnya szó volt. Csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karot, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont,

0: Pattant, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor leejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna. De ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új csontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbetekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz. Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez, emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem, és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki 3-szor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
1: Csukás Mese Rádió.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a pici rovar piros ruhát hord fekete pöttyökkel. Néha a kezedre száll, és ha kedvesen fújsz rá, elrepül. A kertekben sokan szeretik, mert segít megvédeni a növényeket. Sokatoknak az óvodában ez a jele. Szép kis állat, de nem olyan könnyű lerajzolni. Mi lehet ez? Igen, ez a katica bogár. Mindig örülök, amikor találok egy katicát. Olyan aranyosak. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Kedves gyerekek, Juhász Péter vagyok. Hoztam nektek egy mesét Lázár Ervin tollából. Babberci kalandjai. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első vevőjére torka szakadtából, rimapénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg, rimapéntek főterén. Hogy mit képzelek? Emelte fel a hangját az első vevő. Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta rimapénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik, ha aspirint kérek? Hol kérjem, hanem a patikában? Az is ki van írva, hogy ki a cég tulajdonos, mondta fölényesen rimapénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aspirin kell, és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimapénteki rimai péntek vacak aspirineket, fejfájás elleni porokat, lázcsillapítókat, lábizzadásgátlókat és popsikenőcsöket árul. Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia, mondta kisé lecsillapodva rimapénteki rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta rimapénteki rimai péntek. Most már teljesen elpárolgott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég nagy szó. Tisztelt barátom, folytatta kissé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevőm, bármit vásárol, ingyen kapja. Válasszon. Hogy őszinte legyek, toporgott izgatottan az első vevő. Nem pontosan értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem, de reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran. Biztatta rimapénteki rimai péntek. Netán irítség, gőg, nagy képűség, gyávaság, káröröm, rossz indulat? Rimapénteki rimai péntek átszellemült arccal bólogatott, és folytatta. Meg kicsinség, kapzsiság, nagyravágyás, álszerénység, alamusziság, lustaság, torkosság, tohonyaság, lelkirestség, pénzsóvárgás és mindenféle gonoszság, eltévejedés és átok ellen vannak írjaim, balzsamjaim, cseppjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű, uram! Bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak. Akkor még nem tudhattam, hogy ön egy zseni. Az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva rimapénteki rimai péntek. Az első vevő tapsikolt és ugrándozott örömében. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsi napam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ándyikám, egy kárörvendő bácsikám, mindnek kérek, ami jár. Ír, balzsam, pasztilla, egyre megy, csak használjon. Rimapénteki rimai péntek vakarta a feje búbiát. Van egy bökkenő, mondta. Engem már semmi meg nem akadályoz, hogy megmentsem a feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Mindenre hajlandó vagyok a gyógyszerekért. Halljam azt a bökkenőt. Annyi csak, mondta rimapénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kérnie a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy. Bólintott a mondat végét meg sem várva, rimapénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elkeseredetten az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyírt kérjen irítség, lustaság, házsárt és nagy kép ellen a saját maga számára. Már miért ne történhetne meg? mert azt hiszi magáról, hogy jó indulatú, szerény, szorgalmas. Éppen rólam állítja, hogy iridlusta, veszekedős és nagyképű vagyok. Szívesen állok rendelkezésére, készségeskedett rimapénteki rimai péntek. Kérjen csak akármelyik ellen. Egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem képzeli, hogy igaz. Még hogy én irigy. Még hogy én lusta. Még hogy én nagyképű. Nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Én? Ember maga veszekedett. Legjobb lenne, ha beszedne valamit veszekedőség ellen a híres gyógyszereiből. Tablettát, írt vagy balzsamot. Maga nagyképű fajankó. Ordította el magát rimapénteki rimai péntek. Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sicc. Az első vevő sem volt rest, visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak, aztán a vevő elunta, nagy, dérrel, durral becsapta maga után a patika ajtót. Durr! Hát, ha mégis igaza van, gondolta rimapénteki rimai péntek, és be kellene vennem egy hirtelen harag elleni tablettát. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, egyszerűen csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár volna kigyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni a balzsamokból, írokból, tablettákból. Saját magának egyik sem. Minek? Hiszen nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők, nem akadt senki rimapénteken, aki elismerte volna magáról, hogy nagyképű, rosszindulatú, irigy, kétszínű, kicsinyes, kabzsi, nagyravágyó, álszerény, alamuszi, torkos, tohonya, pénsóvár, lelkirest. Nem tudom. Ha te rimapénteken laksz, elmentél volna rimapénteki rimai péntek patikájába valamilyen gyógyszerért? Igen? Nem? Mert így bizony fölkopott az áll a szegény csodapatikusnak, írjai megpenészettek, balzsamjai megpimpósodtak, tablettái szétporlattak, ő maga meg búvában, bánatában elbújdosott, ma sem tudja senki, hol lakik, mit csinál. Ha csak Babberci nem. De ő mélyen hallgat felőle.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Sebestyén Márta vagyok, népdalénekes, és nagyon szeretem a meséket, különösen az állatos meséket. Ma a távoli Koreából hoztam nektek egy mesét, a tigrisről. A tigris és a datoja. A tigris egy éjszaka bemerészkedett a faluba. Arra lett figyelmes egyik ablak alatt, hogy egy kisgyerek sír keservesen. Az anya pedig bosszankodva fenyegette kisfiát. Azonnal hagyd abba a sírást, mert ha nem, elvisz a tigris. A gyerek csak tovább sírt, bömbölt, mintha nem is hallotta volna a fenyegetést. Ez a gyerek csöppet sem fél tőlem, bizonyára nagyon bátor, gondolta magában a tigris. Az anya látta, hogy így nem megy semmire, hát nyájas hangon folytatta. Nesze, datoja, csak ne sírj már! Erre a kicsi abba hagyta a sírást. A tigris így gondolkozott. Micsoda ijesztő, szörnyűséges teremtmény lehet ez a datoja, amit csak úgy odavetnek a gyereknek, és az tüstént elhallgat. Inába szállt a bátorsága. Félt a datojától, s letett arról a szándékáról, hogy elrabolja a gyereket. Kiment az istálóba, gondolta, ha nincs gyerek, jó lesz helyette egy ökör is. Az istálóban azonban egy tolvaj bújt meg, aki a sötétben ökörnek félte a tigrist, és a hátára pattant. A tigris rémülten vágtatni kezdett, amilyen gyorsan csak tudott. Bizonyára a szörnyűséges datoja támadt rám, gondolta. A tolvaj pedig tovább lovagolt a tigris hátán, ostorral biztatta gyorsan vágtára, hogy elmenekülhessen, mielőtt kivilágosodnék, s rajta csípnék az ökörrabláson. Mikor megvirradt, a tolvaj ilyetten látta, hogy nem ökör, hanem tigris háton lovagol. Rémülten leugrott róla. A tigris pedig félelmében tovább rohant, menekült a hegyek közé, s talán még most is fut, ha meg nem állt.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Óriási szerencsétek van, mert most Kótyavetye mond nektek mesét. Tanulságos állatmesék La Fontaine nyomán. Városi egér, mezei egér. Meglátogatta régen nem látott rokonát a városi egér. A mezei egér szívélyesen fogadta a vendéget. Tüstént körbe is vezette a birodalmán. Kimentek a búzaföldre, csipegettek egy kicsit a földön maradt gabonából, bebújtak a szalmakazalba. A látogatást a patakparton fejezték be, ahol friss patakvízzel oltották a szomjukat. Másnap reggel hazament a városi egér, ő is meghívta vendégségbe a mezei egeret. Pár nap múlva a mezei egér beállított a városi egérhez. Elámult a városi lét sok-sok csodájától. Legjobban a kamra tetszett neki. Sok olyan incsiklandó finomságot látott ott, amivel még sohasem találkozott. Hurkát, kolbászt, tepertőt, csokoládét. A városi egér biztatta, hogy kóstolja csak meg sorra ezeket. Alig kaptak be néhány falatot, amikor zörgött a kulcs a kamra ajtó zárjában. Gyorsan bújjunk el, mert agyonüt a gazda bennünket, ha itt talál, mondta a városi egér a mezei egérnek, és már húzta is vissza az egérjukba. A macska jól belakott az abálcszalonnából, nyalogatott hozzá némi tejfölt, majd dorombolva eltávozott. Az egerek ekkor ismét előmerészkedtek. A városi egér biztatta a mezei egeret, hogy kóstolja meg az oldalszalonnát is, mert az a legjobb falat. A mezei egér azonban megköszönte a szíves vendéglátást, szedte a batyuját és indulni készült.
2: De hát miért ilyen gyorsan, kedves rokon?
1: Marasztalta a városi kisegér.
2: Annyi finomság van még itt.
1: A mezei egeret azonban nem tudta marasztalni.
2: Köszönöm, de inkább hazamegyek. Otthon ugyanis nincs ennyi finomság, de a szerény kis ebédemet legalább félelem nélkül nyugodtan elkölthetem. Itt a vége, fuss el véle!
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A bölcs pásztor fiú, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
2: Volt egyszer egy pásztor fiú, az minden kérdésre olyan okosan meg tudott felelni, hogy messze földön híre járt a bölcsességének. Fülébe jutott a dolog a királynak is, de az egy szót sem hitt az egészből. Ostoba, mendemonda, semmi más jelentette ki, valahányszor a pásztor fiú bölcsességét emlegették előtte, hanem az udvarbeliek addig unszolták, míg a végén engedett a kérésüknek, és maga elé hivatta a fiút. Három kérdést adok fel neked, mondta, ha mind a háromra megfelelsz, fiammá fogadlak, s itt fogsz lakni nálam a palotában. De ha csak egyszer is elvéted a feleletet, mehetsz vissza a birkáidhoz. Uram, királyom, állom a próbát, felelte a fiú. Nagy csend lett a trónteremben, meg lehetett hallani még a légy szárnyának a zizegését is. Akkor a király föltette az első kérdést. Mondd meg nekem, hány csepp víz van a tengerben? Uram, királyom, felelte a fiú, csak arra kérlek, állítsd meg a világ valamennyi folyóját, ne hordjanak több vizet a tengerbe, amíg meg nem számolom, hány csepp van benne. Rendben van, mondta a király, erre jól megfeleltél. Lássuk, megfelelsz-e a második kérdésemre is. Meg tudod-e mondani, hány csillag van az égen? Uram, királyom, megmondom, csak előbb adass egy ív papírost. Hozták a király tolnokai már is a papírost. Kuncokba nyújtották át a fiúnak, azt hitték, azon akarja kiszámolni, hány csillag van az égen. A fiú azonban semmit sem számolt, hanem fogta a papírost és telerajzolta parányi fekete pontokkal. Annyi pontot pötyögtetett rá, hogy aki látta, nyomban káprázni kezdett tőle a szeme. Mikor elkészült a rajzolással, átnyújtotta a papírlapot a királynak. Annyi csillag van az égen, ahány pont a papíron, csak össze kell számolni. Most aztán megnyúlt ám a tolnokok képe is, megijedtek, hogy a király még utóbb velük számoltatja meg a pontocskákat. A királynak pedig egyre jobban megtetszett a talpra esett pásztor fiú. Már egészen kedvtelve nézegette, mikor föladta a harmadik kérdést. Még csak azt mondd meg, fiam, hány percből áll az örökké valóság? A fiú egy kicsit gondolkodott, aztán így felelt. Messze Pomerániában emelkedik a híres Gyémánthegy. Akkora, hogy belefárad az ember, mire körüljárja. Arra hegyre minden századik esztendőben

0: Tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó, ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, és végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon. Ugor fel, hátra, öcsi! Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
0: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
0: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
0: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő. Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat.
0: Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagyot sóhajtott örömében, csak úgy bele a levegőbe. A mozdonyvezető kinézett az ablakon, és meglepődve látta, hogy a füst előre száll.
1: Most előre megyünk, vagy hátra megyünk? Morgott dühösen. Megállította a mozdonyt, de a füst így is előre szállt. Leugrott a mozdonyról, végigfutott a kocsik mellett, s meglátta óriás tüdejű levegőfújót, ahogy sziszegett, meg susogott. Te csinálod velem ezt a csúfságot? Leszállni! Szegény óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a vonat elrobogott. Ahogy ott áldogált, meg szomorkodott, eszébe jutott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, s összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, de gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás tüdejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment. Becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
2: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
1: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
2: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felese tréfa, azonnal keresnem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
1: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
2: Sürgősen segíteni kellene valakin.
1: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
2: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
1: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
2: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
1: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
2: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
1: Radírpók felmászott a lyukból.
2: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz?
1: Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami. Radírpóknak felcsillant a szeme.
2: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj!
1: Engem is?
2: Téged? Hát minek?
1: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
2: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
1: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
2: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
1: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
2: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
1: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
2: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy
1: meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek és ne kattogjanak. És most nézd meg, bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
0: Gombóc Artúr megnézte az autót, s a fejét csóválta.
1: Hajaj, ez kampec, ebből se lesz már motor.
0: Hesték tüsszentő Habcibenő még fancsalibb képet vágott.
1: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? Hogy fogok én tájak nélkül tájképeket festeni? Mi lesz velem?
0: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
1: Várjál csak, ne bőgj a fülembe, ha töprengek egy kicsit. Há, hopp, megvan. Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
0: Festéktüsszentő Habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
1: Mi lesz, ha szélcsend lesz?
0: Gombóc Artúr csak legyintett.
1: Semmi vész, és ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
0: Erre már festéktüsszentő Habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott.
1: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
0: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
1: Ó, hát szóra sem érdemes.
0: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Szabó Erika vagyok, színésznő. Én nagyon szeretek mesét olvasni, de a legeslegjobban gyerekeknek szeretem ezeket elolvasni. Irwin Moser, a bátor egerek. Hideg volt a tél, mindent hó borított. A fenyőerdőben egy hatalmas fenyőgyökerei közt ásott magának téli lakhelyet egy egér család. A földbe vájt lakás megóvta őket a hidegtől, és kényelmes is volt a sok pihepuha holmitól, amit beholtak a járatokba. Ilyen fagyos időben az egerek ki se dugják otthonról az orrukat. Két egér gyerekben azonban győzött a kíváncsiság. Kimásztak a szabadba, és sétáltak egyet a jégkristályoktól cikrázó erdei tájban. A két kisegeret úgy hívták Anna és Antal. Emlékeztek rá, hogy az új lakásba költözvén láttak a távolban a fák ágai közt egy szép fehér kastélyt. Oda akartak eljutni. Csak hogy 3 órai gyaloglás után, amikor a kastély még mindig nem lett sokkal nagyobb, rájöttek, hogy valójában igencsak messze van. De eszük ágában sem volt visszafordulni, pedig már majd lefagyott a lábuk. Hirtelen szántalpak csikorgását, paták dobogását, fújtatását hallották. Egy jávorszarvast pillantottak meg. Egy szánt húzott, s a számba vastagon bugyolált kandúr ült. Bármelyik másik egér elfutott volna, de Anna és Antal megállt. Várták, hogy a szán a közelükbe érjen. Amikor a kandúr meglátta a két kisegeret, megállította a járművet. Hát, ti mit csináltok idekint ebben a hidegben? Kérdezte csodálkozva. A kastély felé tartunk, mondta bátran Antal. Csak túlságosan messze van nekünk. A kandúr elmosolyodott. Tetszett neki, hogy nem fél tőle a két kis jószág. Na gyertek, szálljatok fel a szárra, bújjatok a takaró alá, majd én elviszlek titeket a kastélyhoz, mondta. Mihálynak hívnak, enyém az a kastély. Szívesen megmutatom nektek, hol lakom. Sőt, ha akartok, ott is aludhattok, holnap aztán visszaviszlek titeket a szüleitekhez. Mit szóltok hozzá? Ez nem is volt kérdés. A két kisegér boldogan szállt be a szánkóba. A jávorszarvas újra ügetésbe csapott, s hamarosan megérkeztek a kastélyba. Csodálatos élmény volt. Még az unokáiknak is mesélték, hogy Mihály kandúr fejedelmi kastélyában jártak.

0: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma este én mesélek nektek. Václav Czrtek, Moha és Páfrány. Hogyan főztek csipketeát? Zsongó tavasz volt, de Páfrány megint meghűlt. Úgy tüsszögött, hogy remegett bele a házikó.
1: A páfrányféle nátha ellen legjobb a csipketea,
0: mondta Moha, és elindult a csipkebokrokhoz.
1: Te már csipkebogyót szeretnél, pedig én még csak most virágzom,
0: mondta neki a bokor. A csipkebokor olyan volt, akár egy virágos kert, és minden virágjában lakott egy rózsika, aki takarított benne.
1: Mire ez a sok virág elvirágzik, és megérik a csipkebogyó, Páfrány kitüsszögi a lelkét,
0: aggódott Moha.
1: Ha legalább egy szem csipkebogyó akadna, az is segítene.
0: Ekkor a napocska aranyujjával megérintette a vállát. Majd én segítek neked, Moha. Tölcsért formált a kezéből, ránézett egy csipkerózsára. S lám, csodák csodája, már nem is virág nyíltott, hanem érett csipkebogyó piroslott. Moha gyorsan alátartotta a sipkáját. Aztán főzték a náthágy gyógyító teát. Moha főzte, Páfrány csak nézte, mert vissza kellett tartania a tüsszentést, nehogy elolcsa a tüzet. Már pára szállt fel a teáskannából, amikor valaki kopogott az ajtón. Rózsika volt az, akinek a virágját a napocska csipkebogyóvá érlelte.
1: Hogy képzelitek ezt?
0: Ripakodott rá a két kis emberre.
1: Most hol takarítsak?
0: Takaríts nálunk a házikóban, mondta volna Páfrány, csak hogy amint szóra nyitotta a száját, eltüsszentette magát. Minden megrázkódott. A polcokon összekoccantak a bögrék. A lisztes ládából szétszállt a liszt, és a kemencénél szana szétszóródott az aprófa. És nem volt már ott sem a teáskanna, sem rózsika. Moha és Páfrány egy ideig ölbetett kézzel ültek, aztán elindultak, hogy megkeressék rózsikát. Bejárták az erdőt, minden zugba bekukkantottak, de rózsikát sehol sem találták. A tisztáson azt mondja Moha.
1: Ott van a csalitban, ott párolog a kanna.
0: Hanyat homlok rohantak a csalitba, de a csalitból dühösen forgó szem merett rájuk, és dörmögés hallatszott.
2: Álljatok gyorsan odébb egy házzal, de tüstént!
0: Hát egy borz ült ott, és füstfelhő teregetett a pipájából. A két kis ember továbbment, és Páfrány inkább rátért az útra, nehogy eltüsszentse magát. Hamarosan eljutottak egy másik tisztásra. Szederbokrok voltak ott, minden pillanatban kis felhő szállt fel közülük. Noha örvendezve felkiáltott.
1: Ott van Rózsika a szederbokorban! Ott párolog a kanna!
0: Sajnos a szederbokrok közt hamarosan felfedezték pattanó bogarat. Épp egy ágyúval gyakorlatozott. Ide-oda száguldozott vele, célzott és lőtt. Mikor meglátta Mohát és Páfrányt, rájuk kiáltott.
1: Hagyjátok el magatokat innen! Ide tilos belépni! Ha itt tüsszentes Páfrány, én esküszöm rád lövöldözök!
0: Az emberkék hát tovább mentek. Kijutottak a harmadik tisztásra. Azon a tisztáson egy csillogó kis tó volt, sás nőtte körül. Felhők szálltak fel belőle, és bugyborékolás hallatszott. Moha pedig így szólt.
1: Nicsak! Rózsika a sásban van, ott száll fel a gőz a kannából.
0: Dehogy volt ott Rózsika, vízi manó főzte kis fazékban a ködöt. Alig, hogy meglátta a két emberkét, ő is elkezdett kiabálni.
1: Ha a fazekamba tüsszentesz, Páfrány, bizony Isten, rád locsolom az összes ködöt a fazekamból.
0: Mindkét kezével fenyegette őket, nem ügyelt eléggé a fazékra. Abból meg kifutott a köd. Moha meg Páfrány úgy eltévedt a fehér ködben, mint a fekete éjszakában. Bolyongtak jobbra, bolyongtak balra, bolyongtak minden irányban. Így szólongatták egymást.
1: Ha-ho!
0: Majd ismét.
1: Hali-ho!
0: Aztán
1: Hali-ho!
0: Ekkor Moha nekiment valaminek. Mikor jobban megnézték, hát az ő házikójuk volt.
1: Addig-addig bolyongtunk, míg végül hazavetődtünk,
0: mondta Moha.
1: De mit értünk vele, ha nincs itt Rózsika a teáskannával?
0: Bementek a szobába. Hát ott ült Rózsika az asztalnál, és egy csésze csipketeát töltött a kannából.
1: De jó, hogy megjöttetek! Már féltem, hogy kihűl a tea!
0: Fogadta őket.
1: Hát te hol voltál, amíg kerestünk?
0: Kérdi Moha.
1: Hát hol lettem volna?
0: Csodálkozott Rózsika, s egy szót sem szólt többet, hanem teletöltötte páfrány csészéjét csipketeával. Páfrány ivott belőle, és olyan finoman tüsszentett, hogy a tüsszentésétől csipkebokor nyílt ki az ablak alatt.
1: Ez az enyém!
0: Tapsikolt Rózsika örömében. Azonnal kifutott a házból, birtokba vette az új csipkebokrot, és már is sürgött forgott benne.
3: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Álombirodalom.
1: Mütyür Manó. Peti legjobb barátját Mütyür Manónak hívták. Egy cipős dobozban lakott Peti ágya felett. Peti nagyon szeretett vele játszani. Egész nap együtt építettek, autóztak, kártyáztak és rajzoltak. Mütyür Manó mindenhová elkísérte Petit. Kivéve a konyhába. Mert Mütyür Manó egyáltalán nem szeretett enni. Reggelizzünk együtt, mondta Peti. Töltök neked kis csészébe kakaót.
2: Nem vagyok szomjas,
1: vigyeztette a száját Mütyür Manó. Akkor legalább a legváros kiflimet kóstold meg, kérlelte Peti.
2: Nem vagyok éhes,
1: legyintett Mütyür Manó, és beszaladt a szobába könyvet nézegetni, amíg Peti reggelizett. Mütyür Manónak ebédelni és vacsorázni sem volt kedve. Soha nem kért egy falatot sem. Gyenge leszel, figyelmeztette Peti.
2: Nem baj,
1: válaszolta Mütyür Manó.
2: A manók úgyse szoktak verekedni.
1: Egy nap Peti és Mütyür Manó a kertben fociztak. Vagyis Peti focizott, a Manó pedig egy bokorágán hintázgatott. Egy ügyes csel után Peti véletlenül túl nagyot rúgott. Akkorát, hogy a labda átrepült a szomszéd bácsi kertjébe. A szomszéd bácsi éppen nem volt otthon, így Peti nem tudta visszakérni tőle. Mütyür Manó, menj át érte, kérte Peti. Éppen átférsz a kerítésen, könnyen visszadobhatod. Mütyür Manó át is mászott a lyukon, de olyan gyenge volt, hogy meg sem tudta mozdítani a labdát. Peti szomorkodott. Másnap hatalmas szél kerekedett, amikor Peti és Mütyür Manó sétálni indult. A Manó Peti vállán ücsörgött, de a szél hirtelen felkapta és magával repítette.
2: Peti, segíts!
1: Kiabált Mütyür Manó, de hiába. A zúgó szél úgy szállt vele, mintha egy könnyű őszi falevelet sodorna magával. A szél egészen az erdő közepéig röpítette a Manót. Ott aztán lepottyantotta egy mély gödörbe, amelyben csak kövek és ágak voltak. Mütyür Manó megpróbált kikapaszkodni a gödörből, de az olyan mély volt, hogy hiába erőlködött. Keserves sírásra fakadt szegény. Meghallotta ezt egy mókus meg egy sűn. Rögtön a gödörhöz siettek, de hiába is próbálkoztak, ők sem tudták kihúzni a Manót.
3: Majd csak kitalálunk valamit,
1: dünnyögött a sűn.
3: De addig is jobban tennéd, ha majszolnál valamit, nehogy egészen legyengülj.
1: Azzal begurított a gödörbe egy körtét, egy vadalmát és néhány szem szedret, amiket épp a tüskéin szállított. A mókus mogyorót és diót dobált Mütyür Manó lába elé. A Manó egy darabig csak a fejét ingatta, de végül nagy bánatában elropogtatta a földön heverő finomságokat. A dióra és mogyoróra alaposan megszomjazott, jól esett hát a lédús körte, a savanykás alma és az ízes, puha szeder. Amikor az utolsó falatot is eltüntette, szokatlan gondolata támadt. Ha a gödör mélyén heverő nagy köveket egymásra hordaná, kikapaszkodhatna rajtuk. Aztán rögtön el is szomorodott.
2: Hiszen én gyenge vagyok, úgysem bírom el őket.
1: Végül azért mégis megpróbálta. Csodák csodájára az izmai megfeszültek, és nagy szuszogással ugyan, de tornyot épített a kövekből. A torony tetejéről már elérte a mókus farkát, azon felkapaszkodott, a gödör pereménél pedig a sűn kirántotta. Boldogan búcsúzott két segítőjétől, s elindult, hogy megkeresse Petit. Útközben valahányszor elfáradt, bekapott valami finomságot. Elmajszolt 5 marék szamócát, 29 szedret, 13 áfonyát és 2 jókora őzlábgombát. Egy kis madár ringlót szedett neki, egy egérke pedig feltört 3 diót. Ám ekkor újra feltámadt a szél, és belekapott Mütyür Manó kabátjába. Hanem a Manó a sok jó falattól úgy erőre kapott, hogy a szél nem bírt vele. Akárhogy ráncigálta, tépte, Mütyür Manó erősen kapaszkodott egy bokorágába, és nem hagyta magát elcibálni. A szél végül bosszúsan odébb állt. Mütyür Manó folytatta útját. Másnap ebédre haza is ért. Peti körbe táncolta az asztalt örömében. Mütyür Manó most nem sietett könyvet nézegetni, mert a hosszú úton bizony újra megéhezett. Egy kis tányérba ő is kért fasírtott főzeléket. Az ebéd utáni sütit is megkóstolta. Amikor délután a kertben játszottak, Mütyür Manó is beállt focizni. Csak hogy Peti megint túl nagyot rúgott, és a labda, amit a szomszéd bácsi este visszaadott, újra átrepült a kerítésen.
0: Jaj, kiáltott Peti, most nem tudunk játszani.
2: Dehogy nem,
1: nevetett Mütyür Manó. Átmászott a kerítésen, és egy hatalmas rúgással visszalőtte Petinek a labdát.
2: Mostantól én is nagyon erős leszek,
1: kiabálta.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!